0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 2 óra.
1: Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező. Várják a jelentkezéseket a Virágos Magyarország versenyre. Köszöntöm a hallgatókat, Serpőző Gábor vagyok. Elindult a mesterséges intelligenciával működő közlönyértelmező, amely közérthető összefoglalókat készít a magyar közlönyben megjelenő rendeletekről és törvényekről. Az AI alapú platform célja, hogy a több száz oldalas jogi szövegek helyett gyorsan átláthatóvá tegye a legfontosabb állami döntéseket az átlagolvasók számára is. Az EduLine megjegyzi, nem ez az egyetlen olyan hazai fejlesztés, ahol a mesterséges intelligenciát a mindennapi információfeldolgozás megkönnyítésére használják. Az oktatási hivatal nemrég jelentette be a Tekla nevű digitális pedagógiai asszisztens fejlesztését is, amely a diákok tanulását és a pedagógusok munkáját segíteni. A 2010 és 2026 közötti reálbéremelkedés nem volt elég a bérfelzárkóztatáshoz. A következő időszak fő kérdése ezért az lesz, hogy a béremelések tudják-e úgy támogatni a bérfelzárkózást, hogy közben ne terheljék túl a vállalatokat és ne veszélyeztessék a foglalkoztatás stabilitását, állapította meg tanulmányában a GKI gazdaságkutató. Szerintük a megoldás a vállalati termelékenység növelése, amely megalapozza a bérszínvonal uniós átlagnál gyorsabb emelkedését. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, közölte a Visit Hungary. A szervezők célja, hogy minél több városban, községben, faluban kapjon lendületet a közös zöldítés, és minél több közösség mutassa meg saját megoldásait a fenntartható, élhető környezet kialakítására. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán, a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. A II. Világháborúban elesett 6 magyar katona maradványait tárták fel Hollóházán. A munkában a hadisírgondozók mellett részt vettek a füzéri hadtörténeti és helytörténeti körönkéntesei is. Rendszeres gyakorlatozással készülnek a horvát tűzoltók a nyári erdőtüzekre. A megelőzés részeként karbantartják az erdőket, a tűzvédelmi sávokat és az erdei utakat, a felesleges faanyagot eltávolítják. A hatóságok súlyos tűzvédelmi szezonra számítanak, áprilisig több mint 5000 hektárnyi terület égett le, júniustól általános tűzgyújtási tilalom lép életbe Horvátországban. Thaiföld visszavonja a 60 napos vízummentes tartózkodást több mint 90 ország számára, írja a CNN. A listán az Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Ausztrália és a Schengeni övezet 29 országa, így Magyarország is rajta van. A thaiföldi kormányzat a döntést azzal indokolta, hogy sok külföldi visszaélt a hosszabb tartózkodási lehetőséggel, például illegálisan dolgoztak, drog- és emberkereskedelmi ügyekbe keveredtek, vagy átlépték a 2 hónapos határt. Az esetek elhárítása érdekében a korábbi 60 napos vízummentes tartózkodás helyett a legtöbb ország turistái már csak 30 napig maradhatnak vízum nélkül, más országok állampolgárainak azonban vízumot is kell majd igényelnie Thaiföldön. Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: Kamureklám.
2: Jaj, vannak megmagyarázhatatlan dolgok.
3: Miért mondja mindig ezt, komám?
2: Jaj, komám, ne is kérdezd. Lemegyek reggel megfejni a tehenet. Fejem, fejem, erre az a dög felrúgja a dézsát. Kikötöm a lábát, erre felrúgja a másik hátsó patájával. Azt is kikötöm, erre csap a farkával egy akkorát megindul a dézsa. Ezután felállok mögé a sámlira, hogy fölkössem a farkát a gerendához. De rövid a farka. Kihúzom a derékszíjam, a farkához csomózom, felkötöm a gerendához, erre lecsúszik a gatyám. Na ekkor jött be az asszony. Tehén lábai kikötve, állok mögötte a sámlin, felemelve tartom a tehénfarkát, a gatyám meg letolva. Jaj, vannak megmagyarázhatatlan dolgok.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Kamureklám.
1: Üdvözöljük! Ön a Kispál Péter általános iskolát hívta. Válasszon a következő menüpontok közül. Beiratkozás 1-es gomb, kiiratkozás 2-es gomb, jegylekérdezés 3-as gomb, órakedvezmények 4-es gomb, tanárverés 5-ös gomb, bombariadó 6-os gomb.
2: Bombariadó. Kérjük, válasszon a következő menüpontok közül. Egyszerű bombariadó 1-es gomb, bombariadó terrorfenyegetéssel 2-es gomb, atombombariadó 3-as gomb, egyéb fenyegetések, iskola fenntartó politikai kapcsolatok 4-es gomb.
1: Egyszerű bombariadó. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó az első osztályban 1-es gomb, bombariadó angol órán 2-es gomb, bombariadó érettségén 3-as gomb.
2: Bombariadó érettségén. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó magyar érettségén 1-es gomb, bombariadó matematika érettségén Réta néninél 2-es gomb, bombariadó egyéb tantárgyak esetén 3-as gomb.
1: Bombariadó matematika érettségén Réta néninél. Kérjük, válaszol a következő menüpontok közül. Bombariadó dolgozatírás előtt 1-es gomb, bombariadó a tételek kiosztása után 2-es gomb, bombariadó a dolgozat beadásakor 3-as gomb.
2: Bombariadó a tételek kiosztása után. Sajnos ez a funkció nem működik. Visszatérés a fő menüponthoz 1-es gomb, ügyintézőnk 2-es gomb.
1: Sajnos ügyintézőnket nem tudjuk kapcsolni, mert érettségiztet. Visszatérés a fő menüponthoz 1-es gomb, anyázás 2-es gomb, nagyon durva 3-as gomb, visszaanyázás 4-es gomb.
2: Anyázás menüpont. Véleményét rögzítettük. Köszönjük szépen. Kérjük, hogy máskor is vegye igénybe emel díjas szolgáltatásunkat. A viszonthallásra.
0: Kamu reklámot hallottak.

Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! 15 címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu/Exi oldalon.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
3: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 3 óra.
1: Nőttek a fizetések a statisztika szerint, drágábban parkolhatnak a nehezebb autók Budapesten jövőre. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. A bruttó átlagkereset 9,2%-kal, a nettó pedig 11,3%-kal nőtt márciusban tavaly márciushoz képest a statisztikai hivatal szerint. Márciusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 779.800, a nettó átlagkereset 546.000 forint volt. Mivel az infláció viszonylag alacsonyan állt, ez az elmúlt egy évhez képest relatív magas 9,3%-os reálkereset emelkedést jelent. A KSH közleménye szerint idén márciusban részben a családi adó kedvezmény, részben az anyákat érintő kedvezmények bővülése miatt haladta meg a nettó kereset növekedés a bruttó átlagkereset növekedését. Megkezdődtek a tavaszi Erzsébet táborok, közölte a szervező Erzsébet a Kárpát-medencei gyermekekért alapítvány. Több mint 20 000 érkeznek az Ánkai Erzsébet táborba, valamint az erdélyi táborhelyre kikapcsolódni. A hétfőtől szerdáig és szerdától péntekig tartó turnusokban teljes ellátással és alkalmanként 40 különféle programmal várják a résztvevőket. A táborokban a turnusok ideje alatt 24 órás gyermekorvosi ügyeletet látnak el a Betesda gyermekkórház szakemberei, az országos mentőszolgálat esetkocsival teljesít táboron belüli szolgálatot, a parton pedig vízimentők vigyáznak a táborozókra. Az Otthonstart program időben és szerkezetében is átrendezte a lakáspiaci forgalmat, mondta Winkler Sándor, a Magyar Nemzeti Bank osztályvezetője a jegybank májusi lakáspiaci jelentését bemutató tájékoztatón. Winkler Sándor közölte, a magyar ingatlan piacon 2025-ben éves szinten 3%-kal 152 000-re nőtt az adásvételek száma. Tavaly azonban éven belül nagy mozgások voltak a keresletben, a lakáspiaci tranzakciók száma 2025 őszén az Otthonstart program indulásával nőtt meg jelentősen. Kiemelte, tavaly országos átlagban 23,5%-kal, Budapesten 26, a vidéki városokban csaknem 25%-kal emelkedtek nominálisan a lakásárak. A fővárosi parkolási szabályok módosítása szerint a 2000 kg saját tömeget meghaladó személyautók után a normál parkolási díj kétszer

0: Esélyt kell majd fizetni, írja a Vezes. Alap szerint a rendelet nem hajtáslánc alapján különböztet, hanem tömeg szerint, vagyis a 2 tonnánál nehezebb elektromos autók is beleeshetnek a drágább kategóriába. Ezek között sok olyan autó van, aminek a súlya meghaladja a 2 tonnát. A változás 2027. január 1-én lép hatályba, amikor a zöld rendszámos autók parkolási kedvezményét is kivezetik. 12%-kal hatékonyabb a napelem, ha a víz fölé telepítik tajvani kutatók szerint. Vizsgálataik alapján arra jutottak, hogy a tenger felszínére telepített napelemek sokkal hatékonyabban tudnak áramot termelni, mint a szárazföldi társaik, a víz ugyanis hűti az egységeket. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió. Értünk szól.
2: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
3: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
2: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
3: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
4: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
5: Szivárvány. Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
1: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
6: Szemfüles. A vakok és gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazinműsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
7: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadók koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
3: Nem bírod már elviselni.

0: feldolgozások műsor. Minden szombaton. 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől. Egy túlszabályozott világ, talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hard Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
2: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
5: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek, remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Konklúzió akkor keletkezik, ha már lusták vagyunk tovább gondolkodni.
0: Kamu reklámot hallottak.
2: Meg

semmit, semmit nem fedeztem fel. Én csak tettem, amit mondtak, én csak tettem, amit kell. És én nem bántottam senkit úgy, mint annyi jó gyerek. Talán

Hogyha szerelmesek lettünk, és már csinálnánk nagyon, nagyon megőrülünk, s közben sehol nincs rá alkalom. Tudom, harcoljunk meg, értes lesz rá idő, mód és hely, épp csak elfelejtjük addigra, hogy mi a f...

megmondod, hogy hogy lesz jó, és aztán nekem fáj. Azért kérlek többé, ne segíts, nem nagyon muszáj, mert én összecsuklom mindig, ha honom alá nyúlsz, és már fáraszt, hogy az én káromból te csak hasznot húz. Ez van, ez van, ez van.

veled ilyen, vagy már láttál hasonlót? Kérlek, ne mondj inkább semmit, ha már úgysem mondasz jót. És ha nem szóltál egy szót se, akkor most már ne is incs. Inkább dobd a kezed zsebre, ahol rég

As one.

0: Hubi Rádió.
1: Reklám.
2: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
3: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
2: Nem lehet, hogy vírusos?
3: Azt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
2: Hát akkor hívd fel az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
3: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
2: Majd ők megoldják.
3: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
2: Ők távolról is megoldják.
3: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnöket szeretnék magának megfelelni.
2: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
1: Reklámot hallottak.

0: Műsorajánló.
1: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
2: Retikül. Szerdán 16 órától.
3: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
4: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
3: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
5: Ne gondold, hogy tiéd a világ.
3: Omega!
6: Oh,
3: Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
7: I want to break free.
3: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
4: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban. Névzenei kavalkád, a Hobby Rádió névzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Névzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
8: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
4: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 4 óra.
1: Jelentősen drágultak a budapesti panellakások. Nem sokára már a Gmail-el is lehet beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Annyira felgyorsult a panelek drágulása Budapesten az Otthonstart program hatására, hogy több kerületben is minimálisra apadt az árelőnyük az új építési otthonokhoz képest, írja a Kordia lakáspiaci elemzésében. Van olyan országosan ismert lakótelep is, ahol egy csak nem fél évszázados házgyári lakás árából kijöhet akár egy a közelben épülő zöldövezeti lakóparki új otthon. A Prímet Gazdagrét viszi 1,7 millió forint feletti négyzetméter árral, de nagyon drágák a szintén 11. kerületi Őrmező és Kelenföld, a 3. kerületi Aquincum Római, a 9. kerületi József Attila lakótelep, valamint a 14. kerületi Alsórákos felújított panellakása is. A magyar cégek döntő többsége, 80%-a még nem foglalkozik a mesterséges intelligencia munkahelyi bevezetésével és szabályozásával, miközben a dolgozók kétharmada már használ valamilyen MI eszközt magán vagy munkahelyi célokra, derül ki egy reprezentatív kutatásból. A megkérdezettek több mint 70%-a szerint ma már nehéz megkülönböztetni a mesterséges intelligenciával készült tartalmakat a valóságtól, és csak nem minden második ember szerint a technológia elbutítja a felhasználókat. A reprezentatív felmérést a Median végezte 600 fős mintán 2025. novemberében a kiberbiztonsági termékek egyártó esett hazai forgalmazójának megbízásából. Jelentős pályakarbantartási munkákat végeznek május 27-től augusztus végéig a Miskolcot Nyíregyházával összekötő vasútvonalon, a Nyíregyháza és Mezőzombor közötti vonalszakaszon. A munkák az Intercity és a személyvonati közlekedést egyaránt érintik. A vonatok helyett Szerencsés Nyíregyháza között MÁV busz jár majd, emiatt nőhet a menetidő is. Ezzel párhuzamosan július 27-e és augusztus 29-e között a miskolci Tiszai pályaudvar aluljárójában is felújításokat végeznek. Az alternatív eljutási lehetőségekkel kapcsolatban a MÁV Plus applikáció és honlap kínál segítséget az ingázóknak. Jönnek a beszélgetésszerű funkciók a Gmail, a Keep és a Dokumentumok alkalmazásban is. A hvg.hu azt írta, a Live nevű funkció segítségével természetes nyelven lehet feltenni kérdéseket a beérkező levelek mappájával kapcsolatban, ahelyett, hogy mondjuk kulcsszavakat írnánk be a keresőmezőbe. Emellett a mesterséges intelligencia engedélybirtokában akár a Gmail fiókot és a Drive tárhelyet is átfésülheti, hogy a jegyzetekből vagy fontos részletekből dolgozzon. Az újdonságokat nyáron vezeti be a Google az AI Pro és Ultra előfizetők számára, másoknál jelenállás szerint nem lesz elérhető. Június 20-án rendezik meg a Múzeumok éjszakáját, melynek idei nagykövete Mautner Zsófia gasztronómia szakértő, kiemelt városa pedig Sopron lesz. Napos marad a hétfő is, csak elvétve várható néhol zápor. A szél viszont erős lehet. A hajnali 8-15 fok után 25-30 fok között alakul a nappali csúcshőmérséklet.
0: Műsorajánló.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
3: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
2: 3 évtized legendái. A 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok. Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
4: UK Fever Show.
5: UK Fever Show.

0: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban. UK Fever
2: Show. Műsorajánlót hallottak.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót.
2: Társadalmi célú közlemény következik.
3: Szabad rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
2: Társadalmi célú közleményt hallottak.
4: Öpreg Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: kamu reklám.
1: A Pannon Partner kártya ugyanis... Igen, ez a lényeg, de nem ezt kell mondanom.
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
1: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Műsorajánló.
1: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
2: Hagyományaink, értékeink Európában.
3: Ahol az érték a mérték.
4: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
5: Nem bírod már elviselni.
6: Always look on the bright side of life.
7: A régi ismerős dallam új köntösben.
8: Nézd az élet jó oldalát.
7: Dupláljon a feldolgozások műsora minden szombaton.
9: Engem ez így jó.
7: 15 órától. Csák Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
10: Szivárvány. Magazin műsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
11: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
12: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vasmegyei Egyesületének magazin műsora.
11: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban. Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Zombi Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
3: Zombi Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Műsorajánló.
5: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
4: Egészségedre!
3: Egészségedre!
1: Egészségedre!
3: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
4: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
6: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, Minden tudás egyeteme válogatás a rádióban is.
7: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
8: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
7: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban.
4: Műsorajánlót hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 5 óra.
1: Jelentősen drágultak a budapesti panellakások. Nem sokára már a Gmail-el is lehet beszélgetni. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Drágul az átutalás a Revolutnál, hívta fel a figyelmet az azénpénzem.hu. Azt írják, sorra értesíti magyarországi ügyfeleit a Revolut, hogy hamarosan áthelyezi számlájukat a magyarországi fiókteléphez. Attól kezdve változnak a díjak is, így meg kell fizetni a tranzakciós illetéket, ha másik bankhoz utal az ügyfél. Az átutalásokra 45%-os díj lesz érvényes, ami az itthon már megszokott tranzakciós illetéket jelenti. Ennek összege legfeljebb 20 000 forint. A standard és plusz csomagoknál ezt az átutalás 50 000 forintot meghaladó részére kell fizetni. A prémium és a metal csomagoknál csak havi 1 000 000 forintos utalás fölött alkalmazzák a díjat az átutalások 50 000 forint fölötti részére. A magyarok többsége nem tudja, hogyan adjon kölcsön ismerősöknek, és mit tehet, ha nem kapja vissza pénzét, derül ki a Magyarországos Közjegyzői Kamara megbízásából készített reprezentatív kutatásból. A kamara elnöke szerint mindenképpen érdemes írásban szerződni, nagyobb kölcsön esetén pedig jogász, közjegyző vagy ügyvéd közreműködésével megkötni a kölcsönszerződést. A közjegyzői okiratba foglalt kölcsönszerződés erős biztosíték arra, hogy az adós a megállapodás szerint törlessze a hitelt. Egy közjegyző által készített szerződés azonban az adóst is védi, mert csak annyit és akkor kérhetnek tőle, amit a szerződésben kikötöttek. 300 millió dollárt ígért az amerikai demokrácia és gazdasági biztonság védelmére Soros György alapítványa, írja a Euronews. Az Open Society Foundations 5 éves stratégiájának célja, hogy az állampolgári jogokat és a gazdasági bizonytalanságot egymással összefüggő kihívásokként együttesen kezelje. A portál emlékeztet, a vállalás arra az időszakra esik, amikor a konzervatív amerikai kormányzat egyre nagyobb politikai nyomást gyakorol a non-profit szervezetekre és a jótékonysági finanszírozókra. Soros György, aki régóta a Demokrata párt egyik fő támogatója, eddig több mint 32 milliárd dollárt adományozott el magánvagyonából különböző ügyekre. Aggasztják az Európai Parlamentet Szlovákia lépései a magyar kisebbség ellen. A Telex az EP közleménye alapján azt írta, az Európai Parlament azt kéri az Európai Bizottságtól, hogy értékelje, fennáll-e egyértelmű kockázata annak, hogy a szlovák kormány súlyosan megsérti az EU alapértékeit. Még szerdán fogadta el az Európai Parlament azt az állásfoglalást, amiben rendkívül aggasztónak nevezik a demokrácia, a jogállamiság és az alapvető jogok helyzetének romlását Szlovákiában. Az úton átkelő mocsári teknősök védelmére hívja fel a figyelmet a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Azt írták, a májustól júliusig terjedő tojásrakás időszakában a vizektől több száz méteres vagy akár néhány kilométeres távolságban is megjelenhetnek. Amennyiben valaki úton áthaladó teknőssel találkozik, álljon meg és segítse át az úttest túloldalára. A felnőtt teknősöket nem szabad visszavinni a vízhez, mert akkor kezdhetik előről az utat. A mocsári teknős Magyarország egyetlen őshonos teknős faja. Hétfőn is sokat süthet a nap, de néhány zápor előfordulhat. A szél ismét élénk lehet. A hőmérséklet hajnalban 8 és 15, délután 25 és 30 fok között valószínű.
0: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: Kamu reklám.
2: 60x 110 cm-es padlásfeljáró padlás nélkül 16.990 forint.
1: Kamu reklámot hallottak.
0: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Pilleso. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től a Hobby Rádióban.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
1: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
2: World Life.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
2: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
1: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
2: Hungary Live.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től.
0: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
5: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Jó!

0: Kamu reklám.
1: Azt a viccet ismerik, amikor Móriczka biciklizik, és még produkálja is magát az édesapjának.
2: Apu, nézd, kéz nélkül!
3: Nagyon ügyes vagy, kisfiam.
2: Apu, nézd, láb nélkül!
3: Hát milyen ügyes, ugye?
2: Apu, nézd, fog nélkül!
0: Kamu reklámot hallottak.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 6 óra. Jó reggelt!
1: Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, bemutatták a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, a fenyőfélék és a pázsitfű félék pollen koncentrációja országosan magas, míg az eperfafélékké, valamint már a csalánfélék és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóczi Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelem politikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinett főnöknek a civil életből érkező Stefán Attillát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinett főnök helyettes. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át, közölte a MISZ vasárnap az MT-vel. Az eredményhirdetésen a versenyszervező MISZ 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt is díjazott, egyenként 4-800 000 forintos elismeréssel. A 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 000 forinttal térhettek haza az eseményről. 14. Leó pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően pünkösd vasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílás a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként. Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Műsorajánló.
4: Világjáró.
0: A Hobby Rádióban.
4: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től a Hobby Rádióban. Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
3: Koktél.
4: Érdekes témák, érdekes emberek.
3: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
0: A tudomány mai állása.
2: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
0: Egy műsor
2: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
0: A tudomány mai állása. Pénteken 10-től a Hobby Rádióban. Jó szórakozást!
2: Jó szórakozást!
3: Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
5: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal. 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
0: Műsorajánlót hallottak.
6: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 25-én az Orbánokat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi név az Urbanus névből ered, jelentése városi, művelt, illedelmes és szellemes. Az Orbánok május 25-én kívül ünnepelnek még június 29-én, június 29-én és december 19-én is. Becézése Orbánka, Orbi, Orbika, Orbus, jeles viselői a névnek. Első Orbán pápa, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik Orbán pápák, valamint ön, kedves Orbán. Ezen a napon köszöntjük még Bagita, Bársonyka, Bedecs, Bedő, Csatád, Gergely, György, Madlen, Madléna, Magda, Magdaléna, Magdolna, Mahália, Márk, Márkus, Marléna, Szófia, Urbán, Urbána és Zsófia nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 25-én. Üdvözlöm Önöket! Ma is készültem Önöknek érdekességekkel, lássuk, hogy mik ezek. 1020. május 25-ével kezdünk, megszületett Szent Hetedik Gergely, korában nem túl népszerű pápa. Vas szigorral lépett fel az egyházi méltóságok adásvétele a cölibátus és a világi személyek egyházi méltóságokba való beiktatása ellen. Ebből a törekvésből indult ki az investitúra harc, amikor Hetedik Gergely IV. Henrik német királyt 1076-ban Kanosszában vezeklésre bírta. A 17. századdal folytatjuk. 1681. május 25-én meghalt Don Pedro Calderón de la Barca, spanyol író. Érdemei elismeréséül 4. Fülöp 1636-ban a Santiago rend lovagjává tette. Ő az Arzuela, a vígopera sajátságosan spanyol változatának megteremtője. Művei az Élet álom, az Álhatatos fejedelem és a Csodatévő mágus. A 19. század elejével folytatjuk. 1810. május 25-e az argentin köztársaság függetlenségi forradalmának évfordulója. Napóleon 1808-as spanyolországi hadjárata után Argentína a meggyengült anyaország ellen fordult, és egy év alatt kivívta függetlenségét. 20. század elejével folytatjuk. 1919. május 25-én 51 éves korában meghalt Sarah Breedlove Walker, amerikai üzletasszony, emberbarát, akit az első fekete milliomos nőnek tartanak. New York leggazdagabb néger asszonya volt, aki vagyonát úgynevezett göndörésgátló hajtonik eladásából és ingatlan befektetésekből halmozta fel. Nem mindennapi történet az övé, 12 év alatt egy mosónő, aki csaknem $2 keresett egy nap, gazdag és befolyásos személyé vált, becsült vagyona meghaladta az $1 millió. Még mindig a 20. században vagyunk. 1925. május 25-én először szállított utasokat Miskolc és Lillafüred között az erdei Lillafüredi kisvasút. 21 évet lépünk előre, 1946. május 25-e a jordán hasimita királyság nemzeti ünnepe. Ekkor alakult független királysággá a közel-keleti Transjordánia. 1963. május 25-ére lépünk Afrika napjára. Alakuló csúcsértekezletén az Afrikai Egységszervezet eldöntötte Add és Addebában, hogy ezen a napon ünneplik meg Afrikát. A szervezet célja az afrikai népek egységének és szolidaritásának elősegítése, a gazdasági, politikai és más területeken folytatott együttműködésük fejlesztése. Alapelvük egyenjogúság, tömbön kívüliség és be nem avatkozás. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az Úr ad néktek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.
2: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól.
3: 2026. május 25-e hétfő. A boldogságos Szűz Mária az egyház anyjának ünnepe. Evangélium Szent Márk könyvéből 10. fejezet 17-től 27. vers. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki. Térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami még hiányzik belőled, menj, add el, amíd van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Elmélkedés. A gazdag ifjú története olyan kérdéssel indul, amelyet sokan felteszünk, őszintén vágyakozva: mi jót kell tennem? Az örök élet utáni vágy ott él az ember szívében, még ha néha el is nyomja a világ zaja. Az ifjú, akinek nem tudjuk meg a nevét, nem csak hallgatni akarta Jézust, hanem hozzá sietett, térdre borult előtte, jelezve, hogy keresi az igazságot. Jézus válasza két szinten mozog. Először a parancsolatokat idézi, azokat, amelyeket a zsidó fiú jól ismerhetett. Erre büszkén feleli: ezt mind megtartottam. Jézus nem vonja kétségbe szavait, hanem rátekint és megkedveli. Ez a pillanat fordulatot hoz. A szerető tekintet nem dicsér, hanem hív. Egy második, egy magasabb lelki szintre. Menj, add el, amíd van, és kövess engem. Jézus nem az anyagiakról beszél elsősorban, hanem a szív szabadságáról. A fiú ragaszkodik vagyonához, de nem a pénz birtoklása a baj, hanem a kötődés, amely megakadályozza, hogy szabadon válaszoljon Isten hívására. A követés ára mindig az, hogy valamiről lemondjunk, annak érdekében, hogy nagyobbat nyerjünk, magát, Krisztust. A tanítványok döbbenete jogos: ki üdvözülhet? Jézus válasza megnyugtat: embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Az üdvösség nem teljesítmény, hanem kegyelem, de az ember nyitottságát, döntését, bizalmát kívánja. Isten nem veszi el, de hívja, vezeti, meghívja az embert az önátadásra. És ebben segít a Szentlélek, aki lelkünkben alakítja ki azt a szabadságot, amely kész lemondani a kevésről, hogy befogadhassa a teljességet. Uram Jézus, én is szeretném elnyerni az örök életet, de gyakran megrémülök, amikor kérésed túl nehéznek tűnik. Néha félek elengedni azt, amihez kötődöm, amiben biztonságot keresek. Tekints rám is szeretettel, és adj erőt, hogy szabadon kövesselek téged. Taníts meg különbséget tenni a mulandó és az örök dolgok között, és vezess el arra az örömre, amely csak nálad található meg. Add, hogy ne féljek lemondani a kicsiről, ha ezáltal téged nyerhetlek el. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
4: Hobbi Rádió!

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy ausztrál vizsgálatban a megkérdezett férfiak 48%-a testsúlyával, 40% a rossz kondíciójával, 38% gyenge izomzatával volt elégedetlen, de például 25% testtartásra, 18% rossz bőrre, 13% a kopaszosodásra, 11% a túl erős testszőrzete miatt volt elégedetlen.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Kávés habcsókot fogunk készíteni. Az elkészítése utcolván gyermekjáték. Minden tojásfehérjére számítsunk 2 kávéskanálnyi kristálycukrot. Verjük fel a fehérjéket nagyon keményre. Keverjük bele a cukor felét, és verjük tovább, míg újra nem keményedik a hab. Végül forgassuk bele a maradék cukrot. Béleljük ki a tepsit sütőpapírral, és desszertkanállal takarosan pörgessük rá a habot. Tegyük másfél órára előmelegített, de langyos sütőbe, aztán hagyjuk kihűlni, és raktározzuk el egy jól zárható dobozban. Ezután vágjuk apróra a mandulát, és hevítsük fel a serpenyőben a cukorral együtt, míg karamellizálódni nem kezd, de közben kevergessük állandóan, mert egy szempillantás alatt odaéghet. A zsírpapírra terítve hűtsük ki. A habcsókokat tördeljük bele egy csinos üvegtálba, verjük fel a tejszint, de ne túl keményre keverjük hozzá a kávét, és kanalazzuk a habcsókokra. Szórjuk bele a tetejére a cukros mandulát, és végül hintsük meg egy kevés frissen ölölt kávéval. Mese finom mutatós, és ami fő, utcolván kizárólag levegőből készül. A hozzávalók 8 habcsókhoz 115 g hámozott mandula, 1 kanál cukor, 300 ml tejszín, 1 evőkanál, jó erős presszó kávé, frissen őrölt kávé. Jó étvágyat kívánok hallgatóinknak!
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolccsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
2: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
3: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában a Mini Starsky és Hutch Jazz Club a Hobby Rádióban vasárnap délután 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
4: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
5: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
6: Nagy generáció! Illés!
7: Ne gondold, ne, hogy ki ég a világ.
6: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
8: I want to break free.
6: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
1: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
0: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
9: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében, hétfőn délután 4-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: eset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Ma a fátyol és gomoly felhő mellett napos időben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adó csökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és továbbra is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Kármán András pénzügyminiszter budapesti látogatásra hívta meg. Kierákos Pierákákiszt, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökét, akivel megbeszélést folytatott szombaton Cipruson, az ECOFIN. Így június 25-26-án Magyarországon folytathatják majd az egyeztetést, amin akkor részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, írta a Kármán András Facebook oldalán. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma, tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KZMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos időben lesz részünk, néhol zápor eső kialakulhat. Az északi a szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
0: Hobby Rádió. A hangadó.
2: Kattints ránk! Hogy ránk kattanhass.
5: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.
6: Ramadozom.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 25-én az Orbánokat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi név az Urbanus névből ered, jelentése városi, művelt, illedelmes és szellemes. Az Orbánok május 25-én kívül ünnepelnek még június 29-én, június 29-én és december 19-én is. Becézése Orbánka, Orbi, Orbika, Orbus, jeles viselői a névnek. Első Orbán pápa, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik Orbán pápák, valamint ön, kedves Orbán. Ezen a napon köszöntjük még Bagita, Bársonyka, Bedecs, Bedő, Csatád, Gergely, György, Madlen, Madléna, Magda, Magdaléna, Magdolna, Mahália, Márk, Márkus, Marléna, Szófia, Urbán, Urbána és Zsófia nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbyradio.hu

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 25-én. Üdvözlöm Önöket! Ma is készültem Önöknek érdekességekkel, lássuk, hogy mik ezek. 1020. május 25-ével kezdünk, megszületett Szent Hetedik Gergely, korában nem túl népszerű pápa. Vas szigorral lépett fel az egyházi méltóságok adásvétele a cölibátus és a világi személyek egyházi méltóságokba való beiktatása ellen. Ebből a törekvésből indult ki az investitúra harc, amikor Hetedik Gergely IV. Henrik német királyt 1076-ban Kanosszában vezeklésre bírta. A 17. századdal folytatjuk. 1681. május 25-én meghalt Don Pedro Calderón de la Barca spanyol író. Érdemei elismeréséül 4. Fülöp 1636-ban a Santiago rend lovagjává tette. Ő az Arzuela, a vígopera sajátságosan spanyol változatának megteremtője. Művei az Élet álom, az Álhatatos fejedelem és a Csodatévő mágus. A 19. század elejével folytatjuk. 1810. május 25-e az argentin köztársaság függetlenségi forradalmának évfordulója. Napóleon 1808-as spanyolországi hadjárata után Argentína a meggyengült anyaország ellen fordult, és egy év alatt kivívta függetlenségét. 20. század elejével folytatjuk. 1919. május 25-én 51 éves korában meghalt Sarah Breedlove Walker, amerikai üzletasszony, emberbarát, akit az első fekete milliomos nőnek tartanak. New York leggazdagabb néger asszonya volt, aki vagyonát úgynevezett göndörésgátló hajtonik eladásából és ingatlan befektetésekből halmozta fel. Nem mindennapi történet az övé, 12 év alatt egy mosónő, aki csaknem $2 keresett egy nap, gazdag és befolyásos személyé vált, becsült vagyona meghaladta az $1 millió. Még mindig a 20. században vagyunk. 1925. május 25-én először szállított utasokat Miskolc és Lillafüred között az erdei Lillafüredi kisvasút. 21 évet lépünk előre. 1946. május 25-e a jordán hasimita királyság nemzeti ünnepe. Ekkor alakult független királysággá a közel-keleti Transzjordánia. 1963. május 25-ére lépünk Afrika napjára. Alakuló csúcsértekezletén az Afrikai Egységszervezet eldöntötte Addis Abebában, hogy ezen a napon ünneplik meg Afrikát. A szervezet célja az afrikai népek egységének és szolidaritásának elősegítése, a gazdasági, politikai és más területeken folytatott együttműködésük fejlesztése. Alapelvük egyenjogúság, tömbön kívüliség és be nem avatkozás. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az Úr ad néktek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.

0: Rádió. 2026. május 25-e hétfő, a boldogságos Szűz Mária az egyház anyjának ünnepe. Evangélium Szent Márk könyvéből 10. fejezet 17-től 27. vers. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki. Térdre borult előtte, és úgy kérdezte: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: valami még hiányzik belőled, menj, add el, amíd van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban megismételte: fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Elmélkedés. A gazdag ifjú története olyan kérdéssel indul, amelyet sokan felteszünk, őszintén vágyakozva: mi jót kell tennem? Az örök élet utáni vágy ott él az ember szívében, még ha néha el is nyomja a világ zaja. Az ifjú, akinek nem tudjuk meg a nevét, nem csak hallgatni akarta Jézust, hanem hozzá sietett, térdre borult előtte, jelezve, hogy keresi az igazságot. Jézus válasza két szinten mozog. Először a parancsolatokat idézi, azokat, amelyeket a zsidó fiú jól ismerhetett. Erre büszkén feleli: ezt mind megtartottam. Jézus nem vonja kétségbe szavait, hanem rátekint és megkedveli. Ez a pillanat fordulatot hoz. A szerető tekintet nem dicsér, hanem hív. Egy második, egy magasabb lelki szintre. Menj, add el, amíd van, és kövess engem. Jézus nem az anyagiakról beszél elsősorban, hanem a szív szabadságáról. A fiú ragaszkodik vagyonához, de nem a pénz birtoklása a baj, hanem a kötődés, amely megakadályozza, hogy szabadon válaszoljon Isten hívására. A követés ára mindig az, hogy valamiről lemondjunk, annak érdekében, hogy nagyobbat nyerjünk, magát, Krisztust. A tanítványok döbbenete jogos: ki üdvözülhet? Jézus válasza megnyugtat: embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Az üdvösség nem teljesítmény, hanem kegyelem, de az ember nyitottságát, döntését, bizalmát kívánja. Isten nem veszi el, de hívja, vezeti, meghívja az embert az önátadásra. És ebben segít a Szentlélek, aki lelkünkben alakítja ki azt a szabadságot, amely kész lemondani a kevésről, hogy befogadhassa a teljességet. Uram Jézus, én is szeretném elnyerni az örök életet, de gyakran megrémülök, amikor kérésed túl nehéznek tűnik. Néha félek elengedni azt, amihez kötődöm, amiben biztonságot keresek. Tekints rám is szeretettel, és adj erőt, hogy szabadon kövesselek téged. Taníts meg különbséget tenni a mulandó és az örök dolgok között, és vezess el arra az örömre, amely csak nálad található meg. Add, hogy ne féljek lemondani a kicsiről, ha ezáltal téged nyerhetlek el. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy ausztrál vizsgálatban a megkérdezett férfiak 48%-a testsúlyával, 40% a rossz kondíciójával, 38% gyenge izomzatával volt elégedetlen, de például 25% testtartásra, 18% rossz bőrre, 13% a kopaszosodásra, 11% a túl erős testszőrzete miatt volt elégedetlen.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek.
3: Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: Pünköst az egyházi év harmadik főünnepe. Elnevezése a görög Pentekoszté az 50. szóból származik, mivel húsvét után az 50. napon van a helye a naptárban. Az Ószövetség idején aratási ünnep és a Sínai hegy szövetségkötés emléknapja volt. Keresztény tartalmáról Szent Lukács tudósít az Apostolok cselekedetei című könyvének második fejezetében. Itt a Jézus Krisztus által megígért Szentlélek eljöveteléről van szó, aki szélzúgás és lángnyelvek alakjában jelenik meg az apostoloknak. Erről tölti el őket a magasságból, nyilvánosan tanúságot tesznek Jézusról, és megkeresztelnek 3000 embert. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az egyház történelme, így a pünkösdöt az Anyaszentegyház születésnapjaként tartjuk számon. Jól lehet, az ünnep első, ránk maradt írásos említése csak a második századból való. Egészen bizonyos, hogy ünneplése olyan régi, mint maga az egyház. A középkorban a Szentlélek lejövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak. A tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot, rózsákat és ostját hullattak a magasból, néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. A pünkösd valóban fontos ünnep. Beteljesítése, megerősítése a feltámadásnak, az atyához való fölemeltetésnek és főleg Jézus maradandó jelenlétének. Tudjuk és tanúsítjuk, hogy Jézus a messiás, a felkent, ő az Úr. A nyelvek és népek sokfélesége között is Isten egyetlen népe vagyunk. A külső jelek ideiglenesek, de maradandó az újonnan teremtett valóság. A kicsi, rettegő, bátortalan tanítványseregből világegyház lett. Ami pünköstkor történt, az ma is történik. A Szentlélek működik az egyház adottságainak, képességeinek és hivatalainak sokféleségében. A Szentlélek segít terjeszteni az evangéliumot minden népnek, minden időben. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. Elgondolkodtató, meddig terjed, s meddig terjedhet az ismeretünk határa. Az ismeret, az információ nem luxus, hanem létszükséglet. Nélküle az életlehetőségeink korlátozottak, nélküle nem tudunk élni. Ezt ismeri fel ma az informatika világa, s megtalálta és állandóan fejleszti azt az eszközt, amely az információ szerzésében, áramlásában segítségünkre lehet. Korábban a telefont, a rádiót, a televíziót, ma a számítógépet. Ki az ember, mi lakik benne, kicsoda a másik, a társam, a szomszédom, a munkatársam, a barátom, a főnököm, a beosztottam, s mi van a szíve mélyén, a lelkében, az agyában? És ki vagyok én, mi lakik bennem? Az vagyok, akinek ismernek, akinek magam tudom, beleillek-e a rólam alkotott képbe, s jogosan ajánlom-e magamat úgy, ahogy ajánlom. Életbevágóan fontos, hogy megtudjam, ki a másik, és ki vagyok én. Enélkül nem tudok élni. Mint ahogyan életbevágóan fontos az is, hogy kicsoda az Isten. Az emberiség történelme az Istenről való információgyűjtés történelme. A vallások világa erről beszél. Az ateizmus története a maga tagadásában is erről árulkodik. Meg kell tudnom, hogy van-e valaki fölöttem, s ha igen, akkor ki az? Mire számíthatok, ha mozdul, jó indulatú-e irántam, függök-e tőle, tartozom-e neki valamivel? Fontos információk, amire életbevágóan szükségem van. Az informatika tudománya itt már nem működik, itt a legjobb eszközök is csődöt mondanak. Marad hát a sötétben való tapogatózás. Pár szava elgondolkodtat. Ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Ha komolyan vesszük az apostol figyelmeztetését, akkor abból két tény következik. Emberré kell válni ahhoz, hogy megismerhessük az embert. Ez még rendjén lenne. A második következtetés döbbenetesebb. Istenné kellene válnunk ahhoz, hogy Istent megismerjük. S ez lehetetlen. Itt nemhogy minimális a sanszunk, de kilátástalan a helyzetünk. Fölöslegesnek tűnik minden próbálkozásunk. Itt érkeztünk el pünkösthöz, a lélekáradás, a lélekcsere pillanatához. A szervátültetések korában, amikor az ember szinte minden fontos alkatrészét ki tudja cserélni, úgy tűnik, a lelkét kicserélni nem tudjuk. Kocsis István erdélyi író katartikus élményeket kiváltó monodrámájában, az Árva Betlen Katában, az Istennel való nagy párbeszéd csúcspontján adja Kata asszony szájába a következő mondatot. Emberek lelkét ki bármikor visszaveheted, kicserélni kicserélheted-e még életükben? Ez a nagy kérdés. Mi lélekcserére nem vagyunk képesek, még akkor sem, ha szükségességét mi magunk is sokszor érezzük. De az Isten képes. Ez pünkös csodája. Nem csak az elsőé, hanem az újra megismétlődőé. Péter, a többi 10, a pünköstkor megkeresztelkedett 3000, azután Pál, s az egyház minden hívő tagja ezt a csodát élhette, s élheti át. Isten nem csak visszaveheti, de ki is cserélheti a lelkünket.
1: Hobbi Rádió! Hamarosan folytatjuk!

0: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
1: A pünkösdi királyválasztása történetileg jól dokumentált szokások közé tartozik. Már a 16. században pünkösdi királyságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, s feltehetjük, hogy maga a szokás jóval régebben is ismert volt hazánkban. A 16.-19. századi adatok legtöbbször a verseny keretében választott pünkösdi királyról szólnak. Székely gyermekek botthúzással, másút ludnyakszakítással és más ügyességi versenyek keretében választottak maguk közül pünkösdi királyt. Századunkban a versennyel választott pünkösdi király eltűnt. A 18. század végétől ismert egy másik szokásforma is. A falu legényei és lányai közül kiválasztott pár, király és királyné, virágokkal feldíszítve járta körül a falut. Másutt a gyermekek közül választották a pünkösdi párt. Napjainkban is élő szokás még Dunántúlon a kislányok pünkösdi királyné járása. A kiskirálynő feje fölé társnői selyemkendőből vont sátrat tartanak. A lányok házról házra járnak köszönteni, közben rózsaszirmokat hintenek szét. A királynő néma szereplős, nem szabad mosolyognia, ha a háziak nevettetik. A rítus mágikus célja a kender növekedésének előmozdítása. A leánykák magasra emelik a királynőt, s közben azt mondják: ekkora legyen a kender! A köszöntésért ajándékot kap.
2: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!

0: időszámításunk előtt 3000 évvel az emberek Mezopotámiában már ünnepelték a tavasz eljövetelét. Úgy tartották, a nagy nyári munkák előtt meg kell állni egy pillanatra. Köszönteni kell az új életet, imádkozni a bőtermésért. Ez volt jellemző a zsidó kultúrában is.
1: Ez az ünnep eredetileg a zsidóság vallási életében aratás ünnepként jelent meg. Aratás ünnepként magától értetődő Palesztinában előbb érik a gabon.
0: A zsidó felekezetben az ünnep később további jelentéssel is bővült. Az Ószövetség szerint Isten a Sínai hegynél lángnyelvek formájában adta át Mózesnek az emberiségnek szóló 10 parancsolatot, amelyet csak egy nép fogadott el.
2: Fontos rabbinikus hagyomány mondja azt, hogy az akkori világ elképzelése szerint 70 nép volt, 70 lángnyelv szállt le, de csak zsidóság fogadta el ezt a törvényt.
0: Az Új Szövetség szerint a lángnyelvek Jézus keresztre feszítését követően az 50. napon, pünköskor, újra a földre szálltak Jeruzsálemben. És ezúttal már nem csak egy népet szólítottak meg, hanem a 12 apostolt, és rajtuk keresztül az egész keresztény világot. Ekkor szállt le ugyanis a Szent Lélek, melyet 12 lángnyelv vagy galamb formájában ábrázolnak.
1: Rúgás támad, aláereszkedik a lélek, az apostolok hirtelen megtelnek Isten beléjük áradó kegyelmével, hirtelen olyan csodálatos dolgok történnek velük, mint például magának, Jézusnak, Jézus tanításának és küldetésének a teljes megértése, egy utólagos felismerése mindannak, ami a mesterrel és tanítványaival a megelőző időben történt.
0: Éppen ezért pünkös napján a keresztény egyház már a második századtól kezdve lényegében a saját születésnapját ünnepli. Az apostolok, a legelső keresztény papok ugyanis a Szentlélek eljövetelekor értették meg és kezdték el terjeszteni Jézus tanításai.
2: Napjainkban pünkösd ünnepekor a püspök vagy az általam megbízással rendelkező pap a bérmálás szentségében részesíti a felnőtt nagykorúságra készülő gyermekét, amely által küldetést kap a világ megszentelésében.
0: Pünkösd tehát a keresztény egyházban kapott kiemelkedő szerepet, mint a Jézus szenvedés történetének utolsó állomása. De az ősi tavasz ünnepnek megmaradt profán, azaz világias jellege is. Ez a népi hagyományokban őrződött meg. A falvakban az úgynevezett pünkösdöléskor bőtermésért, termékenységért fohászkodtak. Elterjedt szokás volt például a pünkösdi királyné járás. Ekkor egy kislányt vezettek végig a falun, akit vörös lángokat szimbolizáló virágszirmokkal hintettek be.
3: Mivel mindenki vallásos volt és nagyon hittek a babonákban, ezeknek a természetvarázslásoknak nagyon nagy jelentőségük volt. Tehát ők azt tényleg komolyan vették, hogyha nem engedik be mondjuk pünkösdölni a leányokat, vagy királyné járással nem engedik be a leányokat, akkor ha nem mondják el ezt a termésre vonatkozó termékenységvarázslást, akkor esetleg nem is lesz majd nagy kenderük, meg nem is lesz jó termés abban az évben.
0: Hasonló hagyomány volt a pünkösdi királyválasztás is.
3: Regény bandák maguk között különféle ügyességi versenyekkel, vagy lóversennyel akár pünkösdi királyt választanak, és aki ezt a címet eléri, vagy elnyeri, annak egy évig tart a kiváltsága, különféle kiváltságokkal rendelkezik, például egy évig ingyenihat a kocsmába, meg van hívva minden lakodalomban, minden mulatságba.
0: A pünkösd tehát a fiatalság, a tavasz és a termékenység fesztiválja, valamint a Szentlélek eljövetelének ünnepe is egyben. Kellemes pünkös vasárnapot, pünkös hétfőt!

0: Rádió. A világon mindenhol hallható. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 8 óra. Jó reggelt!
1: Nagyon erős az UVB sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Súlyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárai életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számmal vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte a Hungarometer ZRT. Az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a Délalföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Egyre inkább birtokba veszi a szubtrópusi légtömeg kontinensünk nyugati részét, ezzel több nyugat-európai országba is megérkezett az év első komolyabb hőhulláma. Az ibériai félsziget déli részén a legforróbb a helyzet, ahol pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Sevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik, Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet, a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére. Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
0: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.
3: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Egy pünkösdi összeállítást hallottunk a magyar dudazenekar előadásában. Közreműködött Bognár Szilvia és Dudán István Fi Balázs. Önök a Népzenei Kavalkát, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Mivel hogy ma pünköst hétfő van, ezúttal én is szeretnék még két felvétel erejéig megemlékezni e jeles ünnepnapról. Először hallgassunk meg egy dunántúli pünkösdölőt a Pátria lemez sorozatról, majd az Egy Szólam Együttes Ég Fölöttünk, Ég Alattunk Magyar Duda Zene című lemezéről is egy zobor aljai pünkösdölőt, amelyben Dudán közreműködik Jubin Pál, és énekkel közreműködik Fábián Éva és tanítványai.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenekin, amen.
2: Néném, asszony, szabad-e pünkösdülni?
3: Szabad, szabad, csak szépen pünkösdülletek.

0: Tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörök kínálni. Megnézem a királyniatokat, édese vagy savanyú. Ó, igen, édes, nesze egy kis ajándék.
0: Köszönjük szépen. Na gyerekek, itt elég jól kaptunk, táncoljunk egyet.

0: nálunk, ezek az előadók is hallhatók. Dupla kávé. Dr. Albán. Jump and Joy.
1: Azt hiszitek, szórakozunk.
2: Népzenei kavalkád. A mikrofonnál Ferenci István.
3: Az elmúlt adásomban említettem, hogy egy új sorozatot fogok elindítani, amely szintén kötődik a táncházmozgalom 40 éves évfordulójához. 1982. március 28-án indult a Budapest Sportcsarnokban az első táncház találkozó és kirakodó vásár. Ekkoriban még egynaposak voltak ezek a rendezvények, és ezt követően minden rendezvényenről jelent meg egy lemez. Az első néhány év az ott élőben megrendezett koncertfelvételeket tartalmazta. Tehát akkor most következzen az első táncház találkozó lemez, amelyen a következő felvitelek hallhatóak. Az első felvitel a Bevonulási zene című címet kapta. Ezen a felvételen közel működnek valamennyi zenész, amely ezen a rendezvényen, illetve ezen a lemezen közel működött. Ezután székelyföldi népdalokat fogunk hallani egy ismeretlen előadótól. Ezután egy moldvai csángó éneket fogunk hallani. Énekel Sevestyi Márta, közel működik Tilinkón Juhász Zoltán. Majd dunántúli borivonótákat fogunk hallani a Téka együttes előadásában. Majd korondi népdalokat Marosi Júlia előadásában, majd Palóc Dudálost, Dudán közreműködik Kozák József, majd Szatmári Lassút és Friss Csárdást fogunk hallani a János Együttes előadásában, közreműködik énekkel Lázár Katalin. Majd Citera muzsikát hallunk a Gereben Együttes előadásában, utána dunántúli népdalokat fogunk hallani a Muzsikás Együttes előadásában, majd Csallóközi népdalok következnek a Vadrózsák ének és tánc együttes előadásában, majd Lőrinc Révi Pontozót hallunk Székely Zsigmond előadásában, ezután Bogyiszlói dallamokat hallunk a Cinege együttes előadásában, majd moldvai népdalokat hallunk a Tekergő együttes előadásában, majd Gyimesi Keserveseket fogunk hallani, énekel Buda Ilona, hegedűn közreműködik Halmos Béla, és a műsor utolsó felvételeként Széki Lassút és Verbunkot fogunk hallani a Sebő Együttes előadásában. Jó szórakozást kívánok minden kedves hallgatónak!
4: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!
5: Thank you.

Oh, my God.

fekszik. Piros!

De nagy szomorúság ért engemet vasárnap. Más leánnyal hirdették a babámat.

fel, gyógygatja bent, tej, azért a kis bolondságért majd meghall az ember. Tej, túró, tej fel, gyógygatja bent, tej, azért a kis bolondságért majd meghall az ember. Tej, túró, tej fel, gyógygatja bent, tej, azért a kis bolondságért majd meghall az ember.

Ligas, teknő, ligastá, jaj, de régen nem adtál, száradjon el a köldököd, ha én hozzám nem dörgölöd. Ligas, teknő, ligastá, jaj, de régen nem adtál, száradjon el a köldököd, ha én hozzám nem dörgölöd. Tej, túró, tejfel, féreg atya fente.

0: A következő 1983-ban készült táncház találkozó lemezt a jövő heti adásomban fogom bemutatni.
1: Ha műsorral kapcsolatban véleményed van, keress az interneten.
2: A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: E-mail címünk
2: info@hobbiradio.hu.
1: Ne kíméljetek! E-mailjetek!
0: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön Önöktől a műsorvezető szerkesztő, Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Hobby Rádió. Értünk szól.
1: Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot. Szerdán tetőzik az idei első kánikula. Ma a fátyol és gomoly felhő mellett napos időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat, ha vissza tudnak szerezni az ellopott állami vagyonból jelentős vagyonelemeket, és beindul a magyar gazdaság, akkor ez legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. Ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től, és tudják tartani a növekedést, akkor záros határidőn belül elérheti Magyarország az uniós átlagot, mondta. Emlékeztetve arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Két könyvet fogadott örökbe Krasznahorkai László a szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hűségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Továbbra sem nyílt meg Josip Broz Tito, egykori jugoszláv elnök legendás luxushajójából a Galebből tervezett múzeum. Noha a felújításra eddig már 22 millió eurót elköltöttek. A projekt újabb akadályba ütközött, a februárban balesetet szenvedett hajó javítására kiírt pályázatra egyetlen ajánlat sem érkezett, közölte a horvát sajtó. A Galeb a kikötőben sérült meg, amikor egy másik hajó neki ütközött. A helyreállítás műszakilag bonyolult, mert a hajón több olyan alkatrész is van, amelyet már nem gyártanak, ezért azokat egyedileg kell elkészíteni. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos időben lesz részünk, néhol zápor eső kialakulhat. Az északi a szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.
0: Hobby Rádió.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Nem tudod merre tovább? Vak szerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Várok mindenkit a következő sztárportréval. Témánk a lazaság. Itt lesz Sövegjártó Áron.
4: Laza vagyok.
5: Minta.
4: Rigolánc.
3: Nagyváradi Erzsébet.
6: Én szerintem laza vagyok.
3: Szokol Péter.
7: Laza vagyok. Laza vagyok.
3: Háda János.
8: Sokkal lazább voltam fiatalabb koromban.
3: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
9: Hobby Rádió. Rádió.
0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Sztárportré. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
3: A lazaság kapcsán beszélgetünk ma. Itt lesz a műsorban négy színművész, Nagyváradi Erzsébet, Sövegjártó Áron, Szokol Péter és Háda János.
5: Laza vagy?
4: Laza.
7: Laza.
6: Én szerintem laza vagyok. Laza vagyok.
8: Sokkal lazább voltam fiatalabb koromban. Lazább voltam fiatalabb koromban.
7: Laza vagyok.
5: De egyébként tényleg vagy ennyire laza?
4: Nem.
5: Miért nem?
4: Mert kettős életet élek.
5: Na, azt nem tudtam, hogy értem.
4: Van belőle egy másik énem.
8: Most jobban megérintenek és jobban befeszítenek dolgok. Valószínűleg akkor, amikor még csak saját magamért voltam felelős. Lazán vettem nagyon sok dolgot, és ahogy telt múlt az idő, és persze az ember családot alapít, és elkezd megszelídíteni embereket saját magához szeretetben, és elkezd egy családot eltartani, és értük elkezd felelős lenni, akkor már nem tudja olyan lazán venni.
5: Kívül laza? Péter.
4: Kívül eljátsza, kívül. Hogy laza. De te azt soha nem fogod megtudni, hogy ez egy megjátszott lazaság, vagy pedig tényleg ez a Péter ilyen.
6: Délszláv kispaluból származom Tökörről, és szerb-horvát nyelvű óvodába, általános iskolába jártunk, illetve a tököli délszláv nemzetiségi táncsoportnak voltam 20 évig a jeles tagja. Tehát ezt csak azért mondom, ezt a délszlávságomat, amire én rendkívül büszke vagyok, mert nem csak ebből jön az én szenvedélyességem, vagy gyökerem, igen, hanem ebben van egyfajta lazaság is. Magával az élet felfogásra, az életmódommal kapcsolatban.
4: A lazaság nagyon fontos az életemben. Én azt gondolom, nagyon laza csávó vagyok.
5: Na már a szójárás is csávó.
4: Igen, laza vagyok.
5: Minta.
4: Rigolánc.
1: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
9: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztárportré. Tévében, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: A civil életemben meg nem nagyon érzem azt, hogy ennél lazábbnak kéne lennem, mert akkor már szétesek.
3: Azt mondod, tényleg?
2: Szerintem
3: annyira
2: igen.
3: Könnyeden tudod venni a dolgokat?
2: Én úgy gondolom, hogy azért nagyon jó a megoldó képességem, és ha valami baj van, akkor annyira tudok koncentrálni, hogy akkor csak a megoldás felé, és az nagyon hamar megvan. Nyilván ehhez hozzátartozik az én lazaságom is, tehát azért kevésbé kapok infarktust attól, hogy mit tudom én, még kicsi volt a gyerek és hányt az autóban, tehát ilyenkor...
3: Behányt,
2: kicsit megtörlöm a fejét, megyünk tovább, tehát hogy annyi baj legyen. Nyilván, hogyha beteg, az már jobban megvisel, de akkor is a cél van, hogy tudok lázcsillapítani, tehát nem a pánik helyzetbe kerülni, hanem józan paraszti ésszel felfogni a helyzetet és megoldani.
3: Tolatsz ki az autóval véletlenül, bam, neki mész valaminek, behorpadt egy kicsit, mindegy, most már behorpadt, megyünk tovább.
2: Volt egy ilyen négyes karambolnak voltam a második tagja, az előttem lévő autó, ugye mi mentünk a rendesen kétsávos úton, mentünk rendesen a zöld lámpával, és mellettünk volt egy balra kanyarodó sáv, aminek piros lámpája volt. És ő azt hitte, hogy ez a piros lámpa az rá vonatkozik, és satúfékkel, egy paf-paf-paf, szépen mentünk egymás után. És a mögöttem lévő autó egy ilyen picike teherautó volt, egy zöldséges, és kiszállt a férfi, hát majdnem sírva fakadt, hogy úristen, neki most ez a munkája, és hogyha én most betétlapot kérek, akkor ezt a vállalatnak kell kifizetnie, és akkor a vállalat őt meg fogja büntetni, de lehet, hogy ki is rúgják. És akkor nekem néztem a hátsó lámpámat, nekem azt kapta el, én valahogy ügyesen ütköztem, tehát elő gyakorlatilag azt hiszem, nekem semmi bajom nem lett, meg az előttem lévő kocsinak sem, és tehát, hogy csak kisebb koccanások voltak. És akkor mondtam, hogy legyen boldog, menjünk, ne veszítse el az állását, menjünk tovább. Egyszer csak a lakcímemre kaptam egy csomagbombot. Tehát körülbelül ez...
3: Tényleg?
2: Ez tényleg.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobby rádió!
5: Hallottál már erről a rádióról?
6: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantelem esküszöm.
7: Hobby rádió, a hangadó.
4: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Mindenki jellemében vannak dolgok, amiben laza, és amiben pedig feszült. A jelentéktelenebb dolgokban elég laza tudok lenni. Gyereknevelésben elég laza tudok lenni. A 12 éves lányom nyugodtan megnézhet egy horrorfilmet. Mert semmi baja nem lesz, mert tartom olyan értelmesnek, hogy fölfogja és megbeszéljük, hogy ez film, és azért van, hogy ijeszgessenek, és hogy ez egy ilyen dolog. Ha nem tetszik, takard el a szemed. Ha ő meg akarja nézni, ám legyen, nézze meg.
1: Na látod, ez például lazaság.
2: Azért mondom, hogy egy másik laza vagyok.
1: Szülő mondhatja, hogy felnőttként nem húzza meg azokat a határokat, ami kötelessége lenne, hogy apaként a 10 éves gyermekét megvédje ettől a rettenettől, hogy utána a gyermek lelke hogy fejlődik. De ebben te laza vagy. És mi az, amiben pedig érzed magadon, hogy azért lehetne lazítani, mert nagyon túl feszes vagy?
2: Egy, hogy mentálisan, szakmailag jól legyek, másrészt pedig, hogy eltartsam a családomat. Ezeket nagyon keményen próbálom, és nagyon foggal-körömmel védeni és művelni. Viszont a színházban nagyon lazának kell lenni ahhoz. Tehát az meg egy másik fajta lazasság, hogy amikor rendez az ember, akkor egy picit laza is, meg feszült is. Tehát lazán kell a dolgokat csinálni, hogy bármilyen ötlet bejöhessen, és megengedő legyen bele az ember. Viszont kell lenni egy határozott elképzelésnek, amit azért keményen követni kell.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
3: Ha most megkérdeznéd a szűk családomat, akkor azt mondanák, hogy igen, az Áron brutál laza, és nagyon önfelett, és még talán nagyképű is, ahogy ezt látják mások, viszont otthon egy önmarcangoló, egy elemző, egy aggódó ember vagyok.
1: Csodálatos.
3: Köszönöm szépen.
1: De tényleg, az hát nem csak úgy vagy, és úgy elsiklasz a dolgok fölött úgy felületesen, hanem elemzed, mélyen megfigyeled, vizsgálgatod.
3: Igen. Azt gondolom, hogy mind a kettő kell. Ahhoz, hogy lazák tudjunk lenni, ahhoz kell egy erős fundamentum, kell egy mélység. Ahhoz, hogy a mélységbe ne ragadjunk bele, ahhoz kell a lazaság. Szerintem az tud laza lenni, akinek van valamije. Tehát úgy habokra nem lehet lazának lenni, elfúj a szél. Így pedig lehet lengedezni.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobbi Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Sztár Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Úgy érzem, a kommunikációban egy kicsit lazábbnak kéne lennem.
1: Akár az ilyen beszélgetésekben is, vagy a
2: kifelé? Túlságosan sokszor tartom kontroll alatt magam.
1: Nem engeded ki azt hirtelen, ami jön?
2: Kiengedem, ami jön, csak automatikusan tartom kontroll alatt magam, és mondjuk... Amikor visszanézek például egy ilyen felvételt, akkor mindig azt mondom, hogy lehettem volna lazább.
1: De most még benne vagyunk a felvételben, és ezt is visszanézheted, akkor most itt hogy néznél így a saját szemedbe, hogyha már most a lazább tekintettel néznél, mert nyugodtan belenézhetsz, ha gondolod, és igen.
2: Nem tudom, régebben nem volt ennyi kontroll belül beszélgetéseimben, nem ilyen beszélgetésekben, hanem akár magánbeszélgetésekben is nem volt kontroll, de többször bántottam meg embereket, és lehet, hogy ennek hatására is inkább kontroll alá vettem magam, hogy csak így adhok, ne bántsak meg embereket, mert nem érdemlik meg, és én nem akarom megbántani őket, de valószínűleg rossz volt a stílusom.
1: Hát de itt is, ahogy korábban mondtad, hogy akkor kellene gátak, és ez pont a gát, nem? Hogy akkor az ember egy picit, mielőtt kimondok valamit, végig gondolom, az a gát.
2: Igen,
1: és akkor nem bántok
2: igen.
1: meg annyi embert, csak fele annyit.
2: Hát ezt is nevezhetjük egy gátnak, igen. Hogy valahol gátat szabunk, valahol kell azért gátat szabni dolgoknak.
1: Van olyan, ahol te feszülsz meg?
3: Igen, a kis hogy a piszlicsári
1: Na?
3: ügyekben.
1: De mi az?
3: Tehát a hétköznapi életben. Elintézni mondjuk, nem tudom, gáz,
1: számlát,
3: óra, váltásnak
1: igen,
3: a
1: igen.
3: nem tudom miért.
1: Meg kell telefonálni.
3: Hát
1: az... Sövegjártó Áron, színművész.
3: Laza vagyok, de ezeket nem szeretem, ezeket a dolgokat, hanem szűk. Én szeretem a tágasságot, szeretem a szélességet, és nagyon frusztrált vagyok a pici dolgoktól, a kis stílű dolgok, nem az én világom.
1: Tehát, ha mondjuk borravalót kell adni, akkor laza vagy?
3: Túlságosan
1: jó,
3: is.
1: Jó, 24.300 forint, akkor 40.000. Köszönöm
3: igen.
1: szépen.
3: Hát, ha nem is 40, de szóval igen. Igen, nagy ívű vagyok ilyen szempontból is.
1: Laza vagy.
3: Laza, igen.
0: Ez a Sztár Portré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Nem akarok rágörcsölni dolgokra. Van például egy dolog, amire mindig rágörcsölök, ez például a pontos megérkezés. Nekem ez rettenetesen fontos, mert ha látom azt, hogy kések valahonnan, akkor nekem annyi idegsejtembe, energiámba kerül feldolgozni azt, hogy én most el fogok késni valahonnan, hogy nem éri meg ez az energiaveszteség a késést. Tehát ezért a megbeszélt időpont előtt én már mindig jóval előbb ott vagyok, hogy én szép nyugodtan megérkezem, iszom egy kortyot, bezárom az autót, nem kell rohannom, és én ezt saját magamnak megadom. Nyilván ez is indukálja azt, hogy akkor már lazán tudok bejönni. Mert nem egy ilyen görcsben vagyok, hogy bocsánat, elkésztem 10 percet, nem én tehetek róla, dugó volt. Tehát, hogy nem szeretek görcsös lenni. A lazaságot viszont az a temperamentumomból is adódóan, mint egy déli nő, tehát én ezt nagyon szeretem.
3: Hát ez mind csodálatos, egészen addig, amíg össze nem találkozol valakivel, aki elkésik.
2: El szoktam tölteni az időmet, de hogyha egy hónap alatt folyamatosan minden nap elkésik, azt már kénytelen vagyok megjegyezni.
3: Hú, de türelmes vagy. Egy hónapig folyamatosan, addig
2: kibírod? Nem, időnként teszek finom megjegyzéseket, hogy mi már itt vagyunk, és ezt kihozza szóba, tehát ezt tömegesen beszéljük meg, vagy pedig az éppen illetékes ember, mondjuk egy rendező közli a színésszel, hogy figyelj, nem kéne elkésni, de erre én nagyon allergiás vagyok, és de én türelemmel várom azt a jelzési időt is, meg a reagálási időt is erre, én nagy türelemmel várom, viszont van már, tehát mit tudom én, egy hónap múlva azért már dühös leszek.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
4: Konfrontációkban is például inkább olyan vagyok, tehát mondjuk egy iskolában a gyerekemet valaki bántotta, most nem itt tetlegesen, csak valami kellemetlen helyzetbe kerül. Okay. Apuka bemegy, és végletes vagyok ebben is, mindenben.
3: Bemész, és oda mész. Ki volt az, aki az én gyerekemet bántotta? Gyere csak ide, Pistike!
4: Ez pontosan így, mert gyere ide, Pistike, és jön az apukája is. És
3: apuka,
4: is.
3: Jöjjön, Béla! Mi volt ez a múltkor incidens?
4: Igen, tényleg így van. Tehát tényleg? Bemegyek nagy, nagy széles mellkassal.
3: És lazán? Vagy pedig ott már nem lazán, hanem befeszülten, hogy hát mi volt az a...
4: Lazán, tehát lazán. Én nem vagyok befeszülve. Az, akivel alulben van feszülve, az biztos.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Hobbirádió.hu.
6: A rádió.

0: Sztárportré most folytatódik.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Figyelj, te ebben sokkal lazább voltál valamikor. Igen?
1: Mondtak már ilyet?
2: Mondtak, persze. Mindenképpen változik. A korral is mindenképpen változik. Lazábban kommunikáltam talán. Lazábban kommunikáltam. Talán éppen akkor volt fejlődőben bennem az a fajta érzékenység, ami mostanra valószínűleg a sok eljátszott szerep és rendezett előadás érzelmekkel való foglalkozás kapcsán kialakult bennem, hogy annyira érzékeny lettem, hogy elkezdek valakivel beszélgetni, és miközben mondom a mondatot, a megvillan a szeme, és megmozdul a szája, és már érzem, hogy az a mondat hogyan fog ráhatni, és mivel nem akarok neki rosszat okozni, azért már a mondat végét másfelé kanyarítom, mint az eredeti szándék volt. Tehát nehezen
1: mondom
2: el neki. De hát ez éppen, hogy nem tudom, hogy áldás vagy átok.
1: Én áldásnak tekintem, mert hát
2: igen, csak valakinek meg akarod mondani.
1: És közben szeretettel mondod végére.
2: De aztán végül is nem mondod meg neki, hanem azt mondod, hogy majd a holnap elmondom neki. Mert látom rajta, hogy elkezdtem mondani a dolgot, és elkezdte érteni, miről lett szó. Már látom rajta, hogy kerekedik a szeme, és már nekem itt fáj az, ami most fog neki fájni.
1: Így hát végül látod, így közben formálódik egy szeretetté az egész, hogy ő is érzi, hogy Jézusom, János mit akar mondani, te látod, hogy érzi, és akkor szépen együtt, és mint aztán összeölelkeztek egy gondolatban, és
2: remélhetőleg vagy pofán vág a végén, de
1: nem hiszem.
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Kapunk valamilyen sérelmet, és az egyik kollégám az agresszióból azonnal lerendezi ezt a történetet, és akkor utána ő tök jól érzi megint magát, és baromi laza tud lenni. Én pedig nem tudok így reagálni, és ennek következtében elkezdek görcsölni, mert nekem ez, én nem tudok erre így válaszolni agresszivitással. Pedig már annyira csodálom őket, hogy én inkább ezen szeretnék javítani, hogy az én sérelmeimet azonnal jelezni, lenyomni, akár agresszivitással is, de erre alkalmatlan vagyok.
1: Hát, vagy nem is agressz...
4: És utána megint lazán élni tovább az életünket.
1: Na, de az a kollega megy hazafelé, koccan egyet a kocsival, és utána megőrül. Te pedig mész haza, koccansz, és azt mondod, hogy menjünk haza.
4: Hát valamiben laza vagyok, valamiben pedig nem. Amiben meg nem, abban tök jó lenne megtanulni ennek a folyamatát, de ez a csodálatos a mi mesterségünkben, hogy mi folyamatosan tanuljuk az ember pszichéjét, és nem csak kívülállóként, hanem ezt bizonyos szerepekben magunkra is kell húznunk, tehát át is kell élnünk. És ez folyamatos analizálás, folyamatos munka, és egyébként meg annak a lehetősége is, hogy körülnézhetek a szerepek között, hogy milyen féle embertípusok vannak, és akár választhatok is, hogy melyikbe akarok belelazulni, vagy van-e arra adottságom.
1: Vagy hogy az ember megőrüljön, arra is egy remek lehetőség.
4: Igen.
3: Szokol Péter, színművész.
1: Kívülről lazának tűnsz, ahogy mondtad is, és belül pedig egy precíz, feszes
5: ember. Karót nyelt ember, igen.
1: Nem tudom, az én vagyok.
5: Péter is tök lazának tűnsz.
1: Igen, hát ez tűnünk.
5: Tűnünk, igen. Ha te is éppen laza vagy, mint én, akkor jól álcázod.
1: De lehet, hogyha kivennénk a karót, akkor...
5: összeesnénk, igen.
3: Sövegjártó Áron, színművész.
6: Ahhoz, hogy lazák tudjunk lenni, ahhoz kell egy erős fundamentum, kell egy mélység. Ahhoz, hogy a mélységbe ne ragadjunk bele, ahhoz kell a lazaság.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Hobby Rádió. www.hobbyradio.hu. Rólunk szól. Műsorajánló. Egészségedre!
9: Egészségedre!
10: Egészségedre!
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
8: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
10: Hallgassa információs műsorunkat napi 4 alkalommal, 6-tól, déltől, 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este 7-től a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
11: Világjáró
12: a Hobby Rádióban.
11: Ha ön már járt ott, készül vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től
13: a Hobby Rádióban.
14: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
15: Felrázzuk a várost, és önök elé tárjuk egy koktélként.
16: Koktél.
15: Érdekes témák, érdekes emberek.
16: Koktél. Szerdán 10-től a Hobby Rádióban.
17: Szivárvány.
18: Szivárvány.
17: Szivárvány.
18: Szivárvány.
17: Magazinműsor vendégekkel és sok érdekes témával. Szivárvány.
19: Pénteken 22 órától a Hobby Rádióban.
8: Műsorajánlót hallottak. Műsorajánló.
20: Back in Time-ban nem csak zenét hallgatunk, hanem emlékezünk. Minden héten megállítjuk az időgépünket egyetlen évszámnál. Megnézzük, mi mozgatta meg akkor a világot, és ami a legfontosabb, újra lejátszuk azokat a slágereket, amikre akkoriban mindenki táncolt. Legyen szó a diszkó aranykoráról, a lázadó 90-esekről, vagy a 2000-es évek elejének poprobbanásáról. Két óra, egy évszám és a korszak legjobb ritmusai. Minden szombaton délután 1 és 3 óra között a Hobby Rádióban Baluval.
8: Próza jelenet, előadás, hangjáték.
14: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
8: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 10 óra.
21: Egyre drágábbak a rollerbiztosítások, szerdáig melegszik az idő. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma, tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix Kazentével. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélék, valamint már a csalánfélék és az útifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollen. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délután

0: is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére. Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
1: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. Értünk szól.
3: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Tóth Szilviát, a BioRose Allside Care Kft. Tulajdonosát és ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy itt a Márai Sándor Kultúrházba végre találtunk egy csendes helyet, sor kerülhet erre a beszélgetésre. A mai témánk a rózsa. A rózsa az egyik legnépszerűbb virág világszerte. Sokszínű és sokfajtájú rózsa van. Nem csak a szemet gyönyörködteti, hanem sokoldalúan felhasználható a gasztronómiától, a kozmetikumokig, a parfümöktől, a gyógyszerekig. A rózsa a szeretet és a szerelem szimbóliuma is egyben. Egy rózsaszál szebben beszél. Ismered a dalt?
1: Igen.
0: Mint a legszerelmesebb levél, mondta Helta Ienő. Kedves Szilvia, hogy kerültél a rózsák bűvkörébe?
1: Én is köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a cégemet, illetve a BioRose termékcsaládot, és köszöntöm a hallgatókat is. Tulajdonképpen személyes érintettségből kerültem a BioRose bűvkörébe. Korábban 7 évvel ezelőtt egy építőipari cégnek voltam a kereskedelmi vezetője, és Közép-Kelet-Európa is hozzám tartozott, és egy sarokprofilgyártó céget mentem meglátogatni, ahol ajándékba kaptam a BioRose termékeket. Akkoriban ez körülbelül, hát már olyan 8 éve volt, nagyon pigmentfoltos volt a bőröm, és aznap volt a születésnapom, amikor meglátogattam őket, és ajándékba kaptam ezt az újonnan kifejlesztett BioRose új brandet, és azt mondta az ügyvezető, hogy boldog születésnapot, itt van ez a termékcsalád, a haveromék fejlesztették éppen most, és használd egészséggel, és ez az egy termékcsalád volt, ami teljesen megváltoztatta a bőrömet. Elkezdtek halványulni a pigmentfoltjaim, és annyit rendeltem magamnak, a családomnak, illetve a barátaimnak belőle, hogy felkértek egy idő után, másfél év múlva, hogy legyek a BioRose kizárólagos importőre, hiszen mint új brand kerestek egy olyan embert, aki ugye Bulgáriából, Magyarország általában egy kapu a gazdaságban, nyugat felé, hogy ugye kizárólagosan tudjam forgalmazni, és én pedig éltem ezzel a lehetőséggel.
0: Hol vannak a rózsamezők, amik az alapanyagot adják a BioRose termékeihez?
1: A rózsák völgye Bulgáriában, Karlovo és Plovdiv között csodálatos mikroklímával rendelkezik.

0: voltam is többször, meglátogattam a céget is, a rózsamezőket is, teljesen más a levegő, annyira sejmes, annyira puha, szinte harapni lehet a levegőt.
1: Cirka 200 rózsafaj ismer a tudomány. Melyik rózsafajták azok, és mi a nevük, amelyiket felhasználtok?
0: Igen, elsősorban a róz damaszcénát használjuk, ez a kis rózsaszín nő virág. Mindegyik rózsának ugye megvan a maga jelentése, már mint a színének, tehát van vörös rózsa, fehér rózsa,
1: sárga
0: rózsa, de mi, és elsősorban itt a rózsák völgyében a rózsaszínűt használják, ami a gyengétség, szeretetnek a jelképe. Hogyha már így a jelképek szimbólumok irányába is szeretnénk.
1: Igaz elmenni. Az, hogy minél sötétebb a rózsaszíne, annál több hatóanyag van benne?
0: Ezt én így nem igazán állítanám. A rózsában önmagában egyébként kevés az illóolaj. Éppen ezért hajnalban, amikor nagyon
1: párás
0: és nedves a levegő, akkor szokták leszületelni. És pontosan a lepárlás következtében tudjuk kinyerni a rózsából azokat a hatékony illóolajokat, ami egyébként nem sok, tehát 1 kg rózsaolaj előállításához 3000-5000 kiló szíromra van szükség. Hú. És éppen ezért annyira nem releváns a rózsának a színe.
1: Főbb termékeitek, én csak a rózsavizet és a rózsaolajat ismerem. Mik a termékeitek?
0: Elsősorban a napi bőrápolási rutint céloztuk meg a termékskálával. A rózsa, tehát tulajdonképpen egy otthoni bőrápolási rutint tudunk kialakítani a termékcsaláddal. Rózsavíz, szemránckrém, hialuron, különböző bőrtípusra való hidratáló krémek, nagyon jó a hialuronos arcmaszkunk, amiből külön, amit akár testápolóként is lehet használni. Arcolajok, szemkörnyékápoló olajok vannak, tehát egy nagyon letisztult és nagyon kevés egyébként a termék, mert ezek egymásra építhetőek, és nem kell nappali és éjszakai krém, ugyanazt lehet használni.
1: Nincsen rózsa tövis nélkül, mondja a közmondás.
0: Igen.
1: Így van, vagy volt nálad is?
0: A cégre gondolsz? Tehát vagy...
1: Igen, a cégre is, nehézségek, meg nálad is, a kezdeti nehézségekre.
0: Ezzel abszolút egyet tudok érteni minden tekintetben. Tehát amikor megalapítottam a cégemet, rá másfél évre már a COVID betört, és teljesen hideg hívással tudtam csak építeni a viszonteladói hálózatot. Viszont ez elég sikeres volt, mert körülbelül 3 hónap alatt 25 viszonteladóm lett, akikkel csak telefonon beszéltem. Tehát nem is tudtam őket meglátogatni. Viszont most pedig az lett a nehézség, hogy nagyon sokak tönkrementek a COVID alatt, nagyon sokan bezártak, vagy rájuk nyitott egy nagy multi, és most ugye újra kell építeni, szinte folyamatosan építem a B2B-B2C szektort, ugye a www.biorose.hu a weboldal, ahol a bárki, bármilyen magánszemély meg tudja vásárolni, de nyilván ismerté kell tenni a brandet ahhoz, hogy a bioboltok, kozmetikusok is tudják hatékonyan és sikerrel forgalmazni.
1: Olvastam valahol, hogy a biorózsák termesztésénél még a permetezőszer is 100%-ig természetes, organikus, lebontható anyag.
0: Igen.
1: Igaz?
0: Igen, ez igaz. Elsősorban borsot használnak. Kérdeztem én is, amikor kint voltam.
1: Borsot?
0: Igen, bors. Tehát nem borsó,
1: hanem bors. Borsnak a kivonatát.
0: A kivonatát használják. Nem árulták el nyilván a saját know-how miatt az összetételt, de valóban 100% természetes anyaggal permeteznek, ugye erről certifikáttal is rendelkeznek, illetve az egész termékcsalád rendelkezik az USDA certifikáttal, tehát ami a bio-organikus certifikát.
1: A szívünkkel ültetünk, nem a kezünkkel. Írod a honlapodon. Hogy értsük ezt?
0: A rózsa tulajdonképpen a legerőteljesebb rezgésű virág. A legmagasabb, a virágoknak a királynője. És hát ezt most képletesen kell érteni, tehát szimbolikusan azt jelenti, hogy ahogy gondozzuk a rózsát, ahogy törődünk a rózsával, úgy törődünk magunkkal is, úgy törődünk magunkkal, mint nővel. És itt ez a fontos kulcsszó, a nő. Tehát a nő is ugyanúgy nyílik ki, ahogy a rózsa. Ugyanúgy pompázik, de lassan. Nem szabad sietetni, a rózsa se siet. A rózsának is időre van szüksége ahhoz, hogy kinyíljon. És én ezt látom, én nőkkel is foglalkozom, jogát is oktatok, és látom, ahogy a jogával, joga által, a légzéssel, vagy éppen az asztanákkal kinyílnak a nők, és mellette ugye a lelkük kinyílik a bioróz kozmetikumok által. Igazából a legerősebb szívcsakra nyitó, ugye a rózsa mind a bánatot, mind a szerelmet tudja, így a szerelmet fokozni tudja, a bánatot enyhíteni tudja, ezt így értettem.
1: A bioróz használ mesterséges illatanyagot, tartósítószereket, színezékeket, vagy nem?
0: Nem, egyáltalán nem.
1: Tehát csak a rózsa.
0: Teljesen organikus. Azt különbözteti meg a biorózt az összes piacon lévő kozmetikumtól, hogy a saját technológiája. Vákummal kiszívják a sejt szinten a vizet, ami a rózsában 230 bőrszépítő vegyület, és ezt hívják sejtvíznek. Tehát ez a sejtvíz, ami 230 bőrszépítő vegyületet tartalmaz, ezt visszapumpálják a termékekbe, és ezáltal 100% hatóanyagtartalmú. Nagyon sok hatóanyag szemináriumon jártam, amik márka függetlenek. Ott elhangzott, hogy az összes kozmetikum, ami a piacon van, 60%-ban sima akvát vizet tartalmaz, amit
1: csak
0: nem
1: vizet,
0: tud.
1: Nem. Vagy desztillált.
0: Hát inkább desztillált vizet, amit nem tud a bőrünk hasznosítani. És kenjük, nagyon gyorsan elfogy, és hát ez 40% hatóanyagtartalom. A bioróznál pedig éppen a sejtvíz miatt 100% hatóanyag. Ahogy felkenjük, már rögtön ragyog a bőrünk.
1: A termékek a bőr problémák szerint, évkor szerint, vagy más szempontok szerint vannak csoportosítva? Bőrtípus, évjárat?
0: Teljesen mindegy. A webshopban muszáj volt valamilyen mankót adni az odalátogató embereknek, de a 20 évesektől kezdve a 80 éves hölgyig is valaki ugyanazt a típusú hidratálót használhatja. Itt a legfőbb kérdés mindig a rózsa illata, hogy ki mennyire tud azonosulni a rózsával. Sokan imádják, de nagyon sokan azt mondják, hogy hú, hogy nekem sok ez az illat. Általában, akik ezt mondják, a nőiességükkel van problémájuk, ezt már én megállapítottam így a rendezvények alatt. Éppen akkor hagyta el a párja, vagy akkor egy szomorúság érte, mert, és lehet, vannak időszakok is a nő életében, amikor bezáródik egy picit úgy, ahogy a rózsaszírom, amikor nem akar nyitni, amikor fel kell valamit dolgoznia. És később, amikor ahogy nyílunk ki, nők, úgy leszünk nyitottak a rózsa illatára is.
1: Hány éve használod te, mint nő, a rózsatermékeket, és hány éve foglalkozol hivatásszerűen a rózsatermékekkel?
0: Ez 2017-ben ismertem meg Bulgáriában ezt a termékcsaládot, és 2019-ben alapítottam meg a cégemet.
1: Tehát két évre rá.
0: Két évre rá, igen, addig...
1: Addig gondolkodtál?
0: Addig gondolkodtam, meg hát igazából nagyon sikeres vezetőbeosztásom volt, és ugye ez a merjem-e a bizonytalant választani, merjek-e a komfortzónából kilépni, merjek-e feladni egy egy jó egzisztenciát, és igazából ez a két év ez erről szólt, erről a vajudásról. De nem bántam meg.
1: Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat, írja Szent Exupéry a Kishercegben. Így van ez nálad is?
0: Igen, igen. Pontosan, amit az előbb is említettem, hogy nekem a rózsa, illetve maga a biorósz termékek a törődést, a gondoskodást jelentik, a tisztaságot, a megújulást, az életörömöt, illetve a minőségi kapcsolatokat, és ez szerintem nagyon jól tükrözi ez a kis herceg idézet is.
1: Azt tudom, hogy Kleopátra egyik szépítőszere a szamár tej mellett a rózsaolaj volt. Mit tudsz erről?
0: Tulajdonképpen már az ókorban használták a rózsát, termesztették is, és a szépségiparban is ugye lepárlatokat készítettek, és ebben fürdött Kleopátra. És ahogy haladtunk az idővel, minden egyes kultúrának mást és mást jelentett a rózsa. Később a középkorban már ugye a lovagi kultúrába bejött, meg a trubadúrok világába bejött a rózsa, mint szerelmi jelkép. De ami érdekes, hogy először a férfiak használták ám a rózsát. Hát a római férfiak rózsafüzérben ünnepeltek és lakomáztak, akár így filmekben is lehet látni, és később ajándékozták ezt a rózsafüzért a hölgyeknek szerelmük jelképeként. Meg később ugye a vallással, ott inkább a fehér rózsa termesztése, ugye tisztaság jelképeként használták, rózsák háborúja.
1: A rózsa illat erős, afrodiziákum. Mi ez az afrodiziákum?
0: Az, vágykeltő tulajdonképpen.
1: Fokozzák a nemi vágyat? Szexuális aktivitást?
0: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a nő, ahogy elkezdi magára kenni a rózsakozmetikumokat, a női ragyogása is teljesen más szintre kerül. És ugye ezt a rezgést veszi át a férfi is, illetve hát maga az illat, az illatnak is van egy...
1: illata van.
0: Igen.
1: Afroditéről kapta nevét, ugye?
0: A rózsa?
1: Nem, az afrodiziákum.
0: Ja, igen, igen.
1: Afrodité, a szerelem istenője.
0: Igen, igen, tehát... igen, a rómaiaknál ugye igen. A rózsát a afroditéhez kötik.
1: Ki milyen rózsát szakajt, olyat szagol, tartja a közmondás. Nálad hányfajta rózsa illat van?
0: Hú, ezt nehéz lenne megmondani.
1: 20, 10, több?
0: Ezt őszintén szólva nem tudnám számszerűsíteni, mert ugye, ahogy lepárolják, illetve vákummal kiszívják magát a sejtvizet, minden egyes rózsaszüretkor érdekes módon más illata van.
1: Ugyanannak a rózsának.
0: Ugyanannak a rózsának. Ez ugye a napfénytől is függ, persze, milyen hatóanyagok érlelődtek benne egy éven keresztül.
1: Tusfürdő helyett szappan. Hogy látod te ezt? Rózsaszappan, persze.
0: Igen, a rózsaszappanunk mind a mellett, hogy gyönyörűen néz ki. Nagyon jó illata van, nem szárítja a bőrt. És ugye, ahogy ránézünk, benne van a szárított rózsaszírom is. Egyre többen mozdulnak már el a vegán irányba, az organikus termékek irányába, és többen használják a fürdéshez is a szappant. De a mi szappanunk még hajmosáshoz is használható, mert a bőr pH értékét kiegyenlíti.
1: Használod te is?
0: Hát a hosszú hajúaknak nem igazán ajánlott, sziszi-fuszi munka lenne, én csak tusfürdőként használom. De a rövid hajúaknál nagyon jó, főleg a zsíros korpás bőröknél.
1: Csapvíz helyett sejtvíz, ezt már említetted. Mit jelent ez mégis?
0: A sejtvíz, igen, ami 230 bőrszépítő vegyületet tartalmaz, amit vákummal szívnak ki a rózsaszíromból, a speciális vákum technológiával. Hát a csapvíz meg tudjuk, hogy mi mindent tartalmaz.
1: Mint mondtuk, a rózsaszírom étkezéshez is jó. Használsz te étkezéshez rózsaszírmot? Még nem próbáltad ki?
0: Nem próbáltam.
1: Pedig nagyon módon. Érdekes lenne.
0: A rózsavizet igen, azt iszom.
1: Rózsaszírom minnyom, vagy csokoládé a palettádon.
0: Ahhoz azért elég kemény certifikátok is kellenek. Tehát belsőleg fogyasztásra per pillanat a Biorosz cég nem rendelkezik ezekkel.
1: Most a következő zenét Tóth Szilvia, a beszélgető partnerem ajánlja a rádió hallgatóinak. Aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Szilvia, a műsor címe Egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében, hogy ilyen szép, csinos hölgy vagy? Ez nem csak a rózsák hatása, ugye?
1: Jaj, köszönöm. Mozgok. Tehát a mozgás nekem lételemem. Tehát, hogyha már két napig nem tudok mozogni, akkor érzem, hogy bentreked az energia, és akkor depresszívebb, vagy éppen agresszívebb, bár nem vagyok nyilván agresszív típus, csak akkor ilyen frusztráltabb vagyok. Jogázom már lassan 20 éve, és ezt oktatom lassan 5 éve. Az nekem nagyon fontos. Hetente egyszer szalszázom, ami szintén ugye a női kinyílást segíti.
0: Hol?
1: A női erőket segíti. Itt Budapesten.
0: És melyik
1: a hölgy? A Salsa Diabolikában, a Paulai Mede utcában. És futok, túrázok, nagyjából. Meg hát, hogyha olyan az idő, akkor biciklizem.
0: Van valami kis egészség védelmi praktikát, amit minden nap használsz, például nekem a jobb lábbal való felkelés, olajöblögetés, ortussolás. Van ilyen nálad, ami a veled kapcsolatos, a napi fittségeddel kapcsolatos, vagy a rózsákkal kapcsolatos?
1: Hát ugye a napi bőrápolási rutinomban a bioróz termékeket használom. Minden reggel a légzés, tehát egy körülbelül 10 percen keresztül.
0: Melyik légzést?
1: A váltotórjukas légzést alkalmazom, és a napüdvözlet sort, azt mindig megcsinálom.
0: A jogából.
1: A jogából, igen.
0: Test, lélek, szellem, a három lábú szék professzor dr. Paplajos szerint. Hol hat itt a rózsa? És a rózsa termékek?
1: Tulajdonképpen mindenhol. Tehát, hogy az All Side Care, tehát azért is adtam ezt a nevet a cégemnek, mert ez ugye az angol szóból ered, Inside Outside Regeneration, tehát, hogy külső-belső regeneráció. A rózsa az illatával megnyugtatja az idegrendszert. Nagyon sokan használják a masszázs olajakba, tehát, hogy az egész bőr felületén keresztül bejutva csillapítja az idegrendszert. Mindemellett a hormon...
0: Fürdésnél
1: is, a fürdővízbe is tehetjük. Hormonrendszert is kiegyensúlyozza. Az immunrendszerre is hatással van. Antidepresszáns, a legerősebb gyulladás csökkentő a rózsa, és ennél egyébként talán az én történetem a leghitelesebb a rózsánál, hogy én mind a két oldalát a rózsának megéltem. Ugye amikor elkezdtem használni, ugye a női rezgésem is annyira megváltozott, hogy egy szerelem belépett az életembe. Viszont ő sajnos 4,5 év után elhunyt, és a gyászom feldolgozására is a rózsaolajat kenegettem a mellkasomra. Tehát, hogy nagyon sokan frakcionált kókuszolajba, ha keverünk rózsaolajat, ezt a róz abszolútot, amit forgalmazok alapanyagként, nagyon jól lehet enyhíteni a bánatot, a gyászt. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy az öröm, bánat, tehát, hogy az egész spektrumát, a kedvünknek az egész spektrumát.
0: Az életünknek
1: körbe öleli a rózsa, pláne az enyémet.
0: Depresszió ellen is használják, azt tudom.
1: Igen. Igen. Nekem nagyon sokat segített az elmúlt 7 évben, a elég erőteljes változáson ment keresztül az életem, ahogy bekerült a rózsa, mint termék az életembe, úgy került be egy új férfi, aminek hatására én egyrészt felmondtam, elváltam, elköltöztem Szekszárdról Budapestre, közben egy betegséget is diagnosztizáltak, onkológiára kellett járnom. Az onkológián is a rózsával kenegettem a bőrömet, és az volt a legszebb, hogy a mi szobánk volt a legillatosabb szoba, és minden nénit kenegettem a rózsa, a bioróznak a termékeivel, és kicsit ebből a szomorúságból egy ilyen, nem is tudom, egy ilyen szép történetet faragtunk, hogy a kilátástalanabb, sokan kilátástalanabb helyzetben voltak ott mellettem, de meg tudtam szépíteni a lelküket ezekkel az illatokkal és termékekkel, és azóta is páran egyébként vásárolnak. És utána pedig ugye a gyászban is ez segített. És most pedig az újrakezdésben újra. Tehát újra, hogy újra kimerjek nyílni. És ezen nem csak én megyek keresztül, hanem rengeteg nő. Pláne így én 50 éves voltam tavaly, és ugye ez a menopauzával is összefügg, amikor valahol egy nő kicsit identitást is veszít, hogy ki vagyok én most, így a gyerekek kirepültek, máshogy működik a testem, máshogy működik a hormonunk. Felszabadult egy csomó idő, úristen, mire használjam, új irányokat kellene találni, új sportot, új kihívásokat, és sokan ebben nem mernek beleállni, és na, ilyenkor jön a depresszió.
0: És erre jó a rózsa.
1: Igen.
0: Erre is.
1: Erre is.
0: Kedves Szilvia, most rövid kérdések következnek, és rövid, spontán válaszokat várok tőled. Sokat kencefencézed?
1: Nem. Nem.
0: Hiú vagy?
1: Nem.
0: Minden nap ráállsz a mérlegre?
1: Nem.
0: Diétázol?
1: Nem.
0: A tükör a legjobb barátod?
1: Nem.
0: Véleményed sziklaszilárd vagy változó?
1: Igen, tud változni, ha meggyőznek.
0: Mindig tiéd az utolsó szó?
1: Nem.
0: Zsánered a férfi nemnél? Milyen típus?
1: Nincs különösebb zsánerem, az összhatása fontos.
0: Mi a legfontosabb egy férfinél, szerinted?
1: Hogy ragyogtassa a nőt.
0: Tudsz kompromisszumot kötni?
1: Igen.
0: Milyen nőnek tartod magad?
1: Határozott, de mégis gyengéd.
0: Milyen embernek tartod magad?
1: Szeretetre méltó.
0: Öltözködésed egyedi. Hol szerzed be őket?
1: Hát megvan egy-két márka, amit kedvelek, meg a kedvenc bejáratott boltjaim, és ott szoktam beszerezni.
0: Hobbit? Csak nem a munkád?
1: Végül is, de.
0: Szabadidő tevékenységed a hobbi mellett, mondta tánc, jóga, és még?
1: Szalsza. Igen, hobbim. Szeretek énekelni.
0: Tudsz bocsánatot kérni?
1: Igen.
0: Haragtartó vagy?
1: Egyáltalán nem.
0: Féltékeny típus vagy?
1: Nem.
0: Ha szakítottál valakivel, lehetséges, hogy újra kezded?
1: Hát ezt azért nem tudom, mert erre még nem került sor az életemben, tehát hogy így.
0: Terveid 2026-ban.
1: 2026-ra én egy szót tűztem ki magamnak célul, ez pedig a kiteljesedés. Kiteljesedés minden szinten, mind a magánéletemben, mind a cég életében. Nagyon szép, előremutató együttműködések rajzolódnak már ki, akár természetgyógyászokkal, más viszonteladókkal, olyan cégekkel, akik saját terméket fejlesztenek ki, és az én rózsaolajamat, illetve a bioróz rózsaolaját használnák. Szeretnék most már tényleg így a COVID, hogy most már tényleg lecsengett nemzetközi szintre lépni, és a magánéletemben is kiteljesedni.
0: Árszpoétikát, hitvallásod?
1: Több is van, de ami talán így ide jobban illik, az, hogy azok, akik mások életébe fényt hoznak, maguk sem kerülhetik el azt.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Tóth Szilviának, hogy kikérdezhettem egy kicsit, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Búcsúzom a hallgatóktól, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget Évának.
0: Tehát Tóth Szilvia és Túcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió.
1: Fogalkozni mélyedek ki a busztalapot!
2: Műsorajánló.
3: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
4: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Mini Starsky és Hutch Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig. Ismétlés aznap este 21 órától.
5: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
0: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től. Média 1. A média1.hu hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál Szalai Dániel. Szombaton 9-től a Hobby Rádióban.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Kamureklám.
1: Ah, te, ez milyen jó!
2: Ez a Volkswagen.
0: Kamureklámot hallottak.
3: Tudod, még sohasem voltam olyan boldog, mint akkor, azon a reggelen. Sétáltunk a folyóparton, és a hullámokat néztük. Ősz volt, de azért még sütött a nap. A fákon piros és sárga levelek remegtek. Az angolok ezt úgy hívják, indián nyár. De nekünk csak ősz volt. Egyszerűen ősz. Fehér ingeden megcsillant a fény. És én emlékszem, pontosan emlékszem, hogy mit mondtam neked. Egy év telt el azóta. Egy század. Egy örökké valóság.

Ma nagyon messze vagyok attól az őszi reggeltől. Ülök a folyóparton, és rád gondolok. Hol vagy most? Mit csinálsz? Eszedbe jutok-e még néha? Egyedül nézem a hullámokat. Látod, kijöttem ide. Lefekszem a parti homokra, és emlékezem. Emlékezem a víz kékjére, a napsugárra, és a boldogságra, amit elvesztettem. Egy örökké valóság telt el azóta. Egy szál.

0: Társadalmi célú közlemény következik.
1: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
0: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 11 óra.
1: Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, bemutatták a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására, a fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az eperfafélékké, valamint már a csalánfélékké és az utifűjé is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban

0: és díjazott, egyenként 4-800 000 forintos elismeréssel. A 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 000 forinttal térhettek haza az eseményről. 14. Leó pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően pünkösd vasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílás a városi tűzoltók több 10 000 vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos időben lesz részünk, néhol zápor eső kialakulhat. Az északi a szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3!
1: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
3: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
4: Van-e keresnivalója jogosan annak, akinek az autóján az újrafényezett részen egyszerűen elkezdett felnarancsosodni a dukkó? Milyen fogyasztóvédelmi szabályok vonatkozhatnak az ilyen esetekre? Igaz-e, hogy fél év után már nem lehet semmit tenni? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Ráfizetett a Temu. Mondhatni a recept mindig unosuntalan, ugyanaz. Kamu árleszállítások, sürgető felugró szövegek, és még sorolhatnám szinte vég nélkül tovább. Már egy korábbi műsorban beszéltünk róla, hogy vizsgálódik a GVH a Temu házatáján, de nem is hiába. Lezárult a vizsgálat, komoly büntetést kaptak, ám ezúttal azok is kapnak vissza pénzt, akik tőlük vásároltak, vagyis a vásárlóik voltak. Ez mindenképpen jó hír, mondjuk is a részleteket. Üdülési jog. Van, aki egy két szó hallatán már hangos jajákolásba kezd. Ők bizony már tudnak valamit. Leginkább azt, hogy jól belemásztak valamiből, amiből egyszerűen nem vezet kiárat. Aztán már így is alig van parkolóautomata, de a hírek szerint még a meglévőket is meg fogják szüntetni a nyár folyamán. Megtehetik-e ezt, hisz nem köteles senki okot telefonnal járni? Mi lesz velük? Milyen kilátásuk lehet? És ha még marad időnk, akkor fogunk beszélgetni egy újfajta kibercsalásról, ami dívik mostanában. Én azt mondom, hogy ez az eddigi legeslegpofátlanabb. Hogy miért gondolom ezt, higgyék el, a mai műsorból azonnal kiderül. Ezek lesznek tehát a témák, már is kezdünk. Nem először is, szerintem nem is utoljára vizsgált és büntetett a gazdasági versenyhivatal úgynevezett étrend kiegészítők miatt. Szerintem egyébként nagyon, hát hogy mondjam, szemét dolog, hogy olyat árulnak sok helyen, ami hát nem túl alátámasztott, hogy tényleg jó hatása van. A másik oldala a dolognak pedig az, hogy mi nagyon szeretünk hiszékenyek lenni, mert szeretnénk egészségesek lenni, szeretnénk

0: meggyógyulni. Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője már itt van. Szia!
1: Szia, szia!
0: Köszönöm. És megkértem, hogy ezt a történetet, ezt a konkrétumot, a legutolsót, de hát tudom, hogy van sok, beszéljük már végig.
1: Igen, valóban gyakran kerülnek a gazdasági versenyhivatal látókörében ilyen ügyek, amikor főleg az online térben árulnak különböző étrendkiegészítőket cégek, és nagyon látványos weboldalokon próbálnak eladni a fogyasztóknak különböző termékeket, és ezzel több probléma is van. Egyrészt ugye ezek a termékek, ezek hivatalosan élelmiszernek minősülnek, tehát nem gyógyszerek, ezért nem lehet nekik egészségre vagy gyógyhatásra vonatkozó állításokat tenni. Ugye ebben a konkrét ügyben is, amit most indított még csak a gazdasági versenyhivatal, ebben még nem jártunk el, még itt nincs szankció, és igazából itt még nyilván az ártatlanság véleme mindig megilleti a vállalkozásokat, és ezeket mindig elmondjuk, hogy önmagában az ügyindítás még nem jelenti azt, hogy elkövették a jogsértést.
0: Bármibe fogadok veled, de nagyon,
1: de hát igen, én sem fogadnék ebben nagy tétben, hiszen amikor egy ügyet indítunk, akkor már nagyon megalapozott gyanúval rendelkezünk arra vonatkozóan. Igen. Főleg ugye itt az online térben minden visszakövethető, a kollégáim rendelkeznek olyan technikákkal, amivel akár a törölt honlapokat is, vagy a megváltoztatott honlapokat is vissza tudják keresni, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt mi volt azon a honlapon, és milyen üzenetek voltak. Tehát nem lehet igazából semmit elrejteni előlünk. És itt az a gyanú merült föl, hogy ez a cég, ez az iHerb nevű cég, ez egy hollandiai vállalkozás,
0: amerikai
1: gyökerekkel rendelkezik, tehát az anyavállalata amerikai. Ezért a GVH is mind a hollandiai, tehát az Európában működő céggel, illetve az amerikai anyavállalattal szemben is megindította ezt az eljárását. És az a gyanú, hogy ezek a cégek, ezek jogszerűtlenül alkalmaznak egészségre vonatkozó gyógyhatást tulajdonító állításokat. Például azt mondják egyes termékeikről, hogy hozzájárulnak a szív és az agy egészségének a megőrzéséhez.
0: De jó lenne,
1: semlegesítik az úgynevezett szabad gyököket, jelentsen ez bármit. Vagy például gyógynövényes fájdalomcsillapítókat alkalmaznak, és ugye a fájdalomcsillapító hatás csak bejegyzett, bevizsgált, engedélyezett gyógyszereknek lehet tulajdonítani Magyarországon. Illetve az a gyanú is felmerült, hogy bizonyos termékeket úgy forgalmaznak egyébként étrendkiegészítőként, hogy azoknak a bejelentése nem történt meg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz, ugye be kell jelenteni ezeket a termékeket, tehát gyakorlatilag jogszerűtlen forgalmazást is megvalósítanak a magyar piacon. Ezért a GVH most nagyon alaposan megvizsgálja, hogy ezek a cégek, ezek valójában milyen tevékenységet folytatnak, és amennyiben jogsértő ez a tevékenység, nagyon szigorúan el fog járni a GVH. Minden esetben nagyon szigorúan járunk el, hiszen a gyógyhatás tulajdonító készítmények esetében ott mindig felmerülnek a sérülékeny fogyasztói csoportok, tehát ugye gyakran ilyen termékeket azok vásárolnak, akik idősebbek, vagy betegek, vagy megoldást keresnek valami problémájukra, vagy nem tudom, hosszú ideje tartó migrényük van, és ezt próbálják enyhíteni, vagy a családjukban volt mondjuk szív- és érrendszeri betegség, és ezért próbálnak bizonyos szereket beszedni, akár a szívbetegségek megelőzése érdekében. Ez mindig egy nagyon súlyos ügy, hiszen ezeket a fogyasztókat sokkal könnyebb megtéveszteni, becsapni ilyen esetekben. Ezért alapvetően azt tanácsoljuk a fogyasztóknak, hogy bármilyen ilyen egészségükre pozitívan ható készítményt szeretnének igénybe venni, akkor orvossal, háziorvossal mindig konzultáljanak, és kérjék ki az orvos tanácsát.
0: Ha jól emlékszem, már x-szer megbüntettetek ilyen miatt különböző cégeket.
1: Gyakran van ilyen, hát ugye tele van az internet, meg ha valaki a közösségi médiában felmegy, és mondjuk rákeres valaki bármilyen az egészségvel összefüggő kifejezésre, akkor utána dőlnek rá az ilyen célzott targetált hirdetések az adott problémáról.
0: De akkor mi az, amivel meg tudom állapítani, hogy ez valóban bevizsgált, ez valóban nem kamu, tehát ha fölmegyek a honlapjukra, mit nézzek meg?
1: Hát egyrészt ugye maga a Népegészségügyi Intézetek a honlapján vannak az engedélyezett termékeknek a listája.
0: Tehát ott van egy
1: hivatalos hatóságoknak van egy gyógyszerkereső, vagy egy termékkereső, amiben meg lehet nézni, hogy ezek a termékek, ezek engedélyezve vannak a Magyarországon. Ezt mindenképpen elsőként ellenőrizni kell, hogy ezt meg kell tenni. A másik, hogy nézzük meg, hogy mi honnan rendelünk. Ugye ezek a webshopok, ezek gyakran nem rendelkeznek magyar elérhetőséggel, magyar ügyfelszolgálattal. Innentől kezdve abban se lehetünk biztosak, hogy lehet, hogy valahol külföldön egyébként engedélyezve vannak, vagy rendelkeznek bármilyen engedéllyel, de ugye hát korábbi adásokban volt szó olyan területekről, amikor valami nemzeti hatáskörben van egyébként egy adott szolgáltatás, vagy kereskedelmi tevékenységnek az engedélyezése. Itt is eltérő szabályok lehetnek egyébként, akár az Európai Unióban, vagy az Európai Unión kívül. Tehát ha az Európai Unión kívülről rendelünk ilyen termékeket, akkor nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, gyakorlatilag abban sem lehetünk biztosak, hogy mi van abban a termékben valójában. Tehát itt komoly egészségügyi kockázat tapasztalatokkal nézünk szembe, ezért mindenkit nagyon-nagyon óvaintünk attól, hogy az internetről bármilyen, hát ilyen gyógyszernek tűnő, vagy gyógyhatású készítménynek tűnő szereket rendeljenek.
0: Pedig nem ritka, viszont Ejtman Norbert is itt van, aki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és aki nagyon jó, hogy csatlakozni akar ehhez a beszélgetéshez. Szia!
2: Szia, és köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, Bálint említette ugye a vállalkozásokat, webshopokat. Itt az a durva, hogy már nem is csak vállalkozások árusítanak ilyeneket, hanem kifejezetten például influencerek is a közösségi médiában, és nem is csak reklámozzák, tehát mondjuk ők kapnak valamit, hogy reklámoznak egy terméket, hanem ők forgalmazzák, idézőjelesen mondom, hiszen jogilag ez nem forgalmazásnak minősül. Nekünk nagyon sok ilyen ügyünk volt étrendkiegészítőkkel kapcsolatosan, mik a TikTokon hatalmas követő bázissal rendelkező influencerek árusítottak kalória, zsírpusztító, szérumokat és stb. Én ez a kalória királyt, akit én csak kamu királynak hívok egyébként, vele szemben el is jártunk, nagyon súlyos bírságot is kapott, egyébként le is foglaltuk a raktárkészletét is, mert amellett, hogy megtévesztő volt, hogy nem nyújtotta azt a hatást, amit ő ígért, még veszélyes is volt, hiszen olyan tájékoztatást sem nyújtott, hogy például magas vérnyomással rendelkezők nem szedhetik azt a terméket. Tehát ennek amellett, hogy anyagi kockázata is van, ahogy Bálint is említette, nagyon súlyos egészségügyi kockázata is felmerül.
0: Tehát nagyon-nagyon óvatosan és körültekintően járjon el mindenki, hogyha ilyeneket lát, inkább jobb, ha bemegy egy patikába szerintem, vagy egy bioboltba, vagy ott is találhatók ilyenek sajnos?
1: Hát azt gondolom, hogy főleg az online térben, nyilván az offline térben ott szerintem kevésbé, nyilván a hatóságot is egyébként szigorúan ellenőrzi ezeket a boltokat, hogy milyen termékeket kínálnak a vásárlóknak, de hát az online térben ebben a hatalmas információ dömpingben sokkal többen próbálnak a zavarosban halázgatni ezen a téren.
0: Mit kellene?
1: Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, tehát tényleg mi is felhívjuk a figyelmet erre, el is járunk, és nagyon szigorúan eljárunk ilyenkor. A gazdasági verseny, vagy a versenytanácsa szinte minden esetben a maximális bírság kiszabását helyezi előtérbe, hiszen gyakorlatilag, hát nem szeretem ezt a szót használni, de írtani próbáljuk ezeket a csalárd és a fogyasztókat. Nem csak megtévesztő, hanem akár az egészségüket komoly veszélybe sodró szolgáltatókat, vagy hát itt ezeket az online shopokat.
0: Facsipesz. Folytassuk akkor, eddig beszélgettünk különböző gyógyhatású készítményekről. Én azt gondolom, hogy a szemünk világa az is egy nagyon fontos kérdés. Nekem mindig azt mondták a szüleim, hogy vigyázzak a szemem világára, és ez egy olyan szép szó, azt hiszem sokkal többet mond. Hát van, aki nem annyira vigyáz, mert hogy rengeteg ugye vizsgálja az NKFH a napszemüvegeket, szerintem minden évben vizsgálja, és szerintem minden évben megállapítják, hogy borzasztó, hogy mi van a piacon. Sok ilyen divatos, ilyen-olyan vicik vacak, jó drágán is, de semmit nem használ, már pedig olyan erős a napsugárzása, hogy a szemorvosok azt mondják, hogy konkrétan attól is tönkre mehet a szemünk. Amit viszont most a közösségi médiáról volt szó az előbb néhány percben, azért be akarok ide hozni, hogy én is fönn voltam a közösségi médián, és tudjátok mi a legjobb, legújabb őrület? Hogy ne vegyek dioptriás napszemüveget, ugye én szemüveges vagyok, hanem most árulnak ilyen marha nagy napszemüvegeket, amit a dioptriás szemüvegre rá lehet húzni. Hát én szerintem az is csak egy festett üveg, szóval hogy kifogyhatatlan a tár. Mire fogtok idén fókuszálni?
2: Hát így van pontosan, meg nagyon-nagyon széles körülök a lehetőségek interneten, az online világban, de az offline világban is, hát az utcán és az aluljáróban is most már bárki kaphat napszemüveget.
0: Meg egy távolkerti boltban.
2: Vagy egy távolkerti, de nem csak távolkerti bolt, ma a drogériákban is akárhol. És mi ezeket két szempontból vizsgáljuk egyébként, és mindenhonnan veszünk termékeket mintában, tehát az internetről is, bevásárlóközpontokból, meg utcai járusoktól, mindenhonnan. Egyrészt azokat a tájékoztatási kötelezettségeket, amiket előírnak egyébként uniós és magyar jogszabályok, CE-jelölés, a különböző kategóriák, ugye azt tudni kell, hogy például a napszemüvegnél 5 kategória van, ez a 0-tól 4-ig, a nullás napszemüveg az, amit semmit nem véd az UV-sugárzással szemben, az a divat, jól mutat, jó esetben. Az ötös pedig már olyan extrém sugárzás, napsugárzás esetén használható, amit például a vezetéshez nem is alkalmazható. De ezt tudnia kell a vásárlónak.
0: Tehát akkor vegy, a négyes az, ami
2: vegy, vesz egy négyest, ami tényleg ilyen brutál erős, de abban nem ülhet autóban, legalábbis a kormány mögé.
0: Ötöst nem, be nem ülhet.
2: Négyes, mert nullától négyig van, ja, és így ez öt darab, ugye, és a négyes a legkeményebb. Tehát egyrészt ezt is vizsgáljuk, másrészt, hogy azok az állítások, ami mondjuk rá van írva, hogy tényleg UV-szűrő, vagy hogy hármas kategória, vagy négyes, az megfelelő a valóságnak. És ezt laboratóriumi körülmények között vizsgáljuk, tehát hozzánk beérkezik ez a termék, a mintavétel, akár a kormányhivataloktól, akár mi berendeljük, akár harmadik országból, és akkor ezt labor körülmények között megvizsgáljuk, hogy megfelel a valóságnak.
0: De tavaly elég lesújtó volt.
2: Hát tavaly lesújtó volt, és nagyon különbözőek egyébként az arányok, attól függően, hogy harmadik országból vesszük, minden második termék megbukott, aluljáróban vettük, minden második termék megbukott, a szaküzletekben sokkal jobb az arány, tehát ott tényleg csak pár százalék a kifogás, és inkább a tájékoztatás bukott ott is, hogy nem megfelelő volt a csomagolás, a címkefeltüntetés, a céljelölés, azok többnyire azért megfeleltek a valóságnak legalább. Aha.
0: És idén is ugyanezekre fogtuk rámenni, hogy pestiesen fejezzem ki magam.
2: Így van, és pont az a cél, hogy minél szélesebb körben vizsgáljuk. Most ugye már itt a május, már megkezdődtek a vizsgálatok egyébként április végén, jönnek is a szemüvegek szép számmal, úgyhogy egész nyár végéig fogjuk ezeket vizsgálni.
0: Értem, köszönöm.
3: Facsipesz.
0: Temu. Ha azt mondom, Temu, szerintem nincs olyan hallgató, aki ne tudná, hogy mi az. Olyan agresszívek is, meg végül is úgy minden más ilyen távol-keleti nagyot levert. Viszont most őt verték le, hogy így éljek ezzel a szóval. És ami szerintem szenzációsan nagyon jó hír, illetve előrelépés, hogy a gazdasági versenyhivatal nem csak szokásosan megbüntette az adott vállalkozást, hogy ők szokták mondani, vagyis a céget, hanem ez alkalommal még azok, akiket rászedtek, tehát akik Temus ügyfelek voltak és vásároltak, vissza is fognak kapni pénzt. A részletek mik?
1: Valóban a gazdasági versenyhivatal, hát ugye emlékszünk, ez az ázsiai online platform, ez gyakorlatilag letarolta a magyar online vásárlási piacot. Nem csak a magyar, de a magyar, hát minket az érintett. Nagyon-nagyon sok panaszt kaptunk 2023 végén, 2024 elején, ezért a GVH 2024 márciusában indított egy versenyfelügyeleti eljárást a Temu online piactér európai működtetőjével szemben, ez egy Írországban bejegyzett cég. És a GVH gyanúja szerint ez a vállalkozás több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, és ez be is bizonyosodott az eljárás során. Egész pontosan egyrészt az áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkenés benyomását, nem tudta igazolni az akár 95 vagy annál nagyobb százalékos árengedményeknek a valóságtartalmát, tehát gyakorlatilag ezek a, én is beszéltem itt a műsorban többször, hogy 95 százalékos árkedezmény nem létezik, ilyen nincs. Most bebizonyítottuk, hogy a Temun sem volt ilyen, ezt nem tudta igazolni. Olyan termékeket tüntetett fel akciósként, amelyek valójában nem volt árkedvezmény ezeken a termékeken, tehát korábban nem árult ezeket drágábban, és mégis úgy mutatta be, mint hogyha akciósak lennének, és hát nagyon gyakran különböző sürgető üzeneteket alkalmazott, pszichés nyomás gyakorlása elhelyezte a fogyasztókat, illetve megtévesztő ilyen környezeti fenntarthatósági állításokat is alkalmazott a saját működésével kapcsolatban, ezek mind-mind jogsértőek voltak. A vállalkozás egyébként együttműködött a gazdasági versenyhivatallal, tehát mindenben elismerte a jogsértéseket, egyébként több kereskedelmi kifogásolt kereskedelmi gyakorlatát már az eljárás során módosított is rajta, és lemondott a jogorvoslati jogáról, és vagyis a gazdasági versenyhivatal számára egy fogyasztói kompenzációt ajánlott fel, egész pontosan
0: ők ajánlották föl?
1: Igen, ilyenkor mindig a vállalkozásoknak, ha együttműködnek a GVH-val, akkor ugye különböző együttműködési lehetőségek állnak fenn, aha, és ez egy formája az együttműködési lehetőségnek, hogy ő célzottan azokat a fogyasztókat kárpótolja valamilyen módon, akiket valamilyen kár ért.
0: Mert azt gondolja, hogy akkor majd továbbra is tőle fognak rendelni, ez ilyen bizalomépítő szerintem, de ez az.
1: Hát ilyen is lehet, de nyilván a vállalkozás ilyenkor közvetlenül fizet vissza azoknak a fogyasztóknak, akik vásároltak ezen a weboldalon, tehát véletlenül nem biztos, hogy minden információ birtokában hozták meg a fogyasztói döntésüket, és bár ugye fogyasztóként ez a 2000 forint, amit vállalt, ez nem tűnik olyan soknak, de ugye több százezer fogyasztót érint.
0: Mert 2000... hogy álljunk meg, tehát 2000 forintot fognak visszakapni, igen, mindazok,
1: Aki 2023. november és 2024. szeptembere között vásároltak a Temun, ugye a maga webáruház rendelkezik arról információkkal, hogy milyen e-mail címekkel vásároltak nála ebben
0: de
1: az időszakban.
0: De egy vásárlás, aki minden héten vásárolt, az annyiszor 2000-et kap?
1: Nem, egy fogyasztónként 2000 forintot, de mondjuk aki 100 forintért vásárolt mondjuk egy telefontokot, az is kap 2000 forintot, tehát nem kell, hogy elérje a 2000 forintot a vásárlás mértéke, mindenki ezt visszakapja. Ugye ez több százezer fogyasztót érint, és a Temu vállalta, hogy ez legalább minimum el fog érni a 882 millió forintot. Aha. Ez a visszafizetés, tehát több mint közel 900 millió forintot fog visszaadni a magyar fogyasztóknak, a magyar vásárlóknak, a Temu, a GVH-nak köszönhetően. Amennyiben nem éri el ezt az összeget, ezt ellenőrizni fogjuk tüzetesen utóvizsgálatban, akkor ezt a különbözetet be kell fizesse a magyar központi költségvetésben.
0: Milyen módon fogja ezt a tudtára hozni a volt
1: küld egy e-mailt mindenkinek, abban lesz egy ilyen dedikált, egy ilyen aktiváló link, ahol meg lehet adni majd a bankszámlaszámot, vagy az olyan egyéb biztonságos fizetésre lehetőséget adó fizetési módnak a paramétereit, tehát ha valaki nem bankszámlaszámra szeretné ezt visszakapni, hanem más módon, akkor úgyis visszakaphatja. Nagyon fontos, hogy nem kupont ad a Temu, nem levásárolható az a pénz, hanem magyar forintot fog visszautalni mindenkinek, tehát ezt másra is fel lehet majd használni. És emellett egyébként, emellett a közel 900 millió forint fogyasztói kompenzáció mellett azért a központi költségvetést is gyarapítja majd a Temu. 30 napon belül, tehát mostantól számított 30 napon belül vállalta.
0: Tehát mondjuk június elejéig.
1: Igen, 437 millió forintot befizet még a magyar központi költségvetésbe is bírságként. Egy összességében ez a teljes csomag, ez mintegy 1,3 milliárd forintot jelent a magyaroknak, a magyar vásárlóknak, illetve a magyar központi költségvetésnek.
0: Tehát akkor, hogyha továbbra is kapnak Temu üzeneteket, ne ugorjanak bele, nem a 2000 forintot fogják ebbe küldeni, mert azt e-mailbe fogják megkapni a mindenki, aki vásárolt tőlük egyszeri alkalommal, és akkor még egyszer mondjuk el, ez 2024.
1: 23 novembere és 24 szeptembere között vásároltak, vagy a weboldalon, vagy az applikációkban, ez mindenkinek
0: azok
1: vonatkozik.
0: Fogják, és csak és kifejezetten e-mail értesítés.
1: E-mail értesítés fognak kapni az érintett fogyasztók, mert egy link kerül megküldésre, és ott lehet meg megadni a visszafizetésre vonatkozó információkat, hogy ki hova várja vissza ezt a 2000 forintot.
0: Köszönöm szépen Horváth Bálint kommunikációs vezetőnek, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjének. Nagyon jó hírt hoztál, úgyhogy már el is engedünk. Szia!
1: Köszönöm szépen!
0: Facsipesz. És megyünk már is tovább, most azért voltak jó hírek is, lesznek rossz hírek is, például az üdülési jog az, amivel okvetlenül foglalkoznunk kell. Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője már itt is van velünk, és mindig azt mondom, hogy ez kétféle dolgot válthat ki az emberekből, az egyik, aki jajákol, a másik, aki szidja, mint az őrült, mert beleugrott, mert nem tudott belőle kiszállni. Szóval állítólag ennek még mindig nincs vége, bár már nem ülnek be az emberek, és nem eszik meg azt, amit ott elmondanak, csak éppen az a baj, aki már egyszer beleesett, mint a légy a tejbe, az már onnan ki nem jön. Szia!
3: Szervusz Krista, üdvözlem a hallgatókat is, jó napot kívánok! Igen, hát szokás szerint én egy ilyen kis személyes történetet fogok erről elmondani. Nekem az édes jó anyám és az édes jó apám is leesett ebbe az üdülési joggal kapcsolatos, hát most mondjam azt, hogy átverésbe, mert az igazság, hogy én ezt az egészet egy átverésrendszernek fogom
0: okos
3: fel.
0: Trükk, igen.
3: Egy trükknek, ami jogszerű, azonban olyan dolgokat eredményez, amikben aztán megkárosodik az, aki ebbe beleugrott.
0: Egyébként bocsánat.
3: Igen.
0: De meghallotta Bálint, hogy erről lesz szó, és azonnal visszaült a helyére.
1: Nem tudtam elmenni, megmondom őszintén, amikor meghallottam ezt a témát, mert
0: nem
3: ezt a csodálom.
1: A GVH praxisában hát már szerintem lassan 25 éve ott vannak az üdülés jogok kapcsolatos
0: de
1: csalások.
0: Mégis miért nem szűnik akkor meg?
3: Legalább 25 éve volt egyébként, amikor én nekem erről az első élményem van, úgy hívták ezt a céget, hogy RCI, szerintem ez azóta már nem létezik. Gyakorlatilag eladtak a szüleimnek olyan üdülési jogot akkori értéken több százezer forintért, ami egy síp paradicsomba szólt nyárra.
0: De van, aki szereti.
3: Van, aki szereti, igen, csak ugye az volt mögötte az ígéret, hogy nem is az a jó benne, hogy ott lesz egy üdülési jog, hanem hogy az ember ezt majd el tudja cserélni, és ebből majd mehet a Bahamákra, meg a Kanári-szigetekre, meg az Isten tudja, hogy
0: na, hova.
3: Sikerült? Soha egyszer sem sikerült elcserélni a dolgot, ellenben minden évben kellett fizetni a tagdíjat, a fenntartási költséget, a felújítási alapban, mit tudom én, addig, amíg egy idő után inkább lemondták az egészet, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor nem.
1: Hát igen, csak ugye nagyon nehéz, nem lehet lemondani, nem lehet kiszállni belőle.
3: Igen, egy része a mai napig is megvan a családomban ennek.
0: Ma bocsánat.
3: Igen.
1: Ez a probléma, hogy olyan jogi kereteket alkalmaztak annak idején, hogy gyakorlatilag nem lehet belőle kiszállni.
0: Nem lehet jogszabályt módosítani?
1: Ugye mi tettünk erre javaslatot, ugye a GVH tett erre javaslatot, hogy valamilyen módon véget kell vetni az üdülési jogos csalásoknak. A jogalkotóhoz fordultunk, jogalkotási folyamat szükséges ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Ugye nekem is van személyes sztorim, ugye mivel mi azért az üdülési jogokkal kapcsolatban intenzíven kommunikáltunk az elmúlt években, és a GVH sajtóközleménye végén általában az én telefonszáma ott szokott lenni. Ezért engem felhívnak mindig érintettek, károsultak különböző ügyekben, hogy segítsek nekik. És az utóbbi időben egyre több telefont kaptam az üdülési jogokkal kapcsolatban. Ezért vélelmezem, hogy megint elindultak ezek a csalók, akik korábban egyébként azt is csinálták például, hogy maguk ezek a fogyasztókat megkárosító átverő vállalkozások létrehoztak ilyen álcivil szervezeteket, akik, mint hogy ők az üdülési jog károsultakkal foglalkoznának, és így próbáltak minél több információt összegyűjteni róluk. Ugye nekünk az a kulcs, hogy minél több üdülési joggal rendelkezzenek a személyes információkról, és megkeresik őket ilyenkor. A legújabb sztoria az, hogy azzal hitegetik, egy idős bácsi hívott fel telefonon, hogy ő kapott egy telefont, és azzal hitegették, hogy most van egy bírósági döntés, és akkor most ő visszakaphat az üdülési jog károsodása miatt 3 millió forintot, most vissza fog kapni. Ehhez nem kell más tennie, csak be kell fizetnie 200 000 forintot egy megadott számlára, sőt el kell mennie valahová egy találkozóra, ahol át kell adnia ezt a 200 000 forintot, és utána ő meg fogja kapni ezt a 3 millió forintot. Ja, hát én azt tanácsoltam neki, hogy a találkozó helyett a rendőrségre menjen be, fáradjon be, és minden információt adjon át a hatóságoknak ezzel kapcsolatban, hiszen ilyen nem létezik, egy nyilvánvalóan csalók hitegetik azokat a sokszor elkeseredett, már idős jogtulajdonosokat, akik évtizedek óta próbálnak megszabadulni ettől a jogtól, és ismét újabb és újabb csalások áldozatot.
0: Mert belehúzzák egy következőbe, nem? Tehát neked miért?
3: Abszolút, tehát ilyen tapasztalatok is vannak természetesen. Egyébként egy hasonlót az én édesanyámmal is megtettek, csak nem egy álcivil szervezet, hanem ügyvédi iroda, aki azt mondta, hogy ők azzal foglalkoznak, hogy összevásárolják, eladják, és akkor csak 100 000 forint regisztrációs díjat kell befizetni még ma, és akkor a jövő héten el fogják adni az üdülési jogot. Ugye azt befizettük annak idején ezt a 100 000 forintot, azóta nem hallottunk ezekről az illetőkről, illetve néha egy hitegető valamilyen, hogy majd akkor.
1: Nagyon gyakran az a probléma, hogy amikor ezek a sokszor idős emberek ráébrednek arra, hogy őket átverték, becsapták, akkor elkezdik szégyelni ezt az egész helyzetet. Nyilván. És azért nagyon gyakran nem is fordulnak a hatósághoz, vagy nem is jelzik egyébként az hivatalos fórumokon, és ezt használják ki alapvetően, ezt a pszichés helyzetet használják ki egyébként ezek.
3: Igen, és magát az üdülési jogot pedig nem tudják felhasználni.
0: Meg tehát,
3: gyakorlatilag nem tudnak felcsinálni sem. Tudják. És ráadásul ugye nagy probléma ezzel, hogy amikor meg akarnak velem vásároltatni egy ilyet, akkor azt úgy állítják be, mintha ez egy befektetés lenne a számomra. Ugye ez teljesen jogszerűtlen, tehát ilyen nincsen. Ráadásul ugye azt mondják, hogy örökölhető, meg 100 évig tart, meg kedvezőbbek a feltételek, mintha vásárolnék egy üdülőt, mert sokkal olcsóbb. De hát ez ugye nem igaz, mert gyakorlatilag az esetek 90%-ában semmire fizetik ki a jogtulajdonosok ezeket a díjat.
0: És nem tudnak kiszállni, az a leges, legborzasztóbb dolog. Csatlakozott hozzánk Eitmann Norbert ismét, és akkor ő is bele akar ebbe szólni. Mindenkinek van erről vélemény.
2: Sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát igen, mert a nagy tapasztalati mennyiség van egyébként több évtizedre visszamenőleg egyébként. Egy 2011-es kormányrendelet szabályozta ezt a kérdést, pont amiatt, mert régen is rengeteg probléma volt ezzel kapcsolatban, és az nagyon megszigorította az ilyen szerződéskötéseket, tájékoztatásra vonatkozó, írt elő szabályokat.
0: De most már nem is az a probléma, hogy újakat kötnek, hanem az a probléma, hogy a meglévőket csapják be újból és újból.
2: Azért kötnek újakat is, tehát olyanról is tudunk egyébként, igen, hogy új szerződések is vannak. Egyébként most már itt is van például egy 14 napos elállási jog, csak erről nem biztos, hogy tud a fogyasztó, de erről is tájékoztatni kellene. Vagy előleg fizetési tilalmat is ír elő a kormányrendelet.
0: Micsodát?
2: Előleg fizetési tilalmat.
0: Vagyis nem kérhetnek tőlem előre, ott nem, akkor semmit, és pontosan. 14 napig ráérek, hogy odaadom, vagy nem, aztán vagy rájövök, vagy nem.
2: Hát igen, csak ugye erről is egyébként tájékoztatni kell a fogyasztót, hogyha ezt nem teszi meg, a vállalkozás az is jogszabály ellenes. És ezeket tényleg a hatóságok, a GVH és fogyasztóvédelmi hatóság is folyamatosan vizsgálja, de a sokkal nehezebb, amit te is említetted, és a Bálint és András is említett, megszabadulni azokkal a 99 éves szerződésektől, amiket még 2000 előtt kötöttek.
0: Igen, szinte lehetetlen, akkor ehhez, tehát akkor én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a jogalkotóknak kéne ismételten, most úgyis újra gomboljuk a kabátot ebbe az országban, lehet, hogy akkor rezonálnak rá, és lesz egy változás, egy olyan új jogalkotói döntés, ami alapján kijönnek a szabályok, és akkor végre mindenki kiszabadulhat ebből a szorításból.
1: Igen, a GVH is valószínűleg újra nekifutunk ennek a kérdésnek, és ismét élünk javaslattal a jogalkotó felé, hogy egyszer és mindenkor rendezzen lehessen a korábbi időszaknak a szerződéses viszonyait, ami nagyon kusza a szerződéses viszonyok, illetve például érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy az üdülési jogokkal csalóknak a büntetőjogi tényállását érdemes szigorítani, igen, hiszen mindig a csalókat az elrettenti, hogyha nagyobb
0: büntetési tényállás. Tehát az nem csalás, nem jogi kategória, hogyha nem mondja el a valóságot, sajnos nem.
1: Az a probléma, hogy ezeken a találkozókon egy erős pszichés nyomás gyakorlással gyakorlatilag jogilag nehezen kifogásolható szerződéseket köttetnek meg.
0: Hát de
1: az,
0: hogy elhallgatnak dolgokat.
3: Hát mint a termékbemutatóknál, ez is olyan. Megnyerő külsejű, jó beszélőkéjű valaki elmagyarázza, hogy mennyire jól fog járni Marinényi ezzel a szerződés, hát nem fogja járni, rosszul fog járni.
0: Hát így mondjuk ki.
3: Itt az a lényeg, hogy ne vegyen senki.
1: De ez a világ... És András is említette, hogy sokszor ügyvédi irodák is benn vannak a buliban gyakorlatilag, tehát kidolgozzák ennek azt a szerződéses kereteit, amivel gyakorlatilag bebetonozzák az érintettet ebbe a helyzetbe, és belekényszerítik. Egyébként jogilag, ha a szerződést nézzük, nehezen kifogásolt a szerződésbe, de ő egyébként önszántából nem kötné meg ezt az ügyletet, tehát mindenkit óva intünk attól, hogy ilyen személyes találkozókon hozzon döntést, hanem lehetőleg vigye haza azt a szerződéstervezetet, mutassa meg egy olyan családtagnak, aki joghoz értő, vagy olyan jogász ismerősnek, vizsgálják meg ezt a lehetőséget, és semmiképpen ne hozzanak gyors, elhamarkodott döntést az ilyen helyzetekben.
0: Andis, akartál még ezzel kapcsolatban valamit?
3: Hát, hogy például az is egy gyakori ilyen próbálkozás a részükről, hogy igen, tudjuk, hogy ez nem olyan jó, de itt van helyette egy másik, ami sokkal jobban el Na lehet igen. majd adni, és akkor megvetetik velük a másodikat abban a reményben, hogy ugye az jobb lesz neki, azt majd tudja használni, a másikat meg eladják. Hát ebből lesz az, hogy ez vagy tudja használni, vagy nem.
0: És nem adják el.
3: A másikat meg nem adják el, tehát így már két szerződésben van benne, amiből nagyon-nagyon nehéz, illetve nagyon-nagyon komoly tehertétel kiszállni utána.
0: Vagy inkább mondjuk azt lehetetlen.
3: Hát szinte lehetetlen.
0: Borzasztó. Tehát nagyon kell ezekkel vigyázni. Én csak reménykedni tudok, hogy lesz jogszabályváltozás, és akkor legalább azok, akik már 10-20-30 éve, 20 éve cipelik magukkal ezt, mert hogy ott még van még egy probléma, hogy a fenntartási költséget egy oldalon olyan durván emelik, hogy az borzasztó.
3: Hát igen.
0: Minden évben.
3: Meg például azt csinálják, hogy fel kell újítani a szállodát, mert például ilyen is van, hogy valakinek egy apartmanban van egy ilyen timeshare részesedése, és amikor fel kell újítani, akkor azt mondják, hogy tessék, akkor most befizetni pluszban, én nem tudom
0: melyik. Az igen. Persze.
3: Tehát, hogy nem is olcsó, tehát akkor se olcsó, hogyha az ember kihasználja ezeket a lehetőségeket. Mm-hmm. Mert mondjuk nekem van egy hetem minden karácsonykor egy, nem tudom, keszthelyi apartman szállodában, akkor még ha el is megyek oda, akkor is, ha kiszámolom, ugyanannyiba kerül, mintha elmentem volna egy még jobb szállodába, mint az.
0: Igen, és kifizeted akkor
3: és
0: a szállodát.
3: És is egy nagyon kényelmetlen szituáció egyébként, mert bele vagyok kényszerítve, hogy folyton ugyanazt a, tehát, hogy ez nem kényelmes, ne endőjünk be annak, hogy ez kényelmes, hanem a józan eszünkben higgyünk szerintem.
0: Jó, hát igen, de amikor még nem tudtunk ennyi mindent róla, nyilván nagyon sokan fölültek ennek, és
3: igen,
0: ennek
3: de
0: is
3: szerencsére most már sok mindent tudunk most róla, és ha az ember elkezd utána olvasni az interneten, akkor egyébként a második Google találatban meg fogja körülbelül találni azt, hogy ez mekkora átverés.
0: Igen, tehát üdülési jog az felejtős, ezt így lehetne összefoglalni.
4: Facsipesz.
0: Komolyan mondom, a pofátlanságnak nincs határa, már elnézést, hogy így kezdem ezt a felvezetést, de van egy új kibercsalás, és ez az új kibercsalás, tehát mindjárt meg fogják érteni, hogy miért mondtam, mert Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője mindenre választ fog adni. Szia!
5: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat! Igen, meglehetősen pofátlan a
0: ugye?
5: Új csalási mintázat, ugyanis már egyszer kifosztott emberekről beszélünk, olyanokról, akiket különböző, hát valótlan befektetési ajánlatokkal egyszer már lehúztak. Hozzá kell tenni, hogy hiába telefonon magyarul jelentkezik be esetleg ismét a csaló, egyáltalán nem biztos, hogy ezek magyarországi itthoni operátorok, telefonos operátorok, nehezíti azt, hogy a világ túlsó végéről is felállhat egy call center, ahonnan hívogatják az embereket. Valószínűleg azokról a cégekről beszélünk, és azokról az operátorokról, akik egyszer már megkárosították ezeket befektetési ajánlatokkal, ezeket a fogyasztókat, mert hogy most azzal hívják föl őket, ez az új csalási mintázat, hogy folyamatban van az összeg visszautalása, sikerült visszaszerezni. Ők a valamelyik Európai Uniós Pénzügyi Felügyeleti Hatóság, vagy a Nemzeti Bank mellett működő pénzügyi békéltetők nevében jelentkeznek, és most már csak egyetlen egy teendő van, az összeg visszautalása és visszajuttatása az adóköteles az érintett fogyasztók számára, megadnak egy számlaszámot, hogy oda be kell fizetni valamekkora összegű adót, és akkor már meg is érkezik a pénz.
0: Ez olyan, mint amiről az előbb Zenta András beszélt, hogy fizessen be 100 000-et, és hogy megoldódik a problémájuk. Na most abszolút nem oldódott meg, ez is hasonló analógia.
5: Így van, nem is létezett soha az a befektetés, csak jól csengő részvényeket, kiber csaláshoz méltó, hát akár kriptó, vagy egyéb befektetéseket, devizás ajánlatokat ajánlottak eredetileg is, és ezeket a fogyasztókat próbálják meg még egyszer. Hogyan ismerhetjük föl, hogy csalásról van szó? Egyrészt úgy, hogy sem a Nemzeti Banknak, pénzügybékeltetőknek, sem ezeknek az Európai Uniós Felügyeleti Hatóságoknak nincsen nyomozati eszközük, tehát nem ők nyomozzák ki ezeket az ügyeket, és nem ők gondoskodnak a pénzek visszajutatásáról. Másrészt pedig ezek természetesen, ezek a visszajutatandó összegek, ezek nem adókötelesek, ez a saját ügyfélpénzünk, fogyasztói pénzünk, tehát itt újabb közterheket nem lehet
0: lehúzni.
5: Viszonylag új csalási mintázatról beszélünk, de a Nemzeti Bank ügyfélszolgáltán több ügyfél már érdeklődött.
0: Ezt akartam pont kérdezni, hogy bukkantatok erre rá?
5: Úgyhogy mi ugye a fronton harcolunk együtt a fogyasztókkal, és ezek a fogyasztók telefonáltak nekünk. Ha van jó a történetben, akkor az, hogy több olyan fogyasztó is volt, aki azonnal gyanakodott, ment bele ebbe a történetbe, nem utalt, de bizony volt egy fogyasztó, aki igen, viszonylag nagy összeget idézett be adóként. Professzionális eszközöket láttunk itt is, hiszen a háttérből olyan iroda zaj szűrődött, hogy ott szorgos munka folyik, és rengeteg ügyfelet értesítenek.
0: Tehát még erre is figyelnek.
5: Igen, illetve több operátor is jelentkezett, és megerősítették egymásnak a történeteit, egymásra rájátszottak, és bizony ez a fogyasztó fizetett. Arról beszélünk tehát, hogy egy új mintázat van, ilyenkor mi azonnal félreveljük a harangot és a nyilvánosságot tájékoztatjuk, ügyfélként pedig annyit tehetünk, és ez nagyon fontos, hogy a lakóhelyünk szerinti rendőrkapitányságon adjuk meg ezeket az adatokat, tegyünk feljelentést, hogy milyen számról hívtak minket, milyen számlaszámot akartak használtatni velünk. Ez a rendőrségnek nagyon sokat segíthet, hogy összerakja a kis mozaik kockákat és felderítse ezeket a csalásokat.
0: Tehát nemrég kezdték ezt az újabb variációt, ezért mondtam, hogy pofátlanságnak nincsen határa. Tehát vélhetően ezt most még nem fogják abba, hogy egy ideig csinálni fogják, tehát aki ilyenbe belefut, az tudja, hogy egyenes út vezet ilyenkor a rendőrségre a feljelentést tenni, és nem szabad bedőlni nekik, talán így lehetne összefoglalni, tehát a korábban már lehúzott embereket akarják most még egyszer lehúzni.
5: Igen, van még egy kulcs szó, ez a kiberpajzs.hu. Azok a hatóságok, akik együtt működünk ezeknek a felderítésében, illetve a bankszektor pénzügyi szereplők, az összes új mintázatot nagyon egyszerűen, közérthetően és nem apró betűkkel fölrakjuk azonnal ide. Láthatjuk tehát a csalási mintázatokat, ezt érdemes megnézni, és nagyon sok százezeren rendszeresen nézik is ezt a honlapot.
0: kiberpajzs.hu, tényleg érdemes, én is szoktam nézni. Köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm.
4: Facsipesz.
0: Dr. Kecskés András, ügyvéd, parkolási szakértő itt ül már a stúdióban. Köszönöm, hogy megint bejöttél hozzánk.
6: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
0: Most remélem nem haragszik meg senki, mert hogy én azt gondolom, hogy Budapest a főváros, és Budapestről fogunk beszélni, de nincs olyan ember, aki ne jönne föl a Budapestre, és nagyon sok vidéki autóst is érinthet az, amiről beszélgetni fogunk. Szerintem már a tervezet is nagy felzúdulást keltett, mi szerint meg fogják szüntetni a parkoló automatákat, tehát az aprónkat majd máshol kell kiszórni, bár így is már 5 forintos nem fogadott el, mert én azzal szórakoztam mindig, hogy az összes 5 forintosomat dühömbe ott dobtam ki, de ez én vagyok. Szóval, hogy megszüntetik a parkoló órákat, és ez nagyon sok kérdést fölvet. Ugye kezdődött azzal, hogy pár évvel ezelőtt kiritkították a parkoló órákat, és komoly gyalogtúrákat kellett néhol tenni, hogyha az ember automatába akart befizetni. Sokan inkább így az applikációkat választották. Az jó hír volt, és annak örültünk, és nem is értettük, hogy miért, hogy megszűnik a kényelmi díj. Nem sokáig örülhetünk, mert viszont nem lesznek parkoló órák. Jogi oldalról szeretném, hogyha ezt végigbeszélnénk, ugyanis nekem az jutott eszembe, hogy mi van akkor, ha valakinek nincs okos telefonja, és nem tud egy applikációból fizetni, ugyanis engem nem kötelezhet a magyar állam arra, hogy én okos telefonnal járjak. Jó, én azzal járok, de nem én vagyok a mindenki.
6: Erre is van javaslat, hogy azért legyen olyan fizetési mód, amihez nem feltétlenül okos telefon, bár telefon azért szükséges lesz. Ugye ez a szabályozás, ez már 2024-ben született meg a fővárosi közgyűlés részéről, de akkor azért tolták el ennek a végrehajtását, mert a Budapest Go alkalmazás applikáció
0: alkalmatlan,
6: az még ugye alkalmatlan volt arra, hogy a parkolásra is optimalizálva legyen. Egyébként ez a mai napig sincsen, igen, meg ennek ellenére ugye eljött ez a 2026. július 1-jei bűvös dátum.
0: Akkortól.
6: Akkortól lép ez életbe, hogy le fogják szerelni az összes parkolóautomatát.
0: Egyszerre, vagy azért még egy-két hónapig?
6: Hát ezt nem tudom, azért én kíváncsi lennék.
0: Na mindegy,
6: az egyszerére. Tehát szépen ezt július 1-ig ezt szépen ki fogják vezetni, vagy onnantól megkezdve. Ez összesen egyébként 3331 parkolóautomatát érint.
0: Ennyi van ma Budapesten?
6: Ennyi van ma Budapesten.
0: És így is ez már a ritkított változat.
6: Így van, mert ugye pár évvel ezelőtt a parkolóórákat ritkították, és azt a szabályt vezették be, hogy információs táblát kell kihelyezni. Most is egyébként ez a szabály lép érvénybe, hogy az információs táblákat 75 méterenként ki kell helyezni, ugyanezen nyilván rajta lesz a zónának a kódja, akkor a parkolási D-nek a mértéke, tehát minden olyan információ, ami ahhoz szükséges, hogy mi a szolgáltatás tekintetében megfelelő tájékoztatást kapjunk. Szóval a hír igaz, tehát meg fognak szűnni a parkolóórák, tehát tulajdonképpen főként megmarad az applikációs fizetési lehetőség. Ha valakinek nincs okos telefonja, akkor én úgy tudom, hogy még az SMS-es fizetési lehetőség meg fog maradni, tehát ugye a rendszámmal, sima SMS küldéssel, illetőleg a BKK-nak van egy javaslata arra nézve, hogyha valaki tényleg nem rendelkezik telefonnal, otthon felejti a telefonját, nem tud adott helyszínen fizetni, akkor legyen lehetőség arra, hogy 24 órán belül a parkolástól számítva, hogyha igen, bemegy az adott ügyfélszolgálatra, akkor 3 órányi parkolási díj megfizetésével kvázi meg tudja váltani azt a parkolási időtartamot, amit ő ténylegesen igénybe vett. Lehet, hogy az csak 10 perc volt, aha, de ugye erre van egy javaslat, hogyha valakit pótdíjaznak, akkor 24 órán belül.
0: De milyen ügyfélszolgálatra menjen a parkolótársaság?
6: A parkolótársaságnak az ügyfélszolgálatára, aha, így, aha, van, így van. Az ez kérdéseket vett föl nem maga keveset után számomra, hiszen azért ez egy visszaélésre is okot adhat, hogy vagy megbüntetnek, vagy nem, mert ha nem, akkor másnap bemegyek és 3 órával elintézem.
0: De nem helyette tudom,
6: a büntetés mértéke ugye
0: még
6: komolyabb.
0: De nem tudom majd, hogy megbüntettek, vagy nem? Vagy tudom? Hát megmarad a ugye,
6: Mikulás cédula, az megmarad, így van. Tehát azt továbbra is ki kell helyezni a szélvédőre. Ezzel egyidejűleg egyébként emelkednek a parkolási díjak
0: is. Nem is kevés.
6: Nem is keveset, átlagban egy olyan 25%-kal.
0: Tehát most 600 forintot
6: ott 800 fizetek? Forint lesz a 450 helyett 600 forint, a 400 helyett, a 300 helyett 400 forint, 200 helyett 300. Tehát ezek lesznek a díjtételek. Hát ezek ugye a D-zóna, ezek inkább a külvárosi kerületek, ahol azért működnek még parkoló automaták. Szóval én is kíváncsian várom, hogy mennyire fogják tudni ezt a gyakorlatba nevezzük úgy, hogy igazságosan átültetni.
0: Valahogy hiszen, egy nonsensnek tartom.
6: Hát most kicsit nekem így ügyvédként most az ingatlan nyilvántartás jut eszembe, hogy annál nagyobb nonsens nincs, ahol bevezették az új jogszabályt, de a rendszer nem most már másfél éve nem működik, és ott azért jóval nagyobb károkat tudnak az állampolgárok elszenvedni. Szóval én is kíváncsian várom, hogy ennek mi lesz a gyakorlati megvalósítása.
0: Ez a 3 óra, ez még csak egy javaslat a BKK részéről, ez még nem egy szabály.
6: Igen, igen. Egyébként az is, hát ha a hallgatókat érdekli, ugye azzal indokolták egyébként ennek a döntésnek a meghozatalát, hogy állítólag nagyon sok pénzbe került a parkolóautomatáknak a fenntartása. Azt mondják, hogy volt olyan kerület, ahol évi bruttó 100 millió forintba került az üzemeltetés.
0: Meg egy csomó olyan kretén parkolóra van, ahonnan én nem, nekem nincs vastag kezem, de egy férfi kész ki nem tudja egerészni a papírt, amit kiad, mert...
6: Hát ez már igen, a műszaki kialakítás
0: sora. És ahány annyi féle volt.
6: Tehát... Meg az üzemeltetés költség volt. Ezt Kis Ambrus, a főpolgármester hivatal főigazgatója mondta, hogy állítólag a parkolási kiadásoknak átlagosan a 60-70%-át tette ki a bevételnek az automaták üzemeltetés, ami rendkívül nagy szám.
0: Én egyet nem értek. Fejlettebb nyugati nagyvárosokban már rég megoldották többféleképpen, például vásárolhatok egy olyan valamit, amit kirakok, és annak alapján számolja a parkást. Tehát, hogy nálunk miért kell ezt csinálni? Ráadásul tényleg azt mondom, hogy valaki vidékről feljön, és mondjuk nem hallgatta meg ezt, amit beszéltünk, és ott szaladgál, keresi a parkolóórát, és aztán jól megbüntetik, tehát ez egy csomó igazságtalanságra is lehetőséget ad. A kettő pedig miért kötelez engem egy város arra, hogy én mobiltelefonnal sétálgassak, hisz én is sokszor otthon felejtem.
6: Hát én is biztos vagyok abban, hogy most itt az átállást követő első időszakban meg fognak nőni a parkolási büntetések számai.
0: Én meg abban reménykedem, hogy reszturálmi idő. Minden esetre maradjunk abban, hogyha a jogszabály megjelenik, akkor azonnal eljössz hozzánk, és elmondjuk, hogy mi lesz a végleges, de már most azért beszéltünk róla, hogy lelkileg készüljenek föl, mert általában ezeket nyáron szokták bevezetni, a változásokat is, mikor pedig pont nem azzal foglalkozunk, hogy mennyi a parkolási díj.
6: 2026. július 1, még egyszer elmondom, ez a bűvös dátum.
0: Tehát július 1-től retteghetnek az autósok. Dr. Kecskés András ügyvédnek, aki nem mellesleg parkolási szakértő, a rossz éreket köszönöm, de minden esetre hálás vagyok, hogy eljöttél és tájékoztattál minket.
6: Én is köszönöm szépen.
0: Facsipesz. A facsipesz2025 gmail.com-ra már a múltkor is mondtam, hogy érkeznek szépen sorba a kérdések, illetve a megfejteni való panaszok, és a következő is odaérkezett, már hát több mint egy hónapja, úgyhogy innen is elnézést kérek a hallgatótól, de remélem hallgat minket kitartóan, és meg fogja kapni a választ, ugyanis Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő már itt van a stúdióban, és készen áll arra, hogy megfogja válaszolni a kérdésünket. Szia, Máté!
4: Üdvözlök minden hallgatót, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
0: Tehát arról szólt a történet, hogy nyilván valami sérülés miatt, lehet, hogy valami karambol miatt el kellett vinnie az autóját, és kilakatolták, és lefényezték. Nagyon boldogan hazavitte, hosszasan leírt egyébként a történetet, és azt vette észre, hogy több mint fél évvel, nem sokkal fél év után elkezdett az a elem föl narancsosodni, vagyis ilyen, hát ahogy én láttam a fotókat, nem sima volt, ugye.
4: Hólyagok.
0: Hólyagok, igen. Annyira értek hozzá, ez most így kés derült, és nagyon megrémült, visszavitte az autót, visszament ahhoz a fényezőhöz, aki fényezte, és a minősíthetetlen módon elhajtotta. Azt mondta, hogy miután tényleg nincs, vagy azt írt, hogy nincs tisztában azzal, hogy neki van-e itt keresni valója, vagy nem, próbáljuk meg megfejteni, hogy ilyenkor mit lehet tenni, mit nem lehet tenni, mert neki azt mondták, hogy fél év a jótállás, és utána aztán mehet a békéltető testülethez. Ezt nem is érti.
4: Hát azt én sem értem, hogy hogy áll az össze, hogy fél év a jó tálás, illetőleg azt sem értem, hogy miért utána mehet a békéltető testülethez, miközben ugye békéltető testülethez akkor mehetünk, ha van valamilyen szavatossági vagy jótási jogunk, csak elutasítanak minket. Tehát borzalom tényleg, hogy azért 10-20 évvel a jótás és a szavatosság alapjainak a lerakása és a szabályozása után még kereskedők olyan hajmeresztő válaszokat tudnak adni, hogy azt gondolom, hogy ténylegesen ideje föltenni azt a kérdést, hogy az állam azt az oktatási feladatát, ami akár csak a legalapabb fogyasztói jogokhoz kötődik, kellékszavatosság, jótállás, ezek határideje, ezek elutasíthatósága, abba miért nem tol legalább annyi pénzt, hogy közterületi reklámok, vagy akár bármi más szintjén az agyba ez szép lassan ugye átérhessen.
0: De lehet, hogy majd most ez is megváltozik.
4: Nagyon reméljük, hogy erre valamikor sor kerül, mert egyébként utoljára 2008-9 környékén volt fogyasztóvédelmi civil szereleteknél pénz, csak saját szegény véleményem szerint rosszul költötték el olyan szempontból, hogy nagyon szétaprózódott
0: tehát
4: a történet.
0: Tehát nem edukáltak el.
4: És vagy aprólékosan edukált több szervezet, és nem pedig mondjuk egy tényleg nagyon hosszú, aha, szép plakátkampány került ki. De oldjuk meg az illetőnek az ügyét.
0: Igen. Bocsánat, én rögtön azt válaszoltam neki, hogy van-e számlája, vagy nincs?
4: Hoho, a legalapabb kérdés, igen, mert ugye reklamálni azt lényegében akkor tudunk, ha tudjuk igazolni, hogy a szerződéskötés megtörtént. Tehát mi vagyunk azok az ügyfelek, akik egy adott összeget, egy adott szolgáltatásért, egy adott időpontban attól a cégtől megrendeltünk, és azt ő el is végezte. Tehát mi mással tudnánk ugye a teljesítést igazolni, hanem egy számlával vagy egy nyugtával.
0: Aha. Tehát feltételezzük, hogy van. Erre nem jött válasz, csak azon gondolkodtam, ha nincs, akkor is tudom bizonyítani, nem, hogy ez a szolgáltató csinálta mondjuk?
4: Hát ha például mondjuk e-mailen leleveleztük, és abban benne van a vállási összeg, benne van, hogy jöhetek az autóért, az kész van. Alapvetően nyilván ez is bizonyítja a szerződéskötés tényét. Tehát lehetnek olyan nyugtánszámlán kívüli megoldások, amik segítenek. Na nézzük, hogyan állunk egy ilyen fényezés esetén. Ez ugye egy szolgáltatás, amihez anyaghasználat is tartozik. Tehát alapvetően ő is nyilván egy anyagköltségért plusz szolgáltatási összegért vállalta el az egész szolgáltatást. A szolgáltatásokra ugyanúgy vonatkozik kellékszavatosság, mint bármilyen termékre, amit a boltban megveszünk. Tehát amennyiben valaki szerződés szerint azt vállalta, hogy lefényez a gépjárművünket, ehhez adott összegben benne van az anyag és a szolgáltatási díj, akkor ha valami hibás teljesítés történik, tehát felmerül, hogy rosszul végezte el a dolgát, és nem megfelelő rétegmennyiségben, nem megfelelő tisztaságban, nem megfelelő csiszolt állapotban, vagy bármi más.
0: Nem megfelelő került, műhelyben is az én
4: vagy nem megfelelő műhelyben, vagy nem megfelelő tudás mellett végezte el a szolgáltatást, és a meghibásodás előkerült, abban az esetben ugye van két év kellékszavatosságunk, ugyanúgy, mint egy szoknyára, egy cipőre, egy kabátra.
0: De akkor mi az a fél év, amit neki mondogatta?
4: Az egy hiba. Az egy hiba. És semmiképpen sem jótállás, ugye erre a szolgáltatásra külön jótállás alapvetően nem adandó.
0: Még tehát, akkor sem mondjuk 100 000 fölött van a...
4: Nem. Majd beszélünk még róla, hogy mivel keverhette egyébként, de erre a szolgáltatásra tehát van két év kellékszavatosság, amiből az első évben végig a szolgáltatónak kell bizonyítania, ha mentesülni szeretne az alól, hogy ez az ő hibája. Mert azért, tegyük hozzá, az is lehetséges, hogy jégeső volt, az is lehetséges, hogy valami olyan anyag érte kromofágtól kezdve, nem tudom, hogy meddig a felületet, ami ugye nyilván nem a szolgáltatást elvégzőre róható fel, és igen, ha nem tudnak megegyezni, ez a két év az az időszak, amikor érdemes elmenni békéltető testülethez, és az első évben valószínűleg a festő vagy fényező fogja bukni, ha nem hoz egy szakvéleményt arról, hogy ez bizony nem az ő hibája, míg a második évben pedig a fogyasztó fogja bukni, ha nem tud egy szakvéleményt hozni arról, hogy ez bizony a készítőnek a hibája. Tehát, ha stratégiailag ketté kell osztanunk a részt, nem tudnak megegyezni, nem fizet a fényező, nem vállalja a felelősséget, akkor az első évben beadjuk békéltető testülethez, és megvárjuk, hogy tud-e hozni szakvéleményt a fényező, melyik kötelező megjelennie, 250 000 forintig ugye kötelező döntést hoz a békéltető testület. Míg hogyha letelt az egy év, abban az esetben pedig ugyanúgy be lehet adni békéltető testülethez, de érdemes úgy menni, hogy vigyünk egy szakvéleményt. Ezeket egyébként körülbelül ilyen 100 000 forint nagyságrendben autók esetében meg lehet szerezni. Kárszakértők például, gépjármű kárszakértők fognak tudni kiadni ilyen szakvéleményt, és ez a költség is Azt igényelhető terheli. A békét, tehát ő testülettől.
0: Vagyis azt terheli, aki elbukta ezt a...
4: Aha. Így van.
0: Tehát akkor összefoglalom, nincsen fél év, nincsen jótállás ilyen szolgáltatásoknál, hanem van szavatosság, ami 2 év, független az értékhatártól, tehát ha egy elemet fényeztek le 150 ezerért, akkor is annyi meg, ha 3,5 millióért?
4: Így van, 10 forintos szolgáltatás is 2 év szabadossággal. Aha.
0: Az első évben, ha panaszunk van, tehát például ilyen történik, hogy észreveszük, hogy a fényezés kezd elválni, hogy fölnarancsosodik, akkor még a szolgáltatónak, vagyis a fényezőnek kell bizonyítani, hogy ő nem hibázott, hanem a mi hibánk. Egy év elteltével sincs semmi veszve, van még egy év, csak akkor meg nekünk kell azt bizonyítani, hogy az ő hibája, ugye?
4: Ezt igen. Uh-huh. Ez így van, teljesen tökéletesen foglaltad össze, és akkor adjunk még egy nagyon rövid választ arra, hogy mit keverhetett a fél évvel. Van egy jogszabály, az úgynevezett javító karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó jótállás, ami ténylegesen fél év. Uh-huh. Na de miért szednénk elő ezt a fél éves jótállást, ami gépjárműjavításokra, háztartási eszközjavításokra és egyebekre, építkezési javításokra is vonatkozik, amikor van 2 év kellékszavatosságunk, amin belül 1 évig ugye ugyanúgy a szolgáltatónak, adónak kell javítani.
0: Ez nem tetszőleg választható?
4: De hogy nem, a fogyasztó választhat. Nyilván azt fogja választani, amelyik számára logikus. Kedvezőbb, és itt a szavatosság az jóval kedvezőbb számára.
0: Tehát akkor menjen a békéltető testülethez a hallgató. Én nagyon örülök, mert meg voltam döbbenve ezen a fél éven én is. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek is köszönöm, hogy elfáradt hozzánk. A jövő héten ismét elvárlak, mert hogy a mai műsorunk szépen lassan véget ért. Elkészítésében ma is Bicó Tomi volt a segítségemre, nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes napot, ne hagyják magukat lehúzni, becsapni, és ha panaszuk van, tudják ránk, számíthatnak, facsipesz2025@gmail.com, ide várjuk el rövid leírásaikat. Szép napot, Törtei Takács Krisztát hallották.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót! Itt a Hobby Rádió, a hobbiradio.hu weboldalon. A pontos idő 12 óra.
2: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Ma a fátyol és gomoly felhő mellett napos időben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adó csökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és továbbra is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin 1 üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek,

0: Cipruson, az ECOFIN. Így június 25-26-án Magyarországon folytathatják majd az egyeztetést, amin akkor részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, írta a Kármán András Facebook oldalán. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma, tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KZMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szelet sok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval!
3: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

0: Névnapköszöntő. Névnapköszöntő.
1: Május 25-én az Orbánokat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi név az Urbanus névből ered, jelentése városi, művelt, illedelmes és szellemes. Az Orbánok május 25-én kívül ünnepelnek még június 29-én, június 29-én és december 19-én is. Becézése Orbánka, Orbi, Orbika, Orbus. Jeles viselői a névnek: első Orbán pápa, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik Orbán pápák, valamint ön, kedves Orbán. Ezen a napon köszöntjük még Bagita, Bársonyka, Bedecs, Bedő, Csatád, Gergely, György, Madlen, Madléna, Magda, Magdaléna, Magdolna, Mahália, Márk, Márkus, Marléna, Szófia, Urbán, Urbána és Zsófia nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól!

0: Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 25-én. Üdvözlöm Önöket! Ma is készültem Önöknek érdekességekkel, lássuk, hogy mik ezek. 1020. május 25-ével kezdünk, megszületett Szent Hetedik Gergely, korában nem túl népszerű pápa. Vas szigorra lépett fel az egyházi méltóságok adásvétele a cölibátus és a világi személyek egyházi méltóságokba való beiktatása ellen. Ebből a törekvésből indult ki az investitúra harc, amikor Hetedik Gergely IV. Henrik német királyt 1076-ban Kanosszában vezeklésre bírta. A 17. századdal folytatjuk. 1681. május 25-én meghalt Dom Pedro Calderón de la Barca spanyol író. Érdemei elismeréséül 4. Fülöp 1636-ban a Santiago rend lovagjává tette. Ő az Arzuela, a vígopera sajátságosan spanyol változatának megteremtője. Művei az élet álom, az álhatatos fejedelem és a csodatévő mágus. A 19. század elejével folytatjuk. 1810. május 25-e az argentin köztársaság függetlenségi forradalmának évfordulója. Napóleon 1808-as spanyolországi hadjárata után Argentína meggyengült anyaország ellen fordult, és egy év alatt kivívta függetlenségét. 20. század elejével folytatjuk. 1919. május 25-én 51 éves korában meghalt Sarah Breedlove Walker, amerikai üzletasszony, emberbarát, akit az első fekete milliómos nőnek tartanak. New York leggazdagabb néger asszonya volt, aki vagyonát úgynevezett göndör és gátló hajtonik eladásából és ingatlan befektetésekből halmozta fel. Nem mindennapi történet az övé, 12 év alatt egy mosónő, aki csak nem $2 keresett egy nap, gazdag és befolyásos személyé vált, becsült vagyona meghaladta az $1 millió. Még mindig a 20. században vagyunk. 1925. május 25-én először szállított utasokat Miskolc és Lillafüred között az erdei Lillafüredi kisvasút. 21 évet lépünk előre. 1946. május 25-e a jordán hasimita királyság nemzeti ünnepe. Ekkor alakult független királysággá a közel-keleti Transjordánia. 1963. május 25-ére lépünk Afrika napjára. Alakuló csúcsértekezletén az Afrikai Egységszervezet eldöntötte Addis Abebában, hogy ezen a napon ünneplik meg Afrikát. A szervezet célja az afrikai népek egységének és szolidaritásának elősegítése, a gazdasági, politikai és más területeken folytatott együttműködésük fejlesztése. Alapelvük egyenjogúság, tömbön kívüliség és be nem avatkozás. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobbirádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az Úr ad néktek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.
2: Hobby Rádió.
3: 2026. május 25-e hétfő, a boldogságos Szűz Mária az egyház anyjának ünnepe. Evangélium Szent Márk könyvéből 10. fejezet 17-től 27. vers. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki. Térdre borult előtte, és úgy kérdezte: Jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: Mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: Valami még hiányzik belőled, menj, add el, amíg van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben, aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: Milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban megismételte: Fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: Hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: Embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Elmélkedés. A gazdag ifjú története olyan kérdéssel indul, amelyet sokan felteszünk, őszintén vágyakozva: mi jót kell tennem? Az örök élet utáni vágy ott él az ember szívében, még ha néha el is nyomja a világ zaja. Az ifjú, akinek nem tudjuk meg a nevét, nem csak hallgatni akarta Jézust, hanem hozzá sietett, térdre borult előtte, jelezve, hogy keresi az igazságot. Jézus válasza két szinten mozog. Először a parancsolatokat idézi, azokat, amelyeket a zsidó fiú jól ismerhetett. Erre büszkén feleli: ezt mind megtartottam. Jézus nem vonja kétségbe szavait, hanem rátekint és megkedveli. Ez a pillanat fordulatot hoz. A szerető tekintet nem dicsér, hanem hív. Egy második, egy magasabb lelki szintre. Menj, add el, amíg van, és kövess engem. Jézus nem az anyagiakról beszél elsősorban, hanem a szív szabadságáról. A fiú ragaszkodik vagyonához, de nem a pénz birtoklása a baj, hanem a kötődés, amely megakadályozza, hogy szabadon válaszoljon Isten hívására. A követés ára mindig az, hogy valamiről lemondjunk, annak érdekében, hogy nagyobbat nyerjünk, magát, Krisztust. A tanítványok döbbenete jogos: ki üdvözülhet? Jézus válasza megnyugtat: embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Az üdvösség nem teljesítmény, hanem kegyelem, de az ember nyitottságát, döntését, bizalmát kívánja. Isten nem veszi el, de hívja, vezeti, meghívja az embert az önátadásra. És ebben segít a Szentlélek, aki lelkünkben alakítja ki azt a szabadságot, amely kész lemondani a kevésről, hogy befogadhassa a teljességet. Uram Jézus, én is szeretném elnyerni az örök életet, de gyakran megrémülök, amikor kérésed túl nehéznek tűnik. Néha félek elengedni azt, amihez kötődöm, amiben biztonságot keresek. Tekints rám is szeretettel, és adj erőt, hogy szabadon kövesselek téged. Taníts meg különbséget tenni a mulandó és az örök dolgok között, és vezess el arra az örömre, amely csak nálad található meg. add, hogy ne féljek lemondani a kicsiről, ha ezáltal téged nyerhetlek el. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: Műsorajánló.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy. Nagy generáció! Illés!
2: Ne gondold, add, ne, hogy tiéd a világ.
1: Omega! Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal.
2: I want to break free.
1: A mikrofonnál Erdélyi Marian.
3: Nagy generáció, szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
4: A tudomány mai állása.
5: A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
4: Egy műsor
5: az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
4: A tudomány mai állása.
6: Pénteken 10-től a Hobby Rádióban.
4: Jó szórakozást!
5: Jó szórakozást!
7: Fiatalkorunk kedvencei a 80-as évekből. Egy korszak, ami nem hiányozhat. Nekem 80.
3: Nekem 80. Retro műsor a legnagyobbakkal. Csütörtökön 5-től a Hobby Rádióban. Portré közismert emberekkel hétről hétre. Sztárportré Szabolcsal. Hétfőn 9-től a Hobby Rádióban.
1: Redikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
8: Retikül, szerdán 16 órától.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Hobby Rádió.
10: Hallottál már erről a rádióról?
11: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
8: Hobby Rádió. A hangadó.
9: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
12: Tudta ön azt, hogy egy ausztrál vizsgálatban a megkérdezett férfiak 48%-a testsúlyával, 40% a rossz kondíciójával, 38% gyenge izomzatával volt elégedetlen, de például 25% testtartásra, 18% rossz bőrre, 13% a kopaszosodásra, 11% a túl erős testszőrzete miatt volt elégedetlen?
1: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom.
0: Hobby Rádió.

0: Pünköst az egyházi év harmadik főünnepe. Elnevezése a görög Pentekoszté, az 50. szóból származik, mivel húsvét után az 50. napon van a helye a naptárban. Az Ószövetség idején aratási ünnep és a Sínai hegy szövetségkötés emléknapja volt. Keresztény tartalmáról Szent Lukács tudósít az Apostolok cselekedetei című könyvének második fejezetében. Itt a Jézus Krisztus által megígért Szentlélek eljöveteléről van szó, aki szélzúgás és lángnyelvek alakjában jelenik meg az apostoloknak. Erről tölti el őket a magasságból, nyilvánosan tanúságot tesznek Jézusról, és megkeresztelnek 3000 embert. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az egyház történelme, így a pünkösdöt az Anyaszentegyház születésnapjaként tartjuk számon. Jól lehet, az ünnep első, ránk maradt írásos említése csak a második századból való. Egészen bizonyos, hogy ünneplése olyan régi, mint maga az egyház. A középkorban a Szentlélek lejövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak. A tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot, rózsákat és ostját hullattak a magasból, néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. A pünkösd valóban fontos ünnep. Beteljesítése, megerősítése a feltámadásnak, az atyához való fölemeltetésnek és főleg Jézus maradandó jelenlétének. Tudjuk és tanúsítjuk, hogy Jézus a messiás, a felkent, ő az Úr. A nyelvek és népek sokfélesége között is Isten egyetlen népe vagyunk. A külső jelek ideiglenesek, de maradandó az újonnan teremtett valóság. A kicsi, rettegő, bátortalan tanítványseregből világegyház lett. Ami pünköstkor történt, az ma is történik. A Szentlélek működik az egyház adottságainak, képességeinek és hivatalainak sokféleségében. A Szentlélek segít terjeszteni az evangéliumot minden népnek, minden időben. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. Elgondolkodtató, meddig terjed, s meddig terjedhet az ismeretünk határa. Az ismeret, az információ nem luxus, hanem létszükséglet. Nélküle az életlehetőségeink korlátozottak, nélküle nem tudunk élni. Ezt ismeri fel ma az informatika világa, s megtalálta és állandóan fejleszti azt az eszközt, amely az információ szerzésében, áramlásában segítségünkre lehet. Korábban a telefont, a rádiót, a televíziót, ma a számítógépet. Ki az ember, mi lakik benne, kicsoda a másik, a társam, a szomszédom, a munkatársam, a barátom, a főnököm, a beosztottam, s mi van a szíve mélyén, a lelkében, az agyában? És ki vagyok én, mi lakik bennem? Az vagyok, akinek ismernek, akinek magam tudom, beleillek-e a rólam alkotott képbe, s jogosan ajánlom-e magamat úgy, ahogy ajánlom. Életbevágóan fontos, hogy megtudjam, ki a másik, és ki vagyok én. Enélkül nem tudok élni. Mint ahogyan életbevágóan fontos az is, hogy kicsoda az Isten. Az emberiség történelme az Istenről való információgyűjtés történelme. A vallások világa erről beszél. Az ateizmus története a maga tagadásában is erről árulkodik. Meg kell tudnom, hogy van-e valaki fölöttem, s ha igen, akkor ki az? Mire számíthatok, ha mozdul, jó indulatú-e irántam, függök-e tőle, tartozom-e neki valamivel? Fontos információk, amire életbevágóan szükségem van. Az informatika tudománya itt már nem működik, itt a legjobb eszközök is csődöt mondanak. Marad hát a sötétben való tapogatózás. Pál szava elgondolkodtat. Ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Ha komolyan vesszük az apostol figyelmeztetését, akkor abból két tény következik. Emberré kell válni ahhoz, hogy megismerhessük az embert. Ez még rendjén lenne. A második következtetés döbbenetesebb. Istenné kellene válnunk ahhoz, hogy Istent megismerjük. S ez lehetetlen. Itt nemhogy minimális a sanszunk, de kilátástalan a helyzetünk. Fölöslegesnek tűnik minden próbálkozásunk. Itt érkeztünk el pünkösdhöz, a lélekáradás, a lélekcsere pillanatához. A szervátültetések korában, amikor az ember szinte minden fontos alkatrészét ki tudja cserélni, úgy tűnik, a lelkét kicserélni nem tudjuk. Kocsis István erdélyi író katartikus élményeket kiváltó monodrámájában, az Árva Betlen Katában, az Istennel való nagy párbeszéd csúcspontján adja Kata asszony szájába a következő mondatot. Emberek lelkét ki bármikor visszaveheted, kicserélni kicserélheted-e még életükben? Ez a nagy kérdés. Mi lélekcserére nem vagyunk képesek, még akkor sem, ha szükségességét mi magunk is sokszor érezzük. De az Isten képes. Ez pünkös csodája. Nem csak az elsőé, hanem az újra megismétlődőé. Péter, a többi 10, a pünköstkor megkeresztelkedett 3000, azután Pál, s az egyház minden hívő tagja ezt a csodát élhette, s élheti át. Isten nem csak visszaveheti, de ki is cserélheti a lelkünket.
1: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.

0: jobbi rádió!
1: A pünkösdi királyválasztás a történetileg jól dokumentált szokások közé tartozik. Már a 16. században pünkösdi királyságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, s feltehetjük, hogy maga a szokás jóval régebben is ismert volt hazánkban. A 16.-19. századi adatok legtöbbször a verseny keretében választott pünkösdi királyról szólnak. Székely gyermekek botthúzással, másút ludnyakszakítással és más ügyességi versenyek keretében választottak maguk közül pünkösdi királyt. Századunkban a versennyel választott pünkösdi király eltűnt. A 18. század végétől ismert egy másik szokásforma is. A falu legényei és lányai közül kiválasztott pár, király és királyné, virágokkal feldíszítve járta körül a falut. Másutt a gyermekek közül választották a pünkösdi párt. Napjainkban is élő szokás még Dunántúlon a kislányok pünkösdi királyné járása. A kiskirálynő feje fölé társnői selyemkendőből vont sátrat tartanak. A lányok házról házra járnak köszönteni, közben rózsaszirmokat hintenek szét. A királynő néma szereplős, nem szabad mosolyognia, ha a háziak nevettetik. A rítus mágikus célja a kender növekedésének előmozdítása. A leánykák magasra emelik a királynőt, s közben azt mondják: ekkora legyen a kender! A köszöntésért ajándékot kapnak.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: időszámításunk előtt 3000 évvel az emberek Mezopotámiában már ünnepelték a tavasz eljövetelét. Úgy tartották, a nagy nyári munkák előtt meg kell állni egy pillanatra. Köszönteni kell az új életet, imádkozni a bőtermésért. Ez volt jellemző a zsidó kultúrában is.
1: Ez az ünnep eredetileg a zsidóság vallási életében aratás ünnepként jelent meg. Aratás ünnepként magától értetődő Palesztinában előbb érik a gabon.
0: A zsidó felekezetben az ünnep később további jelentéssel is bővült. Az Ószövetség szerint Isten a Sínai hegynél lángnyelvek formájában adta át Mózesnek az emberiségnek szóló 10 parancsolatot, amelyet csak egy nép fogadott el.
2: Fontos rabbinikus hagyomány mondja azt, hogy az akkori világ elképzelése szerint 70 nép volt, 70 lángnyelv szállt le, de csak zsidóság fogadta el ezt a törvényt.
0: Az Új Szövetség szerint a lángnyelvek Jézus keresztre feszítését követően az 50. napon, pünköskor, újra a földre szálltak Jeruzsálemben. És ezúttal már nem csak egy népet szólítottak meg, hanem a 12 apostolt, és rajtuk keresztül az egész keresztény világot. Ekkor szállt le ugyanis a Szent Lélek, melyet 12 lángnyelv vagy galamb formájában ábrázolnak.
1: Rúgás támad, aláereszkedik a lélek, az apostolok hirtelen megtelnek, Isten beléjük áradó kegyelmével, hirtelen olyan csodálatos dolgok történnek velük, mint például magának, Jézusnak, Jézus tanításának és küldetésének a teljes megértése, egy utólagos felismerése mindannak, ami a mesterrel és tanítványaival a megelőző időben történt.
0: Éppen ezért pünkös napján a keresztény egyház már a második századtól kezdve lényegében a saját születésnapját ünnepli. Az apostolok, a legelső keresztény papok ugyanis a Szentlélek eljövetelekor értették meg és kezdték el terjeszteni Jézus tanításai.
2: Napjainkban pünkösd ünnepekor a püspök vagy az általam megbízással rendelkező pap a bérmálás szentségében részesíti a felnőtt nagykorúságra készülő gyermekét, amely által küldetést kap a világ megszentelésében.
0: Pünkösd tehát a keresztény egyházban kapott kiemelkedő szerepet, mint a Jézus szenvedés történetének utolsó állomása. De az ősi tavasz ünnepnek megmaradt profán, azaz világias jellege is. Ez a népi hagyományokban őrződött meg. A falvakban az úgynevezett pünkösdöléskor bőtermésért, termékenységért fohászkodtak. Elterjedt szokás volt például a pünkösdi királyné járás. Ekkor egy kislányt vezettek végig a falun, akit vörös lángokat szimbolizáló virágszirmokkal hintettek be.
3: Mivel mindenki vallásos volt, és nagyon hittek a babonákban, ezeknek a természetvarázslásoknak nagyon nagy jelentőségük volt. Tehát ők azt tényleg komolyan vették, hogyha nem engedik be mondjuk pünkösdölni a leányokat, vagy királynéjárással nem engedik be a leányokat, akkor ha nem mondják el ezt a termésre vonatkozó termékenységvarázslást, akkor esetleg nem is lesz majd nagy kenderük, meg nem is lesz jó termés abban az évben.
0: Hasonló hagyomány volt a pünkösdi királyválasztás is.
3: Regény bandák maguk között különféle ügyességi versenyekkel, vagy lóversennyel akár pünkösdi királyt választanak, és aki ezt a címet eléri, vagy elnyeri, annak egy évig tart a kiváltsága, különféle kiváltságokkal rendelkezik, például egy évig ingyen ihat a kocsmába, meg van hívva minden lakodalomba, minden mulatságba.
0: A pünkösd tehát a fiatalság, a tavasz és a termékenység fesztiválja, valamint a Szentlélek eljövetelének ünnepe is egyben. Kellemes pünkös vasárnapot, pünköst hétfőt!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 13 óra.
1: Nagyon erős az UVB sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Ma folytatódik a napos idő, köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Sulyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárok életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számmal vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették, a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte a Hungaromet ZRT. Az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a Délalföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni.

0: Pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Sevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik, Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére. Ma a fátyol és gomoly felhők mellett napos időben lesz részünk, néhol zápor eső kialakulhat. Az északi a szél főként a Dunántúlon és az északkeleti harmadban megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 27 és 32 fok között várható.
1: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
2: Reklám. 18. Tatai Patara. Törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők!

0: Budapest. Június 3! Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Fogdi Rádió. Ahol a jó zene tovább él.
3: Pünköst az egyházi év harmadik főünnepe. Elnevezése a görög Pentekoszté az 50. szóból származik, mivel húsvét után az 50. napon van a helye a naptárban. Az Ószövetség idején aratási ünnep és a Sinai hegy szövetségkötés emléknapja volt. Keresztény tartalmáról Szent Lukács tudósít az Apostolok cselekedetei című könyvének második fejezetében. Itt a Jézus Krisztus által megígért Szentlélek eljöveteléről van szó, aki szélzúgás és lángnyelvek alakjában jelenik meg az apostoloknak. Erő tölti el őket a magasságból, nyilvánosan tanúságot tesznek Jézusról, és megkeresztelnek 3000 embert. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az egyház történelme, így a pünkösdöt az Anyaszentegyház születésnapjaként tartjuk számon. Jól lehet, az ünnep első, ránk maradt írásos említése csak a második századból való, egészen bizonyos, hogy ünneplése olyan régi, mint maga az egyház. A középkorban a Szentlélek lejövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak, a tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot, rózsákat és ostját hullattak a magasból, néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. A pünkösd valóban fontos ünnep. Beteljesítése, megerősítése a feltámadásnak, az Atyához való fölemeltetésnek és főleg Jézus maradandó jelenlétének. Tudjuk és tanúsítjuk, hogy Jézus a Messiás, a felkent, ő az Úr. A nyelvek és népek sokfélesége között is Isten egyetlen népe vagyunk. A külső jelek ideiglenesek, de maradandó az újonnan teremtett valóság. A kicsi, rettegő, bátortalan tanítványseregből világegyház lett. Ami pünköstkor történt, az ma is történik. A Szentlélek működik az egyház adottságainak, képességeinek és hivatalainak sokféleségében. A Szentlélek segít terjeszteni az evangéliumot minden népnek, minden időben. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki ember.

0: embereknek magyarázva. Elgondolkodtató, meddig terjed, s meddig terjedhet az ismeretünk határa. Az ismeret, az információ nem luxus, hanem létszükséglet. Nélküle az életlehetőségeink korlátozottak, nélküle nem tudunk élni. Ezt ismeri fel ma az informatika világa, s megtalálta és állandóan fejleszti azt az eszközt, amely az információ szerzésében, áramlásában segítségünkre lehet. Korábban a telefont, a rádiót, a televíziót, ma a számítógépet. Ki az ember, mi lakik benne, kicsoda a másik, a társam, a szomszédom, a munkatársam, a barátom, a főnököm, a beosztottam, s mi van a szíve mélyén, a lelkében, az agyában? És ki vagyok én, mi lakik bennem? Az vagyok, akinek ismernek, akinek magam tudom, beleillek-e a rólam alkotott képbe, s jogosan ajánlom-e magamat úgy, ahogy ajánlom. Életbevágóan fontos, hogy megtudjam, ki a másik, és ki vagyok én. Enélkül nem tudok élni. Mint ahogyan életbevágóan fontos az is, hogy kicsoda az Isten. Az emberiség történelme az Istenről való információgyűjtés történelme. A vallások világa erről beszél. Az ateizmus története a maga tagadásában is erről árulkodik. Meg kell tudnom, hogy van-e valaki fölöttem, s ha igen, akkor ki az? Mire számíthatok, ha mozdul, jóindulatú-e irántam, függök-e tőle, tartozom-e neki valamivel? Fontos információk, amire életbevágóan szükségem van. Az informatika tudománya itt már nem működik, itt a legjobb eszközök is csődöt mondanak. Marad hát a sötétben való tapogatózás. Pár szava elgondolkodtat. Ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Ha komolyan vesszük az apostol figyelmeztetését, akkor abból két tény következik. Emberré kell válni ahhoz, hogy megismerhessük az embert. Ez még rendjén lenne. A második következtetés döbbenetesebb. Istenné kellene válnunk ahhoz, hogy Istent megismerjük. S ez lehetetlen. Itt nemhogy minimális a sanszunk, de kilátástalan a helyzetünk. Fölöslegesnek tűnik minden próbálkozásunk. Itt érkeztünk el Pünkösthöz, a lélekáradás, a lélekcsere pillanatához. A szervátültetések korában, amikor az ember szinte minden fontos alkatrészét ki tudja cserélni, úgy tűnik, a lelkét kicserélni nem tudjuk. Kocsis István erdélyi író katartikus élményeket kiváltó monodrámájában, az Árva Betlen Katában, az Istennel való nagy párbeszéd csúcspontján adja Kata asszony szájába a következő mondatot. Emberek lelkét ki bármikor visszaveheted, kicserélni kicserélheted-e még életükben? Ez a nagy kérdés. Mi lélekcserére nem vagyunk képesek, még akkor sem, ha szükségességét mi magunk is sokszor érezzük. De az Isten képes. Ez Pünkös csodája. Nem csak az elsőé, hanem az újra megismétlődőé. Péter, a többi 10, a pünköstkor megkeresztelkedett 3000, azután Pál, s az egyház minden hívő tagja ezt a csodát élhette, s élheti át. Isten nem csak visszaveheti, de ki is cserélheti a lelkünket.
1: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Csepregi Éva vagyok, és szeretettel üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit.

0: Kulináriom. A pünkösdi királyválasztása történetileg jól dokumentált szokások közé tartozik. Már a 16. században pünkösdi királyságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, s feltehetjük, hogy maga a szokás jóval régebben is ismert volt hazánkban. A 16.-19. századi adatok legtöbbször a verseny keretében választott pünkösdi királyról szólnak. Székely gyermekek botthúzással, másút ludnyakszakítással és más ügyességi versenyek keretében választottak maguk közül pünkösdi királyt. Századunkban a versennyel választott pünkösdi király eltűnt. A 18. század végétől ismert egy másik szokásforma is. A falu legényei és lányai közül kiválasztott pár, király és királyné, virágokkal feldíszítve járta körül a falut. Másutt a gyermekek közül választották a pünkösdi párt. Napjainkban is élő szokás még Dunántúlon a kislányok pünkösdi királyné járása. A kiskirálynő feje fölé társnői selyemkendőből vont sátrat tartanak. A lányok házról házra járnak köszönteni, közben rózsaszirmokat hintenek szét. A királynő néma szereplős, nem szabad mosolyognia, ha a háziak nevettetik. A rítus mágikus célja a kender növekedésének előmozdítása. A leánykák magasra emelik a királynőt, s közben azt mondják: ekkora legyen a kender! A köszöntésért ajándékot kapnak.
1: Hobbi Rádió.

0: időszámításunk előtt 3000 évvel az emberek Mezopotámiában már ünnepelték a tavasz eljövetelét. Úgy tartották, a nagy nyári munkák előtt meg kell állni egy pillanatra. Köszönteni kell az új életet, imádkozni a bőtermésért. Ez volt jellemző a zsidó kultúrában is.
1: Ez az ünnep eredetileg a zsidóság vallási életében aratási ünnepként jelent meg. Aratási ünnepként magától értetődő Palesztinában előbb érik a gabon.
0: A zsidó felekezetben az ünnep később további jelentéssel is bővült. Az Ószövetség szerint Isten a Sínai hegynél lángnyelvek formájában adta át Mózesnek az emberiségnek szóló 10 parancsolatot, amelyet csak egy nép fogadott el.
2: Fontos rabbinikus hagyomány mondja azt, hogy az akkori világ elképzelése szerint 70 nép volt, 70 lángnyelv szállt le, de csak zsidóság fogadta el ezt a törvényt.
0: Az Új Szövetség szerint a lángnyelvek Jézus keresztre feszítését követően az 50. napon, pünköskor, újra a földre szálltak Jeruzsálemben. És ezúttal már nem csak egy népet szólítottak meg, hanem a 12 apostolt, és rajtuk keresztül az egész keresztény világot. Ekkor szállt le ugyanis a Szent Lélek, melyet 12 lángnyelv vagy galamb formájában ábrázolnak.
1: Rúgást támad, aláereszkedik a lélek, az apostolok hirtelen megtelnek Isten beléjük áradó kegyelmével, hirtelen olyan csodálatos dolgok történnek velük, mint például magának, Jézusnak, Jézus tanításának és küldetésének a teljes megértése, egy utólagos felismerése mindannak, ami a mesterrel és tanítványaival a megelőző időben történt.
0: Éppen ezért pünkös napján a keresztény egyház már a második századtól kezdve lényegében a saját születésnapját ünnepli. Az apostolok, a legelső keresztény papok ugyanis a Szentlélek eljövetelekor értették meg és kezdték el terjeszteni Jézus tanításai.
2: Napjainkban pünkösdünnepekor a püspök vagy az általam megbízással rendelkező pap a bérmálás szentségében részesíti a felnőtt nagykorúságra készülő gyermekét, amely által küldetést kap a világ megszentelésében.
0: Pünköst tehát a keresztény egyházban kapott kiemelkedő szerepet, mint a Jézus szenvedés történetének utolsó állomása. De az ősi tavasz ünnepnek megmaradt profán, azaz világias jellege is. Ez a népi hagyományokban őrződött meg. A falvakban az úgynevezett pünkösdöléskor bőtermésért, termékenységért fohászkodtak. Elterjedt szokás volt például a pünkösdi királyné járás. Ekkor egy kislányt vezettek végig a falun, akit vörös lángokat szimbolizáló virágszirmokkal hintettek be.
3: Mivel mindenki vallásos volt és nagyon hittek a babonákban, ezeknek a természetvarázslásoknak nagyon nagy jelentőségük volt. Tehát ők azt tényleg komolyan vették, hogyha nem engedik be mondjuk pünkösdölni a leányokat, vagy királyné járással nem engedik be a leányokat, akkor ha nem mondják el ezt a termésre vonatkozó termékenységvarázslást, akkor esetleg nem is lesz majd nagy kenderük, meg nem is lesz jó termés abban az évben.
0: Hasonló hagyomány volt a pünkösdi királyválasztás is.
3: Regény bandák maguk között különféle ügyességi versenyekkel, vagy lóversennyel akár pünkösdi királyt választanak, és aki ezt a címet eléri, vagy elnyeri, annak egy évig tart a kiváltsága, különféle kiváltságokkal rendelkezik, például egy évig ingyen ihat a kocsmába, meg van hívva minden lakodalomba, minden mulatságba.
0: A pünkösd tehát a fiatalság, a tavasz és a termékenység fesztiválja, valamint a Szentlélek eljövetelének ünnepe is egyben. Kellemes pünkös vasárnapot, pünköst hétfőt!
4: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Június 14-én rendezték meg Budafok Tétény kerület napját, és vele együtt évek óta ezen a napon rendeznek meg egy zenei versenyt is, amelynek győztesével beszélgettem ma.
1: Mi vagyunk a Midnight Miller zenekar, egy budapesti formáció vagyunk, 4 stabil taggal, és most kiegészültünk erre a versenyre, amit a Budafoki Pincejárat szervezett, plusz 2 taggal. A versenyről azt érdemes tudni röviden, hogy 67 zenekar indult, kb. Közel...
2: 60-70 zenekar indult, és őket a zsűri előválogatta, és utána egy közönség szavazás volt a legjobb 12 zenekarra, és akkor a legjobb 6 jutott tovább, akik élőben bizonyíthatták, hogy tudnak
3: tehát
2: játszani.
3: Tehát köztük voltatok ennek a 6 együttesnek, akit most ezen a színpadon közönség előtt felléphetett.
2: És a végén a zsűri választotta ki a legjobbat.
3: És azok ti voltatok.
2: Igen.
3: Mit nyertetek ezzel?
2: Egy fellépést a szeptemberi budafoki pincejáratnak a rendezvényére, és 400.000 forintot fellépésért.
3: Nagyon gratulálok ehhez. Mióta létezik a zenekar?
2: A zenekar körülbelül 2 éve létezik, de úgy tavaly nyerte el ezt a formációját a végleges tagokkal, és kezdetben angol dalokat írtunk, most már inkább magyar dalszövegekkel.
3: A jövőben lemez, videóklip forgatás várható-e?
2: Aki meg szeretne minket nézni valahol, azt keressen meg YouTube-on, vagy Spotify-on, vagy Facebook-on, Instagramon jelöljenek be minket, Midnight Millers. Midnight Millers, még egyszer.
1: Ez a nevünk, és hamarosan, igyekszünk pár havonta, minél szorosabban, majdhogy nem hónapra új dallal érkezni. Most van a előjáróban, azt hiszem megosztatom, hogy idén azért 8 dallal tervezünk kijönni, abból már egyel kijöttünk. Ezzel a dallal neveztünk be erre a versenyre, és hát bízunk benne, hogy elindul valami, mert nekünk igazából az a nehézség, hogy no-name zenekarként, ismeretlen zenekarként a nulláról hogyan tudunk elindulni, egy irányba építkezni, esetleg megtalálni a kis közönségünket, látni, hogy ennek milyen visszhangja van, egyáltalán tetszik-e bárkinek, amit csinálunk, szóval igazából nálunk most így ez a feladat. Látjuk, hogy van létjogosultsága, valamennyire azt érezzük, hogy a visszajelzések, mint például ez a verseny is, hogy a zsűri azt bizalmat szavazott nekünk, és egyáltalán beválogatott minket, aztán, hogy a közönség tovább vitt, és illetve, hogy a végén még az sikerült is megnyernünk ezt a versenyt. Ez is egy ilyen feedback nekünk, hogy gyakorlatilag van értelme csinálni. Úgyhogy most szerintem egy kicsit gőzerővel még inkább rá fogunk állni arra, hogy ezek a dalok minél hamarabb szülessenek meg, minél hamarabb legyenek kint, hogy lehessen egyáltalán hallgatni minket. Egyébként szoktunk koncertezni, általában ilyen kisebb klubokban.
2: És hogy keressenek minket az alábbi felületen, amiket említettem.
3: De ha valaki egy olyan dalt ír, ami mondjuk slágerszám lenne, attól ezeket nem zárkóztok
2: nem el. Érdekel.
3: Nem?
2: Mi magunk csináljuk el.
3: Csak saját?
2: Saját magunknak csináljuk el magad. Vannak esetleg kooperálni, szoktunk akár másokkal is, vagy építőjelű kritikát.
1: Bocsánat, tehát hogyha valakinek van egy jó ötlete, és azt gondolja, hogy srácok, figyeljetek, meghallgattalak titeket a fesztiválon, van egy nagyon jó ötletem, ezeket találtam ki, ez az alap szerintem tökre nektek szól, kicsit dolgozunk együtt rajta. Az egy teljesen más kontextus, mint hogyha valaki úgy jön oda, hogy figyelj, ez a dal, ezt kéne elnyomnotok. Tehát, hogy ez egy kicsit olyan feszítve érezni magunkat.
2: Igen.
3: Na jó, akkor én ehhez kívánok sok sikert, és a Hobby Rádió hallgatói is valószínű rátok találnak, és akkor innen hallgatni fognak majd benneteket is. Köszönöm szépen!
2: Mindenkinek köszönjük!

0: Műsorajánló. Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
1: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
0: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
2: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazin műsora.
1: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
3: Ha nem bírod már elviselni.
4: Always look on the bright side of life.
5: A régi ismerős dallam új körbösben.
6: Nézd az élet jó oldalát.
5: Duplájó a feldolgozások is. Minden szombaton.
7: Engem ez így jó.
5: 15 órától. Csáp Attilával. Korábbi adások ismétlése minden szombaton este 10 órától éjfélig.
8: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig. Igazi örökzöldek és listavezető dalok Angliából. Tartson Szomival és az angol lista legjobbjaival.
9: UK Fever Show.
10: UK Fever Show.
8: Ez a UK Fever Show.
1: Szombaton 5-től a Hobby Rádióban.
10: UK Fever Show.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Hobby Rádió.

0: Műsorajánló.
1: Life is Life. Életmód magazin. Life is Life. Kedden délután 4-től. Geri Show. Pletykák a nagyvilágból. Érdekességek remek zenékkel tűzdelve. Csütörtökön 13 órától a Hobby Rádióban.
2: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
1: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
3: Minden tudás egyeteme válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma. Csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme válogatás. A rádióban is.
1: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is. Pénteken 9-től.
0: Műsorajánlót hallottak.

0: Első kánikula. Ma a fátyol és gomoly felhő mellett napos időben lesz részünk, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Száros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat, ha vissza tudnak szerezni az ellopott állami vagyonból jelentős vagyonelemeket, és beindul a magyar gazdaság, akkor ez legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. Ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től, és tudják tartani a növekedést, akkor záros határidőn belül elérheti Magyarország az uniós átlagot, mondta, emlékeztetve arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Két könyvet fogadott örökbe Krasznaharkai László a szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Továbbra sem nyílt meg Josip Broz Tito, egykori jugoszláv elnök legendás luxushajójából a Galebből tervezett múzeum, noha a felújításra eddig már 22 millió eurót elköltöttek. A projekt újabb akadályba ütközött, a februárban balesetet szenvedett hajó javítására kiírt pályázatra egyetlen ajánlat sem érkezett, közölte a horvát sajtó. A Galeb a kikötőben sérült meg, amikor egy másik hajó nekiütközött. A helyreállítás műszakilag bonyolult, mert a hajón több olyan alkatrész is van, amelyet már nem gyártanak, ezért azokat egyedileg kell elkészíteni. Ma folytatódik a napos idő, de időnként megjelenő fátyolfelhőkből az ország legnagyobb részén csapadék nem várható, de elszórtan legkisebb eséllyel északnyugaton egy-egy jelentéktelen futózápor előfordulhat. Az északi a szeletsok felé kísérik majd élénk, a Dunántúlon és északkeleten helyenként erős lökések. Délután 27 és 32 fok között alakul a hőmérséklet.
1: Hobby Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fantasztikus, esküszöm.
4: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
1: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
7: Hello, Dolly vagyok, és köszöntöm a Hobby Rádió kedves hallgatóit. Sziasztok!

0: Magyarországon minden harmadik embert érint a száraz szem betegsége, időskorban pedig még gyakoribb, főleg a nők körében. Hogy milyen tüneteknél beszélhetünk a betegségről, meg lehet-e előzni a kialakulását, és ha már érintettek vagyunk, akkor hogyan lehet kezelni és elkerülni az ezzel járó szövődményeket? Arról dr. Németh János professzort, a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikájának tudományos igazgató helyettesét Balázs Zsanett kérdezte.
1: Száraz szem betegségről akkor beszélünk, ha az illetőnek ilyen törés, szúrás érzés van a szemében, emellett enyhén kivörösödik a szeme, és ezt az egész állapotot az okozza, hogy kevés a könnye, vagy pedig az okozza, hogy a könny fokozottan párolog, és mind a kettőhoz vezet, hogy a szemfelszín időnként kiszárad, és egy kis gyulladás keletkezik, amely aztán okozza ezeket a kellemetlen panaszokat.
2: Környezeti hatások mennyire vannak a szemünkre hatással?
1: Pontosan itt a szemfelszínre nagy hatással van a környezet, mert könny az normálisan is párolog, de ha olyan körülmények vannak a környezetben, ami a párolgást fokozza, akkor ez a szem kiszáradásához vezet, vagy hamarabb kiszárad a szemfelszín. Ilyen például, hogyha nagyon húzatos a környezet, vagy akkor is, ha nagyon alacsony a páratartalom a szobában. Ugye ide vezet a téli fűtés is, de a légkondicionálóknak a használata is. Meg kell említeni, hogy a nagyvárosi levegő sem nagyon megfelelő a szemfelszín számára, rengeteg méreganyag rakódik le a kipufogó gázokból a szemfelszínre, és ez is rontja a helyzetet.
2: Más hatások, gondolok itt például a gyógyszerek szedésére, ezek is befolyásolhatják a száraz szembetegség kialakulását?
1: Igen, figyelembe kell venni, hogy olyan betegeken, akiknek száraz szemük van, vagy kialakul a száraz szembetegség, ehhez hozzájárulhat, vagy inkább akár okozhatja is azt, hogy olyan általános gyógyszert szed az illető, amely a könnytermelést csökkenti. Ilyenek között olyan gyógyszerek is vannak, amit nagyon sokan használnak, például a depresszió elleni gyógyszerek egy része, vagy az allergiás betegségek kezelésére használt gyógyszerek, de még más gyógyszerek is. Úgyhogy ha valakinek száraz szem panaszai vannak, akkor ezt a házi orvossal érdemes megbeszélni, hogy olyan általános kezelést kapjon, ami nem rontja ezt a helyzetet. Szeretném említeni azt is, hogy bizonyos szemészeti kezelések is hozzájárulhatnak a száraz szemhez, és itt olyan betegségek jönnek szóba, amelyek miatt éveken, évtizedeken keresztül szükséges szemcsepp adagolása, ilyen például a zöldhályok betegsége, ahol ez a kezelés elengedhetetlen. Azonban a szemcseppekben tartósítószer van, amely káros a szemfelszínre és száraz szembetegséget okozhat.
2: Kiknél alakul ki elsősorban a száraz szembetegség?
1: Elsősorban ez azért idősebb korban szokott jelentkezni, nagyon jellemző nőkben, a menopauza idején a hormonális változások okozzák a könnyösszetételének a változását, könnymennyiség csökkenését, amely száraz szemhez vezet. De azt kell mondjam, hogy sajnos fiatalkorban is vannak veszélyeztetett csoportok, ilyenek például, akik kontaktlencsét viselnek, vagy gyakran van allergiás kötőátja gyulladásuk, ami életkortól független, de nagyon gyakran ugye a fiatalokat érinti, mert ők használják leginkább a számítógépeket, a mobil eszközöket, nagyon gyakran nézegetik, és ez bizony sajnos oda vezet, hogy a fokozott érdeklődés miatt az illető sokkal ritkábban pislog, mint normálisan, és ugyan nincsen szemfelszínen eltérés megfelelő a könnye is, mégis a hosszú idő a ritka pislogás miatt gyakran kiszárad a szem, elpárolog a könnye és száraz foltok jelennek meg, és ez ugyanazokhoz a tünetekhez vezet, mint akinek a könny kóros összetétele miatt, vagy csökkent mennyisége miatt alakul ki száraz szem. És hát ez sajnos a fiatalokban is gyakran előfordul.
2: Tehát érdemes odafigyelni a megfelelő mennyiségű számítógép használatra is.
1: Igen, azt lehet mondani, hogy 4 óránál hosszabb számítógép használat mellett már fölépnek ezek a panaszok, úgyhogy van erre rendelet is, ami előírja, hogy aki 4 óránál hosszabb ideig dolgozik számítógép mellett, annak kell biztosítani óránként egy 10 perc szünetet. Továbbá mielőtt ebbe a munkába belekezd, azelőtt kell egy szemészeti vizsgálat, éppen a száraz szem irányába, és azért is, mert aki a monitor képernyő előtt dolgozik, azok jobban érzékenyek a fénytörési hibákra, és a tartós számítógép használatnál jobban kijön az, hogy nincs megfelelő szemüvege az illetőnek, mintha csak ritkán mondjuk olvasna. Úgyhogy emiatt hogyha megfelelő szemüveggel látjuk el azokat, akik a számítógép előtt dolgoznak, és betartják ezeket a szabályokat, akkor kontroll alatt lehet tartani.
2: Professzor úr, tudunk valamit tenni a szemünk megőrzésének épségéért?
1: Igen, én azt szoktam javasolni, hogy havonta ellenőrizzük a látásunkat, ezt hatékonyan úgy lehet megtenni, hogy letakarjuk az egyik szemet, és nézzünk távolra, aztán nézzünk közelre, és normálisan élesen kell lássunk. Utána a másik szemünket takarjuk le, ugyanígy megnézzük, két szem egyforma is kell legyen, a látása egyforma kell legyen. Ha ebben valami eltérést észlel az illető, akkor a szembetegséget jelenthet, vagy fénytörés hibát jelenthet, akkor ilyen esetben el kell menni a szemészetre. Nincsen szemfelszínen eltérés megfelelő a könnye is, mégis a hosszú idő, a ritka pislogás miatt gyakran kiszárad a szem, elpárolog a könnye és száraz foltok jelennek meg, és ez ugyanazokhoz a tünetekhez vezet, mint akinek a könny kóros összetétele miatt, vagy csökkent mennyisége miatt alakul ki száraz szem, és hát ez sajnos a fiatalokban is gyakran előfordul.
2: Tehát érdemes odafigyelni a megfelelő mennyiségű számítógép használatra is.
1: Igen, azt lehet mondani, hogy 4 óránál hosszabb számítógép használat mellett már fölépnek ezek a panaszok, úgyhogy van erre rendelet is, ami előírja, hogy aki 4 óránál hosszabb ideig dolgozik számítógép mellett, annak kell biztosítani óránként egy 10 perc szünetet tovább. Mielőtt ebbe a munkába belekezd, azelőtt kell egy szemészeti vizsgálat, éppen a száraz szem irányába, és azért is, mert aki a monitor képernyő előtt dolgozik, azok jobban érzékenyek a fénytörési hibákra, és a tartós számítógép használatnál jobban kijön az, hogy nincs megfelelő szemüvege az illetőnek, mintha csak ritkán mondjuk olvasna. Úgyhogy emiatt, hogyha megfelelő szemüveggel látjuk el azokat, akik a számítógép előtt dolgoznak, és betartják ezeket a szabályokat, akkor kontroll alatt lehet tartani.
2: Professzor úr, tudunk valamit tenni a szemünk megőrzésének épségéért?
1: Igen, én azt szoktam javasolni, hogy havonta ellenőrizzük a látásunkat, ezt hatékonyan úgy lehet megtenni, hogy letakarjuk az egyik szemet, és nézzünk távolra, aztán nézzünk közelre, és normálisan élesen kell lássunk. Utána a másik szemünket takarjuk le, ugyanígy megnézzük, két szem egyforma is kell legyen, a látása egyforma kell legyen. Ha ebben valami eltérést észlel az illető, akkor a szembetegséget jelenthet, vagy fénytörés hibát jelenthet, akkor ilyen esetben el kell menni szemészetre.

0: Műsorajánló.
1: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei hétfőn 5-től.
1: Hungary Live.
2: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenczi István. Népzenei kavalkád hétfőn 8-tól a Hobby Rádióban.
1: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
2: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban. Pille Show. Érdekes témák, érdekes vendégek a szociális ügy és kultúra világából. Szombaton 11-től. A Hobby Rádióban.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
0: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
1: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the US. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.
2: Vasárnap léptől.
6: Egy túlszabályozott világ talán utolsó szabad két órája.
7: Zsuffa Péter Jazz Club, ráadásul a műsor első órájában Minisztárszki és Hát Jazz Club, a Hobby Rádióban vasárnap délelőtt 9-től 11-ig, ismétlés aznap este 21 órától.
8: A műsor alatt mindenki azt csinál, amit akar.
0: Műsorajánlót hallottak.
9: Represent next to the California. Baby, I told you. If you make a mistake like this, it's no turning back. You gotta love.

0: Hobby Rádió.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadrádiók.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak.
0: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfű félék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfa féléké, valamint már a csalánfélék és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafa félék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a köris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóczi Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelempolitikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinett főnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinett főnök helyettes. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át, közölte a MISZ vasárnap az MT-vel. Az eredményhirdetésen a versenyszervező MISZ 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt is díjazott, egyenként 4-800 000 forintos elismeréssel. A 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 000 forinttal térhettek haza az eseményről. 14. Leó pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően pünkösd vasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílásából a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délután 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az észak-észak-nyugati, illetve a nyugati szél többfelé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
1: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
2: Pünkösd az egyházi év harmadik főünnepe. Elnevezése a görög Pentekoszté, az 50. szóból származik, mivel húsvét után az 50. napon van a helye a naptárban. Az Ószövetség idején aratási ünnep és a Sinai hegy szövetségkötés emléknapja volt. Keresztény tartalmáról Szent Lukács tudósít az Apostolok cselekedetei című könyvének második fejezetében. Itt a Jézus Krisztus által megígért Szentlélek eljöveteléről van szó, aki szélzúg és lengnyelvek alakjában jelenik meg az apostoloknak. Erről tölti el őket a magasságból, nyilvánosan tanúságot tesznek Jézusról, és megkeresztelnek 3000 embert. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az egyház történelme, így a pünkösdöt az Anyaszentegyház születésnapjaként tartjuk számon. Jól lehet, az ünnep első, ránk maradt írásos említése csak a második századból való. Egészen bizonyos, hogy ünneplése olyan régi, mint maga az egyház. A középkorban a Szentlélek lejövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak. A tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot, rózsákat és ostját hullattak a magasból, néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. A pünkösd valóban fontos ünnep. Beteljesítése, megerősítése a feltámadásnak, az atyához való fölemeltetésnek és főleg Jézus maradandó jelenlétének. Tudjuk és tanúsítjuk, hogy Jézus a messiás, a felkent, ő az Úr. A nyelvek és népek sokfélesége között is Isten egyetlen népe vagyunk. A külső jelek ideiglenesek, de maradandó az újonnan teremtett valóság. A kicsi, rettegő, bátortalan tanítványseregből világegyház lett. Ami pünköstkor történt, az ma is történik. A Szentlélek működik az egyház adottságainak, képességeinek és hivatalainak sokféleségében. A Szentlélek segít terjeszteni az evangéliumot minden népnek, minden időben. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy

0: sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. Elgondolkodtató, meddig terjed, s meddig terjedhet az ismeretünk határa. Az ismeret, az információ nem luxus, hanem létszükséglet. Nélküle az életlehetőségeink korlátozottak, nélküle nem tudunk élni. Ezt ismeri fel ma az informatika világa, s megtalálta és állandóan fejleszti azt az eszközt, amely az információ szerzésében, áramlásában segítségünkre lehet. Korábban a telefont, a rádiót, a televíziót, ma a számítógépet. Ki az ember, mi lakik benne, kicsoda a másik, a társam, a szomszédom, a munkatársam, a barátom, a főnököm, a beosztottam, s mi van a szíve mélyén, a lelkében, az agyában? És ki vagyok én, mi lakik bennem? Az vagyok, akinek ismernek, akinek magam tudom, beleillek-e a rólam alkotott képbe, s jogosan ajánlom-e magamat úgy, ahogy ajánlom. Életbevágóan fontos, hogy megtudjam, ki a másik, és ki vagyok én. Enélkül nem tudok élni. Mint ahogyan életbevágóan fontos az is, hogy kicsoda az Isten. Az emberiség történelme az Istenről való információgyűjtés történelme. A vallások világa erről beszél. Az ateizmus története a maga tagadásában is erről árulkodik. Meg kell tudnom, hogy van-e valaki fölöttem, s ha igen, akkor ki az? Mire számíthatok, ha mozdul, jó indulatú-e irántam, függök-e tőle, tartozom-e neki valamivel? Fontos információk, amire életbevágóan szükségem van. Az informatika tudománya itt már nem működik, itt a legjobb eszközök is csődöt mondanak. Marad hát a sötétben való tapogatózás. Pál szava elgondolkodtat. Ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Ha komolyan vesszük az apostol figyelmeztetését, akkor abból két tény következik. Emberré kell válni ahhoz, hogy megismerhessük az embert. Ez még rendjén lenne. A második következtetés döbbenetesebb. Istenné kellene válnunk ahhoz, hogy Istent megismerjük. S ez lehetetlen. Itt nemhogy minimális a sanszunk, de kilátástalan a helyzetünk. Fölöslegesnek tűnik minden próbálkozásunk. Itt érkeztünk el Pünkösthöz, a lélekáradás, a lélekcsere pillanatához. A szervátültetések korában, amikor az ember szinte minden fontos alkatrészét ki tudja cserélni, úgy tűnik, a lelkét kicserélni nem tudjuk. Kocsis István erdélyi író katartikus élményeket kiváltó monodrámájában, az Árva Betlen Katában, az Istennel való nagy párbeszéd csúcspontján adja Kata asszony szájába a következő mondatot. Emberek lelkét ki bármikor visszaveheted, kicserélni kicserélheted-e még életükben? Ez a nagy kérdés. Mi lélekcserére nem vagyunk képesek, még akkor sem, ha szükségességét mi magunk is sokszor érezzük. De az Isten képes. Ez Pünkös csodája. Nem csak az elsőé, hanem az újra megismétlődőé. Péter, a többi 10, a pünköstkor megkeresztelkedett 3000, azután Pál, s az egyház minden hívő tagja ezt a csodát élhette, s élheti át. Isten nem csak visszaveheti, de ki is cserélheti a lelkünket.
1: Hobbi rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Ó, de úszom, várják le, azért mondom, tűnj le a macskát a szemed, állj meg a lé, mint a mi öllegyen, meg a medve, az gyakorlatban szakadjad a mázasom, várjuk, várják egy szemed.

kell, én a showman. Jönnek a sok népek, smokingosok, szépek, mindenkinek sofőrös az autója. Ha nekem is van pénzem is, ahogyan nézem, még lehetek az operaba fantomja. A Deloverli őket, a kapu figyel őket, ha minek nekem meghívó. Ha nem lehet itt nagy gond, mert bejut, mint a James Bond, a győző, védő, fes fickó, én a showman.

egy roma fiú. Az Allendelon lemondhat, én leszek a fűsztár, ez itka, mint a fehérvárnyú. A vakarom a fejem, csak vakerol a nejem, ha vigyem ide bálozni. De a valóság csak show, nem kell ide szó, mert úgyse fogok soha megváltozni. Én a showman.

0: Jobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
1: A pünkösdi királyválasztás a történetileg jól dokumentált szokások közé tartozik. Már a 16. században pünkösdi királyságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, s feltehetjük, hogy maga a szokás jóval régebben is ismert volt hazánkban. A 16.-19. századi adatok legtöbbször a verseny keretében választott pünkösdi királyról szólnak. Székely gyermekek botthúzással, másút ludnyakszakítással és más ügyességi versenyek keretében választottak maguk közül pünkösdi királyt. Századunkban a versennyel választott pünkösdi király eltűnt. A 18. század végétől ismert egy másik szokásforma is. A falu legényei és lányai közül kiválasztott pár, király és királyné, virágokkal feldíszítve járta körül a falut. Másutt a gyermekek közül választották a pünkösdi párt. Napjainkban is élő szokás még Dunántúlon a kislányok pünkösdi királyné járása. A kiskirálynő feje fölé társnői selyemkendőből vont sátrat tartanak. A lányok házról házra járnak köszönteni, közben rózsaszirmokat hintenek szét. A királynő néma szereplős, nem szabad mosolyognia, ha a háziak nevettetik. A rítus mágikus célja a kender növekedésének előmozdítása. A leánykák magasra emelik a királynőt, s közben azt mondják: ekkora legyen a kender! A köszöntésért ajándékot kapnak.
2: Itt a Hobbi Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass!

0: időszámításunk előtt 3000 évvel az emberek Mezopotámiában már ünnepelték a tavasz eljövetelét. Úgy tartották, a nagy nyári munkák előtt meg kell állni egy pillanatra. Köszönteni kell az új életet, imádkozni a bőtermésért. Ez volt jellemző a zsidó kultúrában is.
1: Ez az ünnep eredetileg a zsidóság vallási életében aratási ünnepként jelent meg. Aratási ünnepként magától értetődő Palesztinában előbb érik a gabon.
0: A zsidó felekezetben az ünnep később további jelentéssel is bővült. Az Ószövetség szerint Isten a Sínai hegynél lángnyelvek formájában adta át Mózesnek az emberiségnek szóló 10 parancsolatot, amelyet csak egy nép fogadott el.
2: Fontos rabbinikus hagyomány mondja azt, hogy az akkori világ elképzelése szerint 70 nép volt, 70 lángnyelv szállt le, de csak zsidóság fogadta el ezt a törvényt.
0: Az Új Szövetség szerint a lángnyelvek Jézus keresztre feszítését követően az 50. napon, pünköskor, újra a földre szálltak Jeruzsálemben. És ezúttal már nem csak egy népet szólítottak meg, hanem a 12 apostolt, és rajtuk keresztül az egész keresztény világot. Ekkor szállt le ugyanis a Szent Lélek, melyet 12 lángnyelv vagy galamb formájában ábrázolnak.
1: Rúgást támad, aláereszkedik a lélek, az apostolok hirtelen megtelnek Isten beléjük áradó kegyelmével, hirtelen olyan csodálatos dolgok történnek velük, mint például magának, Jézusnak, Jézus tanításának és küldetésének a teljes megértése, egy utólagos felismerése mindannak, ami a mesterrel és tanítványaival a megelőző időben történt.
0: Éppen ezért pünkös napján a keresztény egyház már a második századtól kezdve lényegében a saját születésnapját ünnepli. Az apostolok, a legelső keresztény papok ugyanis a Szentlélek eljövetelekor értették meg és kezdték el terjeszteni Jézus tanításai.
2: Napjainkban pünkösd ünnepekor a püspök vagy az általam megbízással rendelkező pap a bérmálás szentségében részesíti a felnőtt nagykorúságra készülő gyermekét, amely által küldetést kap a világ megszentelésében.
0: Pünkösd tehát a keresztény egyházban kapott kiemelkedő szerepet, mint a Jézus szenvedés történetének utolsó állomása. De az ősi tavasz ünnepnek megmaradt profán, azaz világias jellege is. Ez a népi hagyományokban őrződött meg. A falvakban az úgynevezett pünkösdöléskor bőtermésért, termékenységért fohászkodtak. Elterjedt szokás volt például a pünkösdi királyné járás. Ekkor egy kislányt vezettek végig a falun, akit vörös lángokat szimbolizáló virágszirmokkal hintettek be.
3: Mivel mindenki vallásos volt és nagyon hittek a babonákban, ezeknek a természetvarázslásoknak nagyon nagy jelentőségük volt. Tehát ők azt tényleg komolyan vették, hogyha nem engedik be mondjuk pünkösdölni a leányokat, vagy királynéjárással nem engedik be a leányokat, akkor ha nem mondják el ezt a termésre vonatkozó termékenységvarázslást, akkor esetleg nem is lesz majd nagy kenderük, meg nem is lesz jó termés abban az évben.
0: Hasonló hagyomány volt a pünkösdi királyválasztás is.
3: Regény bandák maguk között különféle ügyességi versenyekkel, vagy lóversennyel akár pünkösdi királyt választanak, és aki ezt a címet eléri, vagy elnyeri, annak egy évig tart a kiváltsága, különféle kiváltságokkal rendelkezik, például egy évig ingyen ihat a kocsmába, meg van hívva minden lakodalomba, minden mulatságba.
0: A pünkösd tehát a fiatalság, a tavasz és a termékenység fesztiválja, valamint a Szentlélek eljövetelének ünnepe is egyben. Kellemes pünkös vasárnapot, pünköst hétfőt.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.
5: Ismét eltelt egy hét, újra köszöntöm a kedves hallgatókat, és újra nem egyedül, hiszen kezdetét veszi négy ütem autós magazin műsorunk, hosszú kihagyás után pedig itt köszönhetem dr. Kacsala Ferenc autószakértőt. Szevasz, Fecám!
6: Szevasz, Alex, és üdvözlöm a rádió hallgatókat. Nagyon szépen konferáltál most be ez a doktor, ez igazán megtisztelő volt.
5: Hát igen, csak tiszteletbeli doktor lehetsz, ami tiszteletbeli autódoktorunk, hiszen ha jól tudom, még nem doktoráltál, de ami késik nem múlik, talán egyszer még ez is előfordul. Hiányoztál, Feca. Szürke volt nélküled az éter.
6: Ennek örülök, hát remélem most már sikerül megszínesítenem egy picit. Ti is hiányoztatok, de sajnos elég elfoglalt vagyok, és ilyen miatt nem tartózkodtam most itt az országban, emiatt nem tudtam ugye veled műsorokat.
5: Mai témán közé olyan dolgokat válogattunk össze a motortérből, amik szerintem sok embert foglalkoztatnak. Szó lesz majd olajról, váltóról, kipufogógázról, és persze természetesen a motorfékről is, hiszen rengeteg homályos folt van ezeken a tereken.
6: Így van, is kihagytad a turbó feltöltőt, mert erről is fogunk egy picit beszélni, megpróbáljuk így összefoglalni azt a minimális tudást, ami így bennünk rejlik.
5: Így legyen, ámen, rövid zene, utána pedig bele is csapunk.
7: Hobbi Rádió.

0: Négyütem autós magazin műsorunkat hallják, benne pedig a motortérről faggatom Fecát, illetve az ott található sötét foltokról, amelyeket nem csak azok a dolgok okozhatnak, amiket nem tudunk a motorról, hanem bizony az olaj is, és ha már itt tartunk, akkor a túltöltött motorolaj okozhat valami gondot. Tehát arra gondolok, amikor ugye bedugjuk azt a bizonyos nívópálcát, kihúzzuk, és jóval a maximum érték fölött vagyunk.
1: Hát remélem, hogy meg fogjuk világosítani ezeket a sötét foltokat. Hát visszatérve a kérdésedre, tehát nem igazán okozhat gondot. Az a lényeg, hogy akkor okoz gondot a túltöltött motorolaj, hogyha a szellőző nyílás, tehát a motortérnek, illetve a kartertérnek a szellőzését, a kartergáz elvezetését már elfedi a motorolaj, így ezáltal ugye nem tud az ott fölhalmozódott gáz kiszabadulni, akkor ugye megpróbál rést utat találni magának, és akkor jellemzően a szimmeringeket nyomkodja ki, vagy a különböző tömítéseket. A nívópálca minimum és maximum mérete között olyan 3 centi a távolság, akkor ugye 1-1,5 centivel adott esetben a maximum fölé van öntve az olaj, azért különösebb problémát nem okoz. Nyilvánvaló, hogyha valamit észreveszünk, tehát hogyha elkezd füstölni a motor, az ugye azt jelenti, hogy fölszívja a karter gáz elvezetésen keresztül a motor, beszívja az égés térbe az olajat, akkor ugye ez füstöl, ez károsíthatja a katalizátort, már mint korszerű motorok esetében, és akkor azért nem állt vele szerelőhöz elmenni, de amúgy olyan különös gondot nem okoz.
0: Ilyenkor tehát irány a szerviz, hogyha otthon esetleg le akarjuk szívni ezt a túl sok olajat, meg tudjuk tenni?
1: Hát megbírjuk igazából, most azt nem mondom, hogy sima ilyen vékony falu benzincsővel tudod annó, amivel a motorokból is néha megszakértettük az üzemanyagot, tehát olyannal szájjal szívjuk meg és eresztjük le, speciális ilyen leszívó készülékek vannak, de ez nem hiszem, hogy így a mindennapi háztartásokba felelhető.
2: Hobbi Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.

0: Továbbra is négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, benne pedig Fecával a motortérben kutakodunk. Fölmerült át a kérdés, turbó vagy kompresszor, mi az egyik és mi a másik?
1: A turbó az a kifolyó gáz energiáját, tehát hulladék energiával működik, és így szállít levegőt ugye a motorunk számára, míg a kompresszor szíjhajtással van meghajtva, és így táplálja az agregátunkat levegővel.
0: Melyik a jobb?
1: Hát van előnye egyiknek, másiknak is. Tehát ugye, mint az előbb említettem, a turbó az ugye hulladék energiával működik, tehát a kifogás hajtja meg ezáltal, nem von el teljesítményt a motorunkról. Hát most itt lehetne boncolgatni azzal, hogy ugye a turbina kerék, ami a kifogó oldalon megtalálható, adott esetben esetleg folytatja az áramlást, de ez mégse olyan jelentős energiavesztés, mint a kompresszor esetében, ahol a működő motorunk hajtja meg a kompresszort, és ezáltal ugye attól teljesítményt von el. Az előnye például a turbónak az, hogy az az elterjedtebb pont amiatt, mert olcsóbb előállítani, kevesebb alkatrészből áll, kisebb helyet foglal, míg a kompresszornak a nagy előnye például az, hogy elég alacsony fordulaton már megfelelő nyomással tud levegőt juttatni a motorunk számára, ezáltal egyenletesebb talán a teljesítményelosztás, tehát már kis fordulattól spiccesebb, jobban megy az autónk, míg a turbónál ugye van az a bizonyos turbóluk, ezt ki lehet köszövölni a mai autóknál, már ilyen úgynevezett geometriás turbókat használnak, ugye változtatják a beszívott, illetve a sűrített tér, ahol sűrít a turbót, változtatják a keresztmetszetet, ezáltal már kisebb fordulaton, ugye kisebb térben, ezáltal nagyobb nyomást tud előállítani, viszont az viszont növeli a bonyolultságát azzal, hogy itt vagy pneumatikával, tehát vagy levegős megoldással, vagy különböző elektronikával változtatják ugye azt a keresztmetszetet, ami megint a megkívásodási veszélyét kockáztatja, vagy hogy mondjam, tehát növeli a megkívásodás esélyét.
0: Minél több motyó van benne, annál könnyebben elromlik.
1: Így van, ez egy örök közhely egyébként.
0: Tehát gyakorlatilag nem lehet akkor sehogy sem igazságot tenni, kinek a pap, kinek a papni, rövid zene után újra irány a motortér.
1: Nekem inkább a lánya.
2: Hobbi rádió. Fogalkozni, menjetek ki a busztába!

0: Négy ütemautós magazin műsorunkat hallják, benne pedig a motortérről beszélgetünk Fecával a mai napon. Nos, EGR, majdnem olyan, mint Eger, de nem az, és nem is ott található, hanem valahol a motorban.
1: És nem is Egér, mert ugye akkor megkérdezheted volna, hogy hol lakik.
0: És azt tudod, hogy egy ismerősömnek volt Egér a kocsijában, 150 ezer forint mínusz szétrágta a kábeleket.
1: Az komoly, én nekem olyan ismerősöm volt, akinek szintén Egér volt a kocsijában, de az úgy, hogy törötten vette az autót, egy pár hónapba beletelt, mire neki fogott megcsinálni, és addig szépen a küszöbjébe az autónak a résen bemászott az Egér anyu, és belefialt, és utána, amikor össze lett rakva az autó, ugye ezt nem találták meg a kis egereket benne.
0: Behegeztették,
1: és gyönyörűen, hát hogy is fejezzem ki, hogy senki számára ne legyen gusztustalan, tehát ott elpusztultak a kis egerek, és egy porzasztó kellemetlen szag terjengett az autóban, mire nagy nehezen megtalálták érte, hogy mi is bűzik benne, tehát félelmetes volt.
0: Azt a mindenit. Na, már így elbeszéltük az időt, akkor csak röviden az EGR-ről, ami szerintem hasznosabb, mint az Egér a küszöbben.
1: Így, mert ez az EGR szelep egyébként, tehát így a pontos megnevezése, ez a kifogóváz visszavezetéséről gondoskodik, ez a szívótorkon található meg, és ugye a henger fejet, tehát a henger fejbe egy rés össze van kötve a kifogó oldala a szívó oldallal, és ez a szelep gondoskodik arról, hogy megfelelő időbe, illetve megfelelő időtartamra ezt a szelepet kinyitja, ezáltal a kifogóváz egy részét visszavezeti a szívótorokba. Ennek az a lényege, hogy az oxigén tartalmát a beszívott levegőnek csökkenti, ezáltal ugyan csökkenti az égés hőmérsékletét is, nem lesz annyira tökéletes, de viszont a szénhidrogén kibocsátást csökkenti az autó kilépő kifogógázába, így ezáltal a károsanyag kibocsátása jobb. Ez valamennyi teljesítményvesztést okoz ugyan, de nem annyira jelentős, más dolgokkal ezt azért az autógyártók megpróbálják kompenzálni.
0: Úgyhogy ezek szerint a zöldek is örülhetnek. Most akkor újra zenéljünk, utána pedig jön következő kérdésünk Fecához.
2: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Négy ütemautós magazin műsorunk lassan, de biztosan a vége felé közeledik, na nem kell megijedni, azért még van hátra egy icipici, például egy kérdés, hogy hogy is van ez a motorféküzem, mert ugye elméletileg ilyenkor a szelepek zárnak, tehát végül is a motor nem jár. Ha megjár, akkor pedig ugye eléggé összetudja a katalizátort, hogy úgy mondjam, kavarni, mert elméletileg ezeket az autókat nem is szabadna betolni, de mégis ugye ugyanaz érvényesül, ha úgy nézzük, mert amikor a kerék, de csúnyán nézel rám, amikor a kerék adja vissza az energiát a motornak, olyan, mintha betolnád. Tehát akkor nem szabad motorféket használni? Ezt nem hiszem.
1: Most kezdjük az elején. Tehát ha nem azért néztem csúnyán, mert hülyeségekről beszélsz, hanem mert eléggé belegabajodtam, tehát így nem teljesen értettem, de most már úgy valamennyire...
0: magyarult ez a téma.
1: Hát próbálom akkor egy picit ezt kisímíteni, ezt a gordiuszi csomót megoldani. Maradjunk először is a motorféknél, tehát amit ugye így kiszedtem ebből a kis történetedből. A lényegtelenségben az, amikor ugye megyünk az autóval egy X fordulaton, és úgy döntünk, hogy mi most már nem akarunk tovább gyorsulni, mert lassan fékeznünk kell, tehát fölkészülünk a kanyarodásra. Elengedve levesszük a gázpedálról a lábunkat, motorféküzem van. Ennek az a lényege, hogy a folytószelepünk teljesen lezár, ezt az injektor vezérlő, a vezérlőegység érzékeli, hogy nullán van a folytószelep. Azt is érzékeli ugyan, hogy gurul az autó.
0: Tehát üzemanyag nem megy be.
1: Nem megy bele, mert lezárja a vezérlő, tehát a befecskendező szelepeket, mert ő látja ugyan, hogy a motorfordulatunk megvan, mert ugye a kerekek, mivel nem oldott ki a kuplungot, a kerekek hajtják a motor. De mivel nullán van a folytószelep, tehát ugye mivel levettük a gázpedálról a lábunkat, ezáltal ő tudja, hogy ezt le kell zárnia a befecskendező szelepeket, nem jut benzin a motorba. Motorféküzem ugye úgy keletkezik, hogy kisebb keresztmetszeten akar szívni a motor, tehát nem bír teljes keresztmetszeten szívni, gátolva van abba, hogy ő forogni tudjon szabadon.
0: És végülis a vákum az, ami elnyeli.
1: Hát így van, tehát igen, az a lényege, hogy nem bír szívni. Tehát ez olyan, mint amikor te egy szívószálon szívod be a levegőt, én meg szűkítem a keresztmetszetet. Tudsz szívni, csak egyre nehezebben, és ha tehetnéd, akkor csökkented azt a bevitt energiát, amivel szívsz, mert egy kisebb keresztmetszetre, akkor inkább úgy vagy vele, hogy kisebb energiát fektetsz bele, hogy te azon levegőt szívjál be.
0: Ez ideig rendben van, meg oké, de akkor ilyenkor gyakorlatilag államot, tehát nincs robbanás.
1: Ez teljesen jól látod, így van, tehát nincs robbanás, ugye
0: akkor
1: nem
0: mitől
1: kap
0: lesz
1: szikrát se. Attól, hogy bele van táplálva a vezérlőegységbe, hogy amikor a motorfordulat eléri az 1200-1500-as motorfordulatot, tehát a motorfékkel, ugye egyszer csak lesüllyed addig a fordulatszám, akkor ad vissza neki újra gyújtószikrát, illetve benzint, hogy alapjáratnak megfelelő üzemanyag mennyiséggel működtesse a motort. És akkor ugye, amikor már ilyen alacsony fordulatra csökken a motorunk fordulatszáma, akkor már általában ugye kuplungolni szoktunk, tehát megérkeztünk ahhoz a ponthoz, hogy most már akkor benyomjuk a kuplungot, fékezzünk, a megfelelő sebességi fokozatba rakjuk az autót, és fölkészülünk adott esetben a gyorsításra, a kanyarodásra, vagy bármi egyéb másra.
0: Nekem már tiszta. Nagyon köszönöm.
1: Bízom benne, hogy a hallgatók is megértették.

0: Elérkeztünk mai négy ütemünk végéhez, a motortérről beszélgettünk, az ott zajló folyamatokról és az eldugott egerekről, illetve EGR-ekről, mert hogy ilyenek is vannak, jobb esetben EGR, ugye ezt is kiveséztük. Nos, Feca, így záró mondatnak utolsó gondolatként elmondanám, hogy képzeld el, voltam ma egy autókereskedésben, autót akartam vásárolni, és meg is néztük a kocsit, egy használt autót, téged akartalak elvinni magammal, de hát jó szokásodhoz híven egyszerűen nem tudtalak volna elrángatni, így aztán egy másik ismerőst vittem el. Élvezetes volt, ő volt az, aki darabjaira majdnem, hogy szétszette az autót, körbejárta, alánézett, kalandos kis autóvásárlás volt, és még az is lehet, hogy megveszem.
1: Na hát sok sikert kívánok hozzá. Hát elmentem volna egyébként, de sajnos tényleg nem értem rá, és nyilván az utóbbi időben egy párszor már így, hogy úgy mondjam, leterelteleg, de hát gondolom emiatt meg is próbálkoztál azzal, hogy engem fölhív.
0: Nem, eszembe se jutott, mondom, esélytelen Fecát bárhova is elhívni. Alkuttunk is kőkeményen, illetve a srác nagyon toppon volt, még ha nem is te voltál. Képzeld el, hogy az autót lükvercben kitekert kormánnyal járatta, majd másik irányba kitekerte a kormányt, akkor ilyen fék próbák, akkor elkezdte az autót fullasztani, tehát nagyobb sebességfokozatba kapcsolt, hogy már ne bírja, akkor így hallgatta, figyelt, nagyon élvezetes volt egyébként.
1: Na hát lesed és tanulj.
0: Az lesz majd, hát egyszer rám is ragad valami. A mai napon azonban már nem hiszem, hogy sok minden ragadhatna még rám, hiszen el fogunk búcsúzni. Az elmúlt egy órában Alexet és Kacsola Ferencet hallották. Mindenkinek további szép napot kívánunk. Feca, köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én köszönöm, és a kedves hallgatóknak pedig balesetmentes közlekedést kívánok. A viszonthallásra.
0: Nekem meg nem. Köszi, a viszonthallásra.

0: Jobbi Rádió. Ahol a jó zene tovább él. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 16 óra.
1: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Kedden az ország nagy részén már kánikula lesz, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adó csökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és továbbra is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat két munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Kármán András pénzügyminiszter budapesti látogatásra hívta meg. Kierákos Pierákákiszt, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökét, akivel megbeszélést folytatott szombaton Cipruson, az ECOFIN. Így június 25-26-án Magyarországon folytathatják majd az egyeztetést, amin akkor részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, írta Kármán András Facebook oldalán. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján ilyen 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
0: Hobbi Rádió!
2: Hallottál már erről a rádióról?
3: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy mi fantasztikus esküszöm.
4: Hobbi Rádió, a hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
5: Reklám. Hirdessen a Hobbi Rádióval.
6: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
5: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
6: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
5: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
0: Hobbi Rádió.
7: A hét prózája. Az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
8: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket! Ma egy mesét fognak hallani a hét prózájaként. A mese írója Simon Edina szerzőnk, aki 1978-ban született Budapesten él, és a Fiatal Írók Szövetségének tagja. A mese a Hazudós Hőscincér című írása, amit majd Fischer Vivien előadásában hallgathatunk meg. Előtte azonban néhány gondolat az alkotásról magától a műszerzőjétől, Simon Edinától. A Hazudós Hőscincér az első mesém, és azt hiszem a legkedvesebb is, még ha a keletkezése egy nem kívánt tapasztalatba is került. Hogy miért írtam, arra egészen pontosan emlékszem. Annak idején volt egy fiú, akivel megismerkedésünk után szinte rögtön metaforáktól és bravúros nyelvi kifejezésektől hemzsegő üzeneteket váltottunk. Minden lehetőséget megragadtam, hogy sziporkázzam. Nem szeretném hosszúra fűzni a történetet, a végét úgy is lehet sejteni. Csak hogy ez a vég több volt, mint egyszerű csalódás.

0: Az pedig, hogy a cincér a mese végén elszalad, és az igazságosztás, az áfonya dobálás leszámítva elmarad, csak azt mutatja, hogy az álpoéták máshol vagy máshogy, de tovább fogják keresni mások ékeit, ezért csak óvatosan bánjunk a bizalomosztogatással. Tolmácsolja a szerző a mese tanúságát. Következzé tehát Simon Edina, a Hazudós Hős Cincér című meséje Fischer Vivien előadásában.
1: Simon Edina, a Hazudós Hős Cincér. Egy kora délutáni órában történt, már a vénasszonyok nyarának illatával telt meg a levegő, s az unatkozó szél pitypanggal fújta be az ásítozó boglárkákkal szegélyezett rétet, amikor a hőszincér fütyörészve közeledett a szamócás felé, miközben egy kankalin virágporszemet rúgdalt maga előtt. Egyszer csak egy különösen szép énekre lett figyelmes. Talán soha nem is hallott tisztábban csengő hangot, s fülelni kezdett, honnan jöhet az ének. Ám amikor észrevette, alig akart hinni a szemének, mert az egyik szarkaláb tövében egy kövér, tohonya hernyó zengte ezt a szívből jövő dalt. Hé, te! Kiáltott oda neki a hőszincér. Kitől tanultad ezt a dalt? A kis hernyó megriadt az idegentől, és félénken válaszolta. Senkitől. Én írtam. Te! Nevetett a hőszincér. Ugyan már! Minek ír a magad fajta ilyet? Csak a saját örömömre szereztem. Vannak még verseid ezen kívül? Persze, rengeteget írok. Egyszer majd szeretném előadni őket a mező lakóinak. Ugyan már! Nézzél magadra! Hiszen kinevetnének szürke kis szelvényességed miatt. Az előadó művésznek elragadónak és lenyűgözőnek kell lennie. A hőszincér gondolkodni kezdett, majd azt mondta. Tanítsd meg inkább nekem őket. Tudod, annyi felé jártam már, és ütközben mindig dúdolgatni szoktam a hosszú utak során, de már kifogytam a dalokból. S ha gondolod, akár barátok lehetnénk, hiszen mindketten szeretünk énekelni. A hernyóska nagyon megörült az új barátnak, és lelkesen tanította meg a kisi hamisan éneklő hőszincérrel kedvenc muzsikáit és verseit, közben pedig olyan jól szórakoztak, hogy észre sem vették a nap már búcsúra intette sugarait. A hőszincér közölte lelkes barátjával, hogy indulnia kell, mert nélküle nem kezdi meg a mező tanácsa a gyűlést, és egyedül neki kell meghoznia olyan komoly döntéseket, mint a hangoskodó poszméhek esetében is, akiktől az éjszaka dolgozó cickányok nem tudják kipihenni magukat a délutáni sziesta során. A hernyó megnyitott szájjal hallgatta, milyen fontos és ízes beszédű ízelt lábúval hozta össze a sors. A cincér megveregette a vállát, majd flegmán elköszönt. Másnap reggel megint megjelent a cincér, és kérte a hernyót, hogy tanítsa meg neki az összes versét. A hernyócska örömmel egyezett bele, és neki láttak a munkának. Este a cincér kimérten motyogott valami köszönésfélét, majd peckes léptekkel távozott. Így tanultak három napig szüntelen. A gőgös tanítvány kissé feledékenynek és szétszortnak bizonyult, de a hernyó türelmes volt vele. Amikor minden szerzeményét megtanította neki, így szólt hozzá. És most, cincér, megtanítom neked a kedvenc versemet. Vakmerő vágyam nagyobb a fecske óhajánál, hogy dalom magasabbra szálljon a kikericsek sóhajánál, és fentről dalolhassak le a mélybe, hogy hangom az igaz szívet elérje. A dal olyan gyönyörű volt és olyan nehéz, hogy a cincér kezdte türelmét veszíteni, amiatt, hogy nehezen megy bele a kobakjába. Végül, mikor esteledett, a cincér megint elrohant, de olyan iramban, hogy elfelejtette megköszönni az órákat, és majdnem fellökte az éppen akkor érkező futrinkát. Szervusz, hernyó! Szervusz, futrinka! Te, hernyó, csak nem ismered a mestert? Tőled rohant el így az előbb? Kérdezte a futrinka. A cincérre gondolsz? Hát, te ismered őt? Hogy ne ismerném, hiszen minden este fellép a dalaival a tó melletti bojtorjánoknál. Csodálatos verseket ír. Akarod hallani az egyiket? Azzal elkezdett énekelni, és bármennyire is fülsértően csinálta, mégis egyértelműen ki lehetett venni belőle, hogy az bizony,

hogy az a dal volt, amit a kis hernyó énekelt, mikor a cincérrel találkozott. Mikor ezt meghallotta, nagyon elszomorodott, és nem tudta, mit évő legyen. Nem tetszett? Kérdezte a futrinka. De, válaszolta, nagyon. Akkor mi a baj? Az, hogy ez az én dalom, és én tanítottam meg neki. És szépen elmesélte töviről hegyire a futrinkának, hogyan csalta ki belőle a cincér saját verseit. Gondolta a panaszkodástól, hát ha megkönnyebbül kicsit. Te írtad? Kérdezte csodálkozva a futrinka. Ha valóban így van, akkor szólni kellene másoknak is, hogy csalás az egész, amit művel. Ugyan már, hiszen te sem hiszel nekem, mert a külsőm nem olyan megnyerő, mint az övé. Senki nem fogja azt gondolni, hogy én írtam őket. Akkor leplezzük le, javasolta a futrinka. Ma este is kiáll szavalni. Ne késlekedjünk, hát indulás, még talán odaérünk az előadás végére. Te igen, mert te gyors vagy. De én nem tudok olyan sietősen menni, sopánkodott a hernyó. Akkor én odarohanok, és addig ott tartom, amíg oda nem érsz. És mielőtt a hernyócska bármit mondhatott volna, már csattogtak is a futrinka talpa alatt a porszemek, ahogy neki íramodott. A kis hernyó próbált sietni, bár nem volt meggyőződve arról, hogy valaha odaér, csak araszolgatott. Egyre jobban megizzadt, és úgy érezte, mintha nehezebben mozogna, mintha izzadság cseppeit összefonnák a dalok, melyeket dúdolgatott közben, s valóban úgy tűnt, hogy a cseppek szálakká alakultak, és mozdulatlanná dermesztették őt. Mindeközben a tónál már izgatottan várták a hirtelen népszerűvé vált hőszcincért, akinek a csigák házaikat ajánlották fel szállásként, a legyek dongtak körülötte, a katicák pedig akácfakérekből színpadot építettek neki, amihez puha, moha szőnyegen lépdelve jutott fel a művész. A nézők mággubákon ültek, melyekre a keresztes pok szőtt kényelmes párnákat, és békalencséből készült távcsővel nézték a műsort. Ott volt a mezőszéli kisállatok apraja, nagyja, amikor végre megjelent a hőszcincér, árvalányhalból készült sállal a nyakában, és énekelni kezdett, s énekét a fülbemászók zenéje kísérte, a szitakötők táncot lejtettek hozzá. Csak dalolt, majd a végén csókot is intett, és lejött a színpadról. Ekkor ért oda a fürge futrinka, aki alig kapott levegőt, és csak ennyit tudott mondani. Vissza! Vissza! A hiú hőszcincérnek nem is kellett több, felment a színpadra, majd így szólt. Szeretett közönségem, el nem tudom mondani, mennyire meghat, hogy ennyire értékelitek művészetemet, és hálám jeléül engedjétek meg, hogy elénekeljem nektek legfájdalmasabb és legkedvesebb versemet. Vakmerő vágyam nagyobb a fecske óhajá, Ám hirtelen elakadt, és csak bámult meretten előre a nézők mögé a sötétbe, ahonnan előlépett egy deli és bámulatos gyöngyházlepke, aki elringató hangján folytatta a megkezdett sorokat.

0: Senki nem tudta, mi folyik itt, a zene leállt, a szitakötők döbbenten pottyantak le a békalencsékre, amikor a futrinka végre levegőhöz jutva elkiáltotta magát. Ez a csaló ellopta a kis hernyó verseit, és nem is ő írta azokat. De maga is döbbenten nézte a lepkét, aki nemrég még csúnya hernyó volt, csak az út során és szívből jövő dalainak köszönhetően még időben változott át pillangóvá. A hőszincére hebegett, habogott, azt sem tudta, hogy zavarában mit tegyen, mikor egy kéznél lévő áfonya szem arcon nem találta. Ezt azért, amiért azt hazudtad, hogy nekem írtad, kiáltotta egy kis heves vörös hangyalány. Aztán következett még egy áfonya, majd még egy is mind a kobakjára. Nekem is ezt mondtad, kiáltotta még egy vörös hangyalány, majd még egy és jobban elvörösödni már nem is tudtak volna mérgükben. A hőszincér próbált lesompolyogni a színpadról, ám az odarepülő lepke száncsapásainak szelétől elvesztette az egyensúlyát, és leesett egyenesen egy bogáncsba. Jajgatva felugrott, és behúzott nyakkal futott el onnan. Mindenki nevetett, majd a dalok igazi szerzőjéhez fordultak. A molyok gyorsan rágtak egy levélkoszorút az ifjú pilleköltőnek, aki innentől kezdve minden este elénekelte szívet melengető énekeit a rét kis lakóinak, s ha jól figyelsz, kora őszi éjszakákon, mélyen, a sötétzöld fűcsomók között te is hallhatsz valami szokatlanul szép zümmögést.
1: Simon Edina a Hazudós Hőcincér című meséjét Fischer Vivien előadásában hallottuk.
2: A Hét prózáját az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió, a gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
3: Hobbi Rádió. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió.
3: www.hobbiradio.hu.
4: Rólunk szól.

0: Verspercek, az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsora.
1: Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a műveket válogató kritikus Zsoldos Demjén Anetta és hangmérnökünk Bodrogi Viktor nevében is. Zsoldos Árpád vagyok. Ma az egyik rendezvényünkről hallhatnak egy felvételt. 2010-ben Pécsett táborozott szerkesztőségünk, ahol minden jelenlévő szerzőnk bemutatkozhatott és előadhatott néhány alkotást. Most Pap András albertelepi szerzőnk egyik felolvasását hallhatják.
2: Majdnem 100%-os voltam abban, hittem abban, hogy engem fog kiszúrni ez a fiú először. Először is szeretettel üdvözöllek benneteket, örülök, boldog vagyok, hogy láthatlak benneteket, ez azt jelenti, hogy élek én is, és azt, hogy éltek ti is. Remélhetőleg még egy jó néhányszor fogunk találkozni. Magamról nem sokat akarok mondani, azt hiszem szinte mindannyian ismertek, tudjátok, hogy ki vagyok, milyen rossz író, költő vagyok, vannak-e jó gondolataim, vagy vannak-e rosszak, sőt, csak rosszak vannak, de vannak, és ez a lényeg. Ez az egyik. A másik. Tavaly óta annyi változásom történt, hogy megjelent a neten a kötetem, ez tulajdonképpen elviekben a negyedik, mert 2 nyomtatásban jelent meg, a 3. CD-n, és most a 4. költő a 21. században címmel. Azért az a címe, mert egyre jobban a társadalom és a társadalom tagjai felé fordulok, azt próbálom kibogozni, mik azok a gondok, amely gondokkal a társadalom, illetve a társadalom tagjai is foglalkoznak. Most ugyan ilyen típusú verset nem fogok felolvasni, 2 verset hoztam nektek, aránylag rövid mind a 2. Kérem, hallgassátok meg őket, mindkettőt a netkötetemből válogattam ki. Sorsom! Ki nem mondott igazságok tombolnak bennem, feszülő gondolatoktól pattan szét a lelkem. Szerepet játszó grimaszaim messze vitorláznak a hazugság óceánján, s én itt maradtam, az elzárt szabadságtól messzire űzve, a bizonyosság szigete előtt meglékelve, elsüllyedve, árván. A másik, szintén magammal foglalkozok benne, nem titok, gyerekek, 72. éves vagyok az idén, betöltöm, hogyha élek.
3: Viszont
4: 27 éves.
2: Így van. Ők külön örülnek én. Szintén a kötetemből önvizsgálat és végrendelet. Az igazságtalanság göncseit ledobtam magamról, s ma itt állok pőrén, lelkem tükre előtt egy évtizednyi pillanatig, testem vizsgálva, lelkem boncolva, kitárva énem titkait. 80 kiló hús, és csont, és víz, és vér, és köröm, és haj, és sok régi baj, és új, ami majd elér. Nem enyém az élet, én csak bérlője vagyok. Értékelni tudom a mennyeket, mert megjártam már a poklot. Vérnyomás, infarktus, zsibbadó láb és cukor. Egyre szűkülő erek hálózzák be testem, kacskaringóznak, eldugulnak és lyukadnak, talán ez lesz egyszer a vesztem. Ma működik még a gépezet. Dobog a szív és szuszog a tüdő, de csikorog már sok izület, fájnak az évek, mert rohan az idő. De most még tetterő feszül bennem, még előre nézek, még úgy érzem, messze van a vég, de arra kell gondolnom, hogy egyszer én is elmegyek, itt hagyom minden gondom, hogy por és hamu legyek, megírtam hát egy kis végrendeletet. Lelkemben itthon vagyok, minden percemet ismerem. Mindenem, amim van, rátok hagyom, ne jöjjön a sírba velem. Rátok hagyom a szeretetet, mely nélkül az élet mit sem ér, mert hús nélkül lehet élni, de meghalunk, ha nincs kenyér. Rátok hagyom a virágvasárnapot, de nem adom oda nagypénteket, s bár nagypéntek nélkül nincs feltámadás, megbocsátom nektek minden vétketek, ti pedig bocsássátok meg az én kudarcos, s néha sikeres értemet. Fölépítettem önmagam várát, újat építeni nincs erőm. Magasra törni már nem akarok, hadd kóborolják még egy kicsit a végtelen, a szabad mezőn, hadd örüljek annak, akit szeretek, addig, amíg nem kell mondanom, szeretteim, busvilág, Isten véletek. Köszönöm.
1: Kedves hallgatóink, Pap András szerzőnket hallották, aki 2010-es nyári táborunkban adta elő két versét.
0: A verspercet az Irodalmi Rádió szerkesztőségének vendégműsorát hallották. Irodalmi Rádió. A gondolatok és az ihlet rádiója. Honlapunk www.irodalmiradio.hu.
4: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.
5: Műsorajánló.
6: Mentők, rendőrök, tűzoltók. A mikrofonnál Marosi Antal. Csütörtökön 8-tól.
7: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek. A legismertebb énekesnők, énekesek a nagyvilágból. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. World Life.
6: A legnagyobb külföldi előadók koncertjei. Kedden 5-től.
7: World Life.
5: Műsorajánlót hallottak.
4: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: Hey girl. Love is not a game for me.

0: Köszöntöm hallgatóinkat! A mai alkalommal arról lesz szó, hogy miképpen kérhetünk segítséget beszélgető társunktól. Amanda Carlton lesz az, aki segít majd bemutatni a segítségkérésre szolgáló kifejezéseket.
1: Welcome to Takeaway English. Useful language ready for you to take away and use. Today we look at phrases you can use when you want to ask for help.
0: Már is következik a szituáció. Amanda pedig kiadja a feladatot, hogy mire is figyeljünk.
1: Listen to this conversation between Eve and her brother Chris. They're watching television, but there's a problem. What's the problem?
2: Oh, what's the matter with the TV?
3: It's this aerial. You can't get a decent picture. Can you give me a hand with it?
2: Yeah, sure. What do you want me to do?
3: Could you hold the aerial and move it about? I'll tell you when to stop.
2: Okay. What, like that?
3: That's great, thanks. Oh yeah, that's much better.
0: Mi tehát a probléma? Hallgassuk meg ezt a részletet még egyszer.
2: Oh, what's the matter with the TV?
3: It's this aerial. You can't get a decent picture. Can you give me a hand with it?
0: Az antennával van valami gond, és emiatt nincs rendes kép. Halljuk, Amanda miként összegzi a problémát.
1: So the problem is that Eve's TV aerial is in the wrong place, and she can't get a good picture. She asks her brother for help. Listen again to Eve's question.
2: Oh, what's the matter with the TV?
3: It's this aerial. You can't get a decent picture. Can you give me a hand with it?
2: Yeah, sure. What do you want me to do?
0: Most tehát azt kellett kiszűrnünk, hogy Eve hogyan kér segítséget a testvérétől, Chris-től.
1: So when Eve asks for help, she says, "Can you give me a hand with it? Can you give me a hand with it?
3: Can you give me a hand with it?"
2: Yeah, sure.
1: And what exactly does she want her brother to do? Listen again.
2: What do you want me to do?
3: Could you hold the aerial and move it about? I'll tell you when to stop.
2: Okay. What, like that?
3: That's great, thanks. Oh yeah, that's much better.
0: Mit akarsz, mit csinálja, kérdezi a fivér, és Eve ismét kérdésbe öltözteti a kérést.
1: She asks her brother to hold the aerial for her and move it about until the TV picture gets better. She says, could you hold the aerial?
3: Could you hold the aerial and move it about?
1: Could you? A polite way to ask someone to help you. This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: És most figyeljünk arra, hogy Eve fivére Chris miként reagál a segítségkérésre. Amanda szintén ezt a feladatot adja nekünk angolul.
1: Eve has a problem with her TV aerial, and when she asks her brother to help, what does he say? Listen to that conversation again.
2: Oh, what's the matter with the TV?
3: It's this aerial. You can't get a decent picture. Can you give me a hand with it?
2: Yeah, sure. What do you want me to do?
3: Could you hold the aerial and move it about?
0: Chris éppenséggel hajlandó segíteni, ezért kérdezi, hogy mit akarsz, hogy csináljak?
1: Chris is happy to help. He says, yes, sure. What do you want me to do? Sure. What do you want me to do?
2: Yeah, sure. What do you want me to do?
0: Ideje, hogy kicsit részletesebben is kielemezzük a mini párbeszéd nyelvi tanulságait. Nagyon hasznos például az a kifejezés, amellyel azt tudjuk kérdezni, hogy mi a baj valamivel, vagyis what's the matter with? Itt azt hallottuk, hogy mi a baj a tévével, de tökéletes akkor is, ha azt akarjuk mondani, hogy mi van veled, mi bajod. What's the matter with you? What's the matter with you? Hallottuk azt a mondatot is, hogy nincs rendes, tisztességes kép a tévén, csak hogy ezt Eve általános alannyal fejezte ki. You can't get a decent picture. Fontos, hogy felismerjük valahányszor a you általános alanyt fejez ki. Tehát olyan mondatok elején áll, amelyet magyarul úgy kezdenénk, hogy az ember, például az ember sohasem tudhatja. Hogy lenne ez angolul? You can never know. You can never know. Vagy például, semmit sem lehet kapni 6 óra után. You can't get anything after 6 o'clock. You can't get anything after 6 o'clock. Beszéltünk arról, hogy a segítségkérést a párbeszédben kérdésként teszi fel az, aki a segítséget kéri. Magyarán nem azt mondja, hogy légy szíves, segíts, hanem azt, hogy tudsz segíteni, illetve tudnál segíteni. Az ember persze a kérdést kérésként dekódolja, és így is reagál rá. Azt ugyanis csak rossz kedvünkben vágjuk rá, hogy nem tudok, vagy nem tudnék. Ennek megfelelően Eve fivére így válaszol. Persze, vagyis, yeah, sure. Kicsit később pedig, okay.
1: This is Takeaway English from the BBC. Useful phrases for learners of English.
0: Visszatérve a segítségkérésre, hallottunk egy angolos kifejezést arra, hogy tudsz segíteni. Az angol kifejezés arra rímel, hogy nyújts segítő kezet, hiszen azt halljuk, hogy can you give me a hand? És erre kérdezi Chris, hogy mit akarsz, mit csináljak? Ez is okos és tömör kifejezés angolul. Hogy is hangzott?
3: What do you want me to do? What do you want me to do?
0: Azért mondom, hogy frappáns, mert abból a kifejezésből nő ki, hogy mit akarsz.
3: What do you want?
0: És ha hozzátesszük, hogy kitől akarjuk, illetve azt, hogy mit is akarunk tőle, akkor csak oda tesszük a személyes név más tárgyesetét, majd teljes igenévvel a cselekvést. Még a közelítő magyar fordítás sem adja vissza a tömörséget. Mit akarsz tőlem, hogy tegyek?
3: What do you want me to do?
0: Ennek mintájára meglehetősen bonyolult mondatokat tudunk generálni angolul. Például, mit akarsz, mit mondjak?
3: What do you want me to say? What do you want me to say?
0: Vagy pedig, most mit akarsz, hova menjek?
3: Where do you want me to go? Where do you want me to go?
0: Vagy éppen, miért akarod, hogy elmenjek?
3: Why do you want me to leave? Why do you want me to leave?
0: De időnk végére jár. Ha akarják, ha nem, mennem kell. Viszont hallásra.

0: hobbiradio.hu.
1: A rádiót!
2: Jó napot kívánok, Csonka András vagyok. Önök most a Hobbi Rádió adását hallgatják. Kérem, tegyék ezt máskor is.

1922. Korszakváltás a rádióamatőr technikában. 24. rész. Miközben a rádiótechnikai fejlődés a rádiónavigációs alkalmazások vonatkozásában új lehetőségeket tár fel, Charles McCourt és az amerikai rádióamatőr társadalmat hatalmas csapás éri az Egyesült Államok kormányzata részéről. Ezen közben a technikai szakemberek azzal vannak elfoglalva, hogy az autók számára is lehetővé tegyék a navigációt. Egy elképzelés szerint például úgy, hogy az utak mentén telepített villanyoszlopokra egy szál vezetéket szerelnének. E vezetékben 500 Hz-es váltakozó áram folyik, az autókba pedig olyan elektroncsöves berendezést tennének, amely mechanikus nyilakkal mutatná, hogy merre kell fordulni az akkori főutak eléréséhez. Mások mentőcsónakba szerelhető rádiójeladók adóbevők fejlesztésében serénykednek. Az új rádiórendelet, amely 200 méterre és az annál kisebb hullámhosszakra, tehát a magasabb frekvenciákra kényszeríti az amatőröket, életbe lépésének első tapasztalatai alapján, továbbá a kialakuló új rádióhírközlési iparágak, állami szolgálatok, a feltörekvő rádió műsorszórás, stb. Érdekeinek összehangolására Herbert Hoover kereskedelmi miniszter különbizottságot hív össze. A bizottság munkájának eredménye az új rádiórendelet kiegészítése, aminek a legnagyobb vesztesei természetesen a rádióamatőrök. Charles McCourt, mint a Radio News 70 ezres példány számú rádióamatőr magazin tulajdonosa és főszerkesztője, a következő tartalmú levelet kapja a New York-i vámhivatal főfelügyelőjétől. Hivatkozva a kereskedelmi minisztérium rendeletére, kérem, hogy az Önök magazinja, mint az egyik legnagyobb országos terjesztésű szakmai magazin, több hónapon keresztül tegye közzé a következő közleményt. A korlátozott és általános engedéllyel rendelkező rádióamatőrök számára a továbbiakban szigorúan tilos időjárás jelentést, piaci híreket, zenét, koncertet, beszédeket, híreket vagy hasonló információkat, szórakoztató műsorokat sugározni. E szabály megszegése azonnali engedély visszavonással és a rádióberendezés elkobzásával jár. Elolvasva a levelet, Charles McCourt vértolulást kap, éhtelen dű önti el. Amatőr barátainak állomásait sorban látogatva, különféle előadásokat tart az étterben, s kimondottan élvezi a rádiózás ezen, azaz e műsorszólás jellegű módját. Az aktuális vételkörzetben igen sokan hallgatják, népszerű előadó. De nem csak ez a probléma. Az amatőrök sokat kísérleteznek, és az adók beállítását segíti a zenesugárzás, míg mások híreket mondanak, és üzleti információkat tesznek közzé. Az eddigi gyakorlat alapján eleve elképzelhetetlen, hogy az amatőröknek megtiltsák-e tevékenységeket. Ugyanakkor mások jelentős tőkét és komoly munkát fektetnek az állami engedéllyel rendelkező professzionális rádió műsorszórás megteremtésébe. Új iparág van születőben. Charles McCourt felháborodásában levelet fogalmaz Houston kereskedelmi miniszter helyettes úrnak címezve. E levélben kifejti, hogy mennyire lehetetlen helyzetbe sodorták az amerikai rádióamatőr társadalmat az új korlátozással. Hivatkozik arra is, hogy az elnök maga is rádiót szereltetett fel a Fehérházban, s mi több, személyében is a rádió szó szerinti rabjává vált. Arra kéri a miniszter helyettest, hogy gondolják újra a dolgot, mert a korlátozások miatt lehet, hogy az amerikai rádió amatőr társadalom kaszára a kapára kap, ez alatt a házi lőfegyverek értendők az új világban, Jones Beck is a lőfegyver szót használja, s ki tudja, mi lesz a dolog vége. Példákkal támasztja alá, hogy a jelenlegi állami engedélyes műsorszórók amúgy is csak a 200 méternél hosszabb hullámhosszakon adhatnak,
akkor mi értelme betiltani a 200 méternél rövidebb hullámhosszakon adó, amatőrök hasonló műsor és hírszolgáltató tevékenységét, hiszen egyáltalán nem zavarják a hivatalosok adásait. Egyébként sem létezik olyan törvény, amely megtiltaná az amatőrök számára az időjárás jelentés, piaci hírek, zene, koncert, beszédek, hírek vagy hasonló információk, szórakoztató műsorok sugárzását. Az új tiltás a rádiótechnika fejlődésének akadályozását jelenti, tehát Jones Beck kéri a rendelet visszavonását. Hogy Jones Beck úr és az amerikai rádióamatőr társadalom felháborodásának mi lett az eredménye, azt majdnem 100 évvel később már jól tudjuk, elég elolvasni a mai rádiórendeletet és az adóengedélyben foglaltakat. Az 1922-es év eleje tehát fordulópont a rádióamatőr világban. Meg kell találni a rádióamatőr éterforgalom új céljait és módszertanát. Véget ért egy nagy szabadságot biztosító korszak a rádióamatőrködésben, s ami ezután kialakult, az amatőr rádióforgalom szabályainak tekintetében, annak vagyunk követői és gyakorlói az étermunkánk során, a mai napig is. 1922 után az amatőr rádiózás célja lett az egymással való összekötetés megteremtésének keresése a hullámterjedés segítségével, az összekötetések tartalmát pedig szigorú szabályok írják elő, és kódrendszerek segítik. De ez így izgalmas. Jó vadászgatni az éterben távoli vagy érdekes állomásokra és más forgalmi célkitűzések mentén, például versenyeken vagy diplomák feltételeinek teljesítése érdekében. Jegyezte Hotel Alfa 2-es Mexikó november.

0: Műsorajánló. Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 17 óra.
1: Nagyon erős az UVB sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Sulyog Tamás köztársasági elnök. Közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkára életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek. A legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számban vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte a Hungaromet ZRT. Az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a Délalföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet, tették hozzá. Egyre inkább birtokba veszi a szubtrópusi légtömeg kontinensünk nyugati részét, ezzel több nyugat-európai országba is megérkezett az év első komolyabb hőhulláma. Az ibériai félsziget déli részén a legforróbb a helyzet, ahol pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Szevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik, Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet, a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére. Kedden csak nem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
2: Hobby Rádió. A www.hobbyradio.hu weboldalon.
0: Reklám.
3: 18. Tatai Patara. Törökkori Történelmi Fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
4: Vállalkozók, vezetők, értékesítők,

0: Budapest. Június 3! Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
1: Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió.
3: És most... óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live! Hungary Live!
4: Hölgyeim, csók, uraim, pacsim, én Blaskovics Dávid vagyok, ez pedig a Hungary Live. Amerika a lehetőségek hazája, ezt szerintem mindenki nagyon-nagyon jól tudja. Fenyő Miklós is, aki egyébként gyermekkorában éveken átélt ott, 12 éven keresztül tanultam úgy zongorázni. 62 és 64 között a Sztár zenekar tagja volt, majd 67-től a Hungária együttes vezetője. A Break fénykorában Fenyő Miklós zenekarával készítette két albumot, és a Budai Táncklubban amerikai break táncosok oktatták a magyar fiatalokat breakelni, majd 80-ban létrehozta az új Hungária formációt. 83 és 85 között a Mickey Team tagja volt, majd a stílus letűnése után újból életre keltette a Hungáriát a 86-os feloszlásig. 86 és 89 közt a Modern Hungária vezetője volt, majd 89-től menedzseléssel, műsorvezetéssel és szólókarrierrel foglalkozott. Segítségével és menedzselésével olyan művészek népszerűsítésében közreműködött, mint Barta Tamás az LGT-ből, Fekete Gábor a Skorpióból, Szűcs Antal Gábor a Skorpió Dinamit, valamint a Bikini együttesekből, Szikora Robert az Ergóból, a Dollyról és Sandy együttese. A 90-es évek elején a Calypso rádió munkatársa volt, majd 90-ben Emerton díjjal jutalmazták, ezt követően rá egy évre pedig Arany Zsiráb díjjal. És elérkeztünk 1995. szeptember 16-ához, amikor is részt vett az újból összeállt Hungária népstadionbeli koncertjén, illetve az ezt követő országos turnékon. Szerintem nincs olyan magyar ember, aki legalább egyetlen egy Hungária muzsikát, slágert ne tudna, de hogyha mégis, akkor most segítek neki, és egy óra hosszán keresztül jól megtapasztalhatja, hogy mire is bulisztak akkor, itt Magyarországon. Például a Neon Parádéra, amely tuti, hogy itt lesz ebben az órában, de meghallgatjuk a Meghalók, hogyha rám nézel, a Baby Doll, a Csók Király, Micsoda Buli, valamint a Rock'n'Roll Party, az Istanbul, persze, hogy nem maradhat ki a Hotel Mentol, a Ciao Marina, a Casino Twist, a Le

Hozzám így szólt, ma este újra táncba hívlak én. A Mentol Hotel lépcsőjén. Na, még egyszer!

0: Hungary Live! Hungary Live!
1: Gyerekek! Gyerekek! Micsoda!

0: Na, hadd halljam a kezeket, mind a 100 000-et.
1: Még nem mond.
0: Még nem mondom ki, amíg mindenki nem tapsol
1: egyszerre. Lehet, hogy ők kimondják, adjad.
0: Nagyon ki a váj fönn is. Figyelj!
2: Mi az ez,

0: Hobby Rádió.
1: Hallottál már erről a rádióról?
2: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy milyen fantasztikus esküszöm.
3: Hobby Rádió. A hangadó.
0: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
4: Hajrá, magyarok! Ha gyerünk, gyerünk! Indul a hathengeres limbohintó. Ki átbújik a léc alatt, velünk jöhet. De hát lejjebb is megy még a léc. Hajrá!

Jó a buli, nem? Micsoda buli ez a koncert címe, amelyet a Népstadionban tartottak, mégpedig 1995-ben a Hungária táncoltat meg minket, és mindenképpen illik felsorolni azon emberek neveit, akik valamilyen módon közreműködtek az együttesben. Már is kezdem, elsőként Fenyő Miklós, tovább pedig névsorrendben haladok, Barta Tamás, Bodnár Attila, Csomós Péter, Csurgai Attila, Dolly, Fekete Gábor, Fekete Gyula, Flipper Öcsi, Frutti, Jáki Attila, Kékes Zoltán, Klein László, Laár András, Matlakovszki Miklós, Novai Gábor, Plexi, Sipos Péter, Stolverk Frici, Szikora Róbert, Szóda Vaszil, Szűcs Antal Gábor, Tóth József és Zsoldos Gábor. Én utolsó számként az 1995-ös Micsoda Buli nevű Hungária koncertről, melyet Budapesten a Népstadionban tartottak, a Kasza Bubut pörgetem le. Az elmúlt 60 percben Blaskovics Dávidot hallották, jövő héten találkozunk újra. Hölgyeim, csók!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 18 óra.
1: Záros határidőn belül elérheti Magyarországa az Európai Uniós fejlettségi átlagot. Szerdán tetőzik az idei első kánikula. Kedden az ország nagy részén már kánikula lesz, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Záros határidőn belül elérheti Magyarországa az Európai Uniós fejlettségi átlagot, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat, ha vissza tudnak szerezni az ellopott állami vagyonból jelentős vagyonelemeket, és beindul a magyar gazdaság, akkor ez legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. Ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től, és tudják tartani a növekedést, akkor záros határidőn belül elérheti Magyarország az uniós átlagot, mondta, emlékeztetve arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Két könyvet fogadott örökbe Krasznaharkai László a szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzális gyűjteményéből. A könyvek örökbe fogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis és ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Továbbra sem nyílt meg Josip Broz Tito, egykori jugoszláv elnök legendás luxushajójából a Galebből tervezett múzeum. Noha a felújításra eddig már 22 millió eurót elköltöttek. A projekt újabb akadályba ütközött, a februárban balesetet szenvedett hajó javítására kiírt pályázatra egyetlen ajánlat sem érkezett, közölte a horvát sajtó. A Galeb a kikötőben sérült meg, amikor egy másik hajó nekiütközött. A helyreállítás műszakilag bonyolult, mert a hajón több olyan alkat rész is van, amelyet már nem gyártanak, ezért azokat egyedileg kell elkészíteni. Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
0: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban.
2: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
3: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
2: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
3: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
2: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Műsorajánló.
4: Tessék kapaszkodni, mert ilyen zenék már régen szóltak. Nekem 90, a varázslatos 90-es évekbe repítjük a neked. Ez a Nekem 90.
3: Nekem 90. Zenei válogatás a 90-es évekből. Pénteken 5-től itt a Hobby Rádióban.
5: 3 évtized legendái a 80-as évektől napjainkig.

0: 18 órától, valamint éjféltől. A legfrissebb események mellett névnapköszöntő, évforduló naptár, sport, gazdasági és tudományos hírek minden nap csak itt, a Hobby Rádióban. Minden este héttől a hírek után vers, mese és kabaré jelenetet sugárzunk.
1: Konyhába kuktát, kuktának séfet, mindenki számára készítünk egy jó étket. A konyhafőnök ajánlata.
2: A konyhafőnök ajánlata. Szombaton 8-tól.
1: A konyhafőnök ajánlata. A műsor, amivel még ön sem égeti oda.
3: Minden tudás egyeteme, válogatás. Az elmúlt évek legérdekesebb, legsikeresebb előadásai most a rádióban is. Minden héten egy új előadó, egy új téma, csak tanulhat belőle. Ne feledje, minden tudás egyeteme, válogatás, a rádióban is.
2: Minden tudás egyeteme a Hobby Rádióban is, pénteken 9-től.
4: Óriási színpadtechnika. A legprofibb zenészek, a legismertebb énekesnők, énekesek Magyarországról. Most ön is ott lehet kedvence koncertjén. Hungary Live.
2: A legnagyobb hazai előadó koncertjei. Hétfőn 5-től.
4: Hungary Live.
1: Műsorajánlót hallottak.
2: Hobby Rádió.

0: Névnapköszöntő.
1: Május 25-én az Orbánokat köszöntjük névnapjukon. A latin eredetű férfi név az Urbanus névből ered, jelentése városi, művelt, illedelmes és szellemes. Az Orbánok május 25-én kívül ünnepelnek még június 29-én, június 29-én és december 19-én is. Becézése Orbánka, Orbi, Orbika, Orbus. Jeles viselői a névnek: első Orbán pápa, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik, hetedik és nyolcadik Orbán pápák, valamint ön, kedves Orbán. Ezen a napon köszöntjük még Bagita, Bársonyka, Bedecs, Bedő, Csatád, Gergely, György, Madlen, Madléna, Magda, Magdaléna, Magdolna, Mahália, Márk, Márkus, Marléna, Szófia, Urbán, Urbána és Zsófia nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

0: Jeles események, évfordulók, a történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.
1: Önök a kalendáriumot hallják velem Sárvári Viktóriával május 25-én. Üdvözlöm Önöket! Ma is készültem Önöknek érdekességekkel, lássuk, hogy mik ezek. 1020. május 25-ével kezdünk, megszületett Szent Hetedik Gergely, korában nem túl népszerű pápa. Vas szigorral lépett fel az egyházi méltóságok adásvétele, a cölibátus és a világi személyek egyházi méltóságokba való beiktatása ellen. Ebből a törekvésből indult ki az investitúra harc, amikor Hetedik Gergely IV. Henrik német királyt 1076-ban Kanosszában vezetésre bírta. A 17. századdal folytatjuk. 1681. május 25-én meghalt Don Pedro Calderón de la Barca spanyol író. Érdemei elismeréséül 4. Fülöp 1636-ban a Santiago rend lovagjává tette. Ő az Arzuela, a vígopera sajátságosan spanyol változatának megteremtője. Művei az Élet álom, az Álhatatos fejedelem és a Csodatévő mágus. A 19. század elejével folytatjuk. 1810. május 25-e az argentin köztársaság függetlenségi forradalmának évfordulója. Napóleon 1808-as spanyolországi hadjárata után Argentína a meggyengült anyaország ellen fordult, és egy év alatt kivívta függetlenségét. 20. század elejével folytatjuk. 1919. május 25-én 51 éves korában meghalt Sarah Breedlove Walker, amerikai üzletasszony, emberbarát, akit az első fekete milliomos nőnek tartanak. New York leggazdagabb néger asszonya volt, aki vagyonát úgynevezett göndör és gátló hajtonik eladásából és ingatlan befektetésekből halmozta fel. Nem mindennapi történet az övé, 12 év alatt egy mosónő, aki csaknem $2 keresett egy nap, gazdag és befolyásos személyé vált, becsült vagyona meghaladta az $1 millió. Még mindig a 20. században vagyunk. 1925. május 25-én először szállított utasokat Miskolc és Lillafüred között az erdei Lillafüredi kisvasút. 21 évet lépünk előre, 1946. május 25-e a jordán hassimita királyság nemzeti ünnepe. Ekkor alakult független királysággá a közel-keleti Transzjordánia. 1963. május 25-ére lépünk Afrika napjára. Alakuló csúcsértekezletén az Afrikai Egységszervezet eldöntötte Addis Abebában, hogy ezen a napon ünneplik meg Afrikát. A szervezet célja az afrikai népek egységének és szolidaritásának elősegítése, a gazdasági, politikai és más területeken folytatott együttműködésük fejlesztése. Alapelvük egyenjogúság, tömbön kívüliség és be nem avatkozás. Önök a kalendáriumot hallhatták velem Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
0: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Üzenet a Mózes 5. könyve 4. fejezetéből.
1: Most pedig, Izrael, hallgass azokra a rendelkezésekre és döntésekre, amelyekre tanítalak benneteket, és cselekedjetek azok szerint, hogy élhessetek, és hogy bemehessetek, és birtokba vehessétek azt a földet, amelyet atyáitok Istene, az Úr ad néktek. Semmit se tegyetek ahhoz az igéhez, amelyet én parancsolok néktek, se el ne vegyetek abból. Tartsátok meg Isteneteknek, az Úrnak parancsolatait, amelyeket én parancsolok néktek.
2: Hobbyradio.hu.
3: A rádiót! 2026. május 25-e hétfő, a boldogságos Szűz Mária az egyház anyjának ünnepe. Evangélium Szent Márk könyvéből 10. fejezet 17-től 27. vers. Abban az időben, amikor Jézus útnak indult, oda sietett hozzá valaki. Térdre borult előtte, és úgy kérdezte: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus megkérdezte: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, csak az Isten. Ismered a parancsokat: ne ölj, ne törj házasságot, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne csalj, tiszteld apádat és anyádat. Ekkor az így válaszolt: mester, ezeket mind megtartottam kora ifjúságomtól fogva. Jézus ránézett és megkedvelte. Ezt mondta neki: valami még hiányzik belőled, menj, add el, amíd van, oszd szét a szegények közt, és így kincsed lesz az égben. Aztán gyere és kövess engem. Ennek hallatára ő elszomorodott, és leverten távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: milyen nehezen jut be a gazdag az Isten országába. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban megismételte: fiaim, milyen nehéz bejutni a gazdagoknak az Isten országába. Könnyebb a tevének átmenni a tű fokán, mint a gazdagnak bejutni az Isten országába. Azok még jobban csodálkoztak, és kérdezgették egymást: hát akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk nézett, és folytatta: embernek lehetetlen ez, de Istennek nem, mert Istennek minden lehetséges. Elmélkedés. A gazdag ifjú története olyan kérdéssel indul, amelyet sokan felteszünk, őszintén vágyakozva: mi jót kell tennem? Az örök élet utáni vágy ott él az ember szívében, még ha néha el is nyomja a világ zaja. Az ifjú, akinek nem tudjuk meg a nevét, nem csak hallgatni akarta Jézust, hanem hozzá sietett, térdre borult előtte, jelezve, hogy keresi az igazságot. Jézus válasza két szinten mozog. Először a parancsolatokat idézi, azokat, amelyeket a zsidó fiú jól ismerhetett. Erre büszkén feleli: ezt mind megtartottam. Jézus nem vonja kétségbe szavait, hanem rátekint és megkedveli. Ez a pillanat fordulatot hoz. A szerető tekintet nem dicsér, hanem hív. Egy második, egy magasabb lelki szintre. Menj, add el, amíd van, és kövess engem. Jézus nem az anyagiakról beszél elsősorban, hanem a szív szabadságáról. A fiú ragaszkodik vagyonához, de nem a pénz birtoklása a baj, hanem a kötődés, amely megakadályozza, hogy szabadon válaszoljon Isten hívására. A követés ára mindig az, hogy valamiről lemondjunk, annak érdekében, hogy nagyobbat nyerjünk, magát, Krisztust. A tanítványok döbbenete jogos: ki üdvözülhet? Jézus válasza megnyugtat: embernek lehetetlen ez, de Istennek nem. Az üdvösség nem teljesítmény, hanem kegyelem, de az ember nyitottságát, döntését, bizalmát kívánja. Isten nem veszi el, de hívja, vezeti, meghívja az embert az önátadásra. És ebben segít a Szentlélek, aki lelkünkben alakítja ki azt a szabadságot, amely kész lemondani a kevésről, hogy befogadhassa a teljességet. Uram Jézus, én is szeretném elnyerni az örök életet, de gyakran megrémülök, amikor kérésed túl nehéznek tűnik. Néha félek elengedni azt, amihez kötődöm, amiben biztonságot keresek. Tekints rám is szeretettel, és adj erőt, hogy szabadon kövesselek téged. Taníts meg különbséget tenni a mulandó és az örök dolgok között, és vezess el arra az örömre, amely csak nálad található meg. Add, hogy ne féljek lemondani a kicsiről, ha ezáltal téged nyerhetlek el. A napi evangéliumot Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhófer Brigittától hallották.
2: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy egy ausztrál vizsgálatban a megkérdezett férfiak 48%-a testsúlyával, 40% a rossz kondíciójával, 38% gyenge izomzatával volt elégedetlen? De például 25% testtartásra, 18% rossz bőrre, 13% a kopaszosodásra, 11% a túl erős testszőrzete miatt volt elégedetlen?
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Kamureklám.
3: A Chia Rafters hullámcsipsz hullámai új demenzi.
2: Kamureklámot hallottak.
4: Szíved!

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: A Vakrepülés Színtársulat bemutatja: reggeli telefonhívás.
2: Igen.
1: Egy fiú eltűnt.
3: A szekrényből hiányoznak a ruhái, és a hátizsákot se találom.
1: Barátnője és nővére a keresésére indulnak a görögországi kolostorba.
4: Miért gondolunk a halálra, ha úgy érezzük, hogy fáj minden perc, amit megélünk?
1: De felbukkan egy csábító.
5: Ez csak azért van így, mert még nem fogtad meg a mellemet.
1: Donáti István misztikus, romantikus vígjátéka egy felvonásban és teljes sötétségben.
4: De voltál már valaha szerelmes?
5: Mind azt mondták, hogy szeretnek, míg nem egy utolsó nyűgéssel a szerelmük is elszállt.
1: Az utazás során a közönség minden érzékszervét igénybe veheti a látásán kívül.
6: Tudod, én a fény mellett nehezen tudom elképzelni a helyzetét.
7: Amíg vannak érzékszervei, boldogulni fog az éjszakában.
1: Az éjszaka tapintása.
8: Mi volt ez?
4: Egy csók.
1: Részletek a www.vakrep.hu weboldalon.
9: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.

0: Szeretnéd felfedezni a sivatagot? Az oázist, ahol a madarak is csiripelnek? Vagy akár a tomboló vihar szenvedélyét? Vásárold meg Exi lemezét! Érezd át a sivatag hangulatát! Teaser címmel már kapható Exi legújabb albuma a dalok.hu per Exi oldalon.
1: Reklámot hallottak!

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 19 óra.
1: Egyre drágábbak a rollerbiztosítások, szerdáig melegszik az idő, kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyisérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk az MT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartása a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000 meghaladó állományról lehet szó. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánfélék és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájékon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére. Kedden csak nem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi északnyugati, illetve a nyugati szél több felé

0: Budapest. Június 3!
1: Hirdessen a Hobby Rádióval!
2: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
1: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen,
1: vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbyradio.hu.

Babits Mihály, Sugár. Hogy bomlanak, hogy hullanak a fésük és gyűrűs csatok, ha büszkén a tükör előtt bontod villanyos hajzatod. Úgy nyúlik karcsú két karod a vállattól a fürtödig, mint antik kancsó két füle, ha könnyed ívben.

0: fölszökik. Ó, kancsók kincse, drága kincs, kincsek kancsója, csókedény, hozzád hasonló semmi sincs, szent vágyjal nézlek téged én. Eleven kancsó, életé, kiben a nagy elixír áll, amelytől élő lesz a holt, s a koldus több lesz, mint király. Hogyan dicsérjem termeted? A pálmafák, a cédrusok, az árboc és a lilium, az mind nem él, az nem mozog. De benned minden izom él. Idegek, izmok és inak titkom, mint rejtelmes habok szélcsöndben is hullámlanak. Merre jársz? A levegő megkélyesül, megfinomul, s miként dicsfény a szent köré, testedhez fényköddel borul. Kályhában fellobog a láng, falon az óra elakad, ha büszkén a tükör előtt kibontod élő derekad.
1: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Rossz csont Pedrito. Rossz csont Pedrito a nagy sziget közepén élt egy kis faluban, amitől az Atlanti óceán és a Karib-tenger szinte kőhajításnyira vannak. A faluba vezető utat hasas pálmák szegélyezték, és a falu főterén egy léggyökeres fákkal teli park volt. Pedrito minden kókuszsírral megkent hétpróbás gazember volt. Kéregetett, kunyerált, kölcsönt vett fel, amit aztán soha nem adott vissza, és képes volt a legagyafurtabb módon becsapni a hiszékeny embereket, és még lopni se volt rest, ha úgy hozta a sors. Dolgozni viszont nem akart a faluban, de lassan a megyében, sőt az egész országban úgy ismerték, mint a rossz pénzt, és aki tudta, kerülte társaságát. De egyszer csoda történt. Rossz csont Pedrito szerelmes lett egy lányba. Mivel nagyon tetszett neki a lány, akit Luizának hívtak, megkérte a kezét. Előtte persze jól megtáncoltatta, ajándékokat vitt neki, és tette neki a szépet, mint minden rendes fiatalember, ha tetszik neki egy lány. A lánynak is tetszett rossz csont Pedrito, de mivel ismerte hírét, ezt mondta neki. Jól van, hozzád megyek feleségül, de csak egy feltétellel. Tisztességes munkával kell megkeresned a kenyeredet. Össze is házasodtak, éltek nagy boldogan, de rossz csont Pedrito fülebótját sem mozgatta, és ugyanúgy lopott, csalt, hazudott, mint korábban. Luisa megelégelte, hogy ott rontja a levegőt egész nap a kunyhóba, és ezt mondta neki. Ha nem keresel magadnak valami tisztességes munkát, amivel eltartasz, akkor visszamegyek a szüleimhez, meg a testvéreimhez. Jól vanna, ne olyan gyorsan a testtel, jóra fordul minden, mondta rossz csont Pedrito. Összeszedte magát, és elment a falu előjárójához, hogy kérjen tőle egy darabka földet. Aztán elment az egyik jólelkű szomszédjához, hogy kérjen tőle egy zsák kukoricát, amit elvett. Ki is ment a földjére, és kezdte felásni, hogy majd elvesse a magokat, amikor alulról megszólalt az ügyeletes ördög. Ki vagy, mit akarsz? Rossz csont Pedritónak egy pillanatra inába szállt a bátorsága. De hamar felülkerekedett rajta a régi énje, és azt gondolta, hogy korábban nem félt se embertől, se ördögtől, akkor most miért féljen bármelyiküktől? Én vagyok az, rossz csont Pedrito válaszolta. Az ügyeletes ördögnek se kellett több, hisz rossz csont Pedritót a környék összes kis, közepes és nagy ördöge ismerte, az ügyeletes ördög meg rég ismerte, és különösen nagy tisztelője volt léhasságának. El is kiáltotta magát, és hívta az összes ördögöt, hogy segítsenek felásni a földet. A munkát, ami legalább egy hétig tartott volna, az ördögök egy szempillantás alatt elvégezték. Rossz csont Pedrito megdörzsölte a kezét, bámészkodott egy ideig a patak partján, aztán fogta magát, és hazament. Otthon nagyon fáradtnak tettette magát, és ledőlt az ágyra. Kért egy finom kávét, egy nagy pohár vizet, és hagyta magát kényeztetni. Másnap reggel kiment a földjére, hogy Luisa lássa, mennyire komolyan veszi a munkát. Az ügyeletes ördög ezt kiáltotta. Ki vagy és mit akarsz? Ki lenne más? Én vagyok az rossz csont Pedrito. Jöttem megnézni a gazt a földemen, válaszolta. Az ügyeletes ördög megint elkiáltotta magát, hogy minden ördög segítsen gazolni. A munkával egy szempillantás nem sok, annyi idő alatt készen is lettek, és rossz csont Pedrito megint csak dörzsölte a markát. Bámészkodott egy sort, hogy teljen az idő, aztán bekente az arcát sárral, és rogyadozó léptekkel hazament. Úgy tett, mint aki halálra dolgozta magát. Ajjaj, drága asszonykám, kis feleségem, nagyon fáradt vagyok. Hoznál nekem egy korty rumot? Meg főzzél nekem egy jó erős leves csirke húsból, mondta. Nincs itthon se korty rum, se üvegrum. De csirke sincs, amit megfőzhetnék neked. De igazán semmi sincs. Átszaladok a jó szívű szomszédhoz, majd csakat kölcsön mindent, amit kérsz. Hisz nem sokára beérik a termés, azt eladjuk, és akkor visszafizetjük neki az adósságot, válaszolta Luisa. Csodálkozott ugyan egy kicsit, hogy férje ilyen hamar hazaért a munkából, és mert eszébe jutott, hogy mennyire szereti a főtt kukoricát, kérlelni kezdte. Ha már olyan szépen nőnek a kukoricáink, nem törnél le és hoznál nekem egy-két csövet? De beszélhetett amennyit csak akart, mert rossz csont Pedrito időközben édesdeden elszúnyadt. Luisa gondolt egyet, hogy amíg fő a leves, kiszalad a földjükre és tör egy-két cső kukoricát. Egyet magának, egyet meg az urának. Biztos megérett már annyi, és Pedrito is örülni fog neki, mondta magában. Amikor az ügyeletes ördög meghallotta a lépteket, szokásához híven felszólalt alulról. Ki vagy és mit akarsz? Luisa vagyok, Rossz Csont Pedrito felesége, és szeretnék letörni 2 cső kukoricát, válaszolta, de össze kellett szednie minden bátorságát, mert erre a hangra, ami a föld alól jött, vagy inkább egy másik világból, nem számított, és bizony annak rendje módja szerint remegni kezdtek lábai. Segítsetek Luisának, Rossz Csont Pedrito feleségének begyűjteni a kukoricát, kiáltotta az ügyeletes ördög, mire megjelent az összes környékbeli ördög. Törtek, zúztak, száguldoztak le föl, és egy pillanat alatt a földön hevertek, a félig érett kukoricák. Luisa most értette meg, mi történt eddig, és azt, hogy Rossz Csont Pedrito miért végzett olyan hamar a munkával. Futni kezdett, és meg sem állt szülei házáig. A szoknyája úgy úszott utána a levegőben, mint a győzelmi zászló. Amikor Rossz Csont Pedrito felébredt, megcsapta az orrát a rotyogó tyúkhúsleves szaga, és amikor a konyhaasztalon meglátta a rumos üveget, még jobb kedvre derült. Töltött magának egy pohárkával, aztán még egyet, meg még kettőt, mert Rossz Csont Pedrito is tudta, hogy 3 a magyar igazság, 1 a ráadás. Ezt egy járokszállási ördögtől hallotta, és annyira tetszett neki, hogy soha nem felejtette el. Újra mert magának a levesből, megevett egy darab mellehúsát, aztán a püspök falatjára is rászánta magát, és egy combot is lerágott. Amikor jól lakott, még egyszer meghúzta a rumos üveget, és széles jókedvében arra gondolt, hogy megnézi a földjén a kukoricát, és vált egy-két szót az ügyeletes ördöggel. Amikor kiért a földjére, szó szerint földbe gyökeredzett a lába. Ameddig a szem ellátott, letört kukoricaszárak hevertek a földön. Azonnal megértette, hogy miért gőzölgött a leves a konyhában, és miért nem volt sehol Luisa, a felesége. Ekkor elhatározta, hogy többé nem cimborál az ördöggel, és ő lesz a világon a legrendesebb. Úgy is történt, attól a naptól kezdve segített a szegényeknek és az öregeknek, megadta minden tartozását a jószívű szomszédnak, sok igaz barátra tett szert, és soha többé nem csapott be senkit. Hiába mondják, hogy kutyából nem lesz szalonna, Rossz Csont Pedrito megváltozott. Azóta a faluban, a megyében és az egész szigeten csak jó Pedritónak hívja mindenki, még a falu bolondja is.
1: Hobbi Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Kérem a bíróság tagjait, hogy foglalják el helyeiket. Kérem a megidézetteket és a tanukat, hogy foglalják el a magukat valamivel. Én azt hiszem, hogy nem felejtettem el semmit.
1: Bíró úr, eltetszett felejteni felvenni a talárt.
2: Köszönöm, Micike. Maga szinte pótolhatatlan. Nem is értem, hogy nem lett magából még kormányfőtanácsos.
0: Kérem a köpenyemet.
1: Parancsoljon, elnök úr, de tessék vigyázni, mert ez a köppeny ki van fordítva.
2: Ne kapkodjunk, Micike.
0: Még azt se tudja, hogy melyik oldaláról akarok belebújni. Nos, tehát remélem jelen van mindenki. Maga ott az első padban, maga alperes vagy, felperes?
3: Én kérem, flipperes vagyok. Ugye, tetszik tudni, most játékautomatában utazom. Ezért tetszettek beidézni.
4: Álljon a sorára! Itt most sokkal fontosabb kérdésekkel foglalkozunk.
3: Hát nekem nem sürgős, majd addig snobizok itt el a tanúrakkal.
5: Elnök úr, javaslom, hogy először Murphy családjogi törvényeit vegyük revízió alá.
0: Az ügyrendi indítványt elfogadom.
2: Micike, maga családos?
1: Nem, elnök úr, csak tetszik tudni, ma rossz napom van.
6: Ha már a családnál tartunk, javaslom, hogy legelőször is mondjuk ki az anyós viccek alkotmány ellenességét.
7: Javaslom, hogy ne az anyósokkal kezdjük. Inkább, ha lehet, majd végezzünk velük.
1: Tiltakozom. Mindenkinek van anyósa. Kivéve persze azokat, akiknek sajnos már nincs.
8: Nos, ezek azok, akik soha nem sírják vissza a régi szép időket.
0: Kérem szépen, már 7. éve, hogy az anyósom minden karácsonykor átjön hozzánk. Most legutóbb újítottunk. Be is engedtük.
1: Mert az elnök úr olyan jó ember.
0: Persze, hát azért engedtük be, mert mi meg elutaztunk.
3: Elnézést, hogy beleszólok engem valami birtokháborítás ügybe, betetszettek idézni, de most nem erről van szó. Az anyósomat én se hagyom bántani. Az én anyósom például készséggel felajánlotta nekem az egyik veséjét.
6: Na látják, ilyen önzetlen anyósok is vannak.
3: De csak azért ajánlotta fel a veséjét, hogy az enyémet meg kivegyék.
1: Tiltakozom. Egy család élete nem csupán az anyósról szól. A családi harmónia tényleges biztosítéka, a férj és a feleség kapcsolata.
5: Egyetértek. Én is harmonikus család életet élek, pedig higgyék el, nem könnyű egy özvegy embernek.
6: Tudom én, honnan fúj a szél. A férfiak egyszerűen nem hajlandóak tudomásul venni, hogy bizonyos ideig minden embert lóvá lehet tenni. Néhány embert hosszú ideig is lóvá lehet tenni, de egy feleséget egyáltalán nem lehet lóvá tenni.
8: Én csak azt nem értem, hogy a feleségek mindig meg akarják változtatni a férjüket, és amikor ez sikerül nekik, arról paraszkodnak, hogy az ma már sajnos nem az a férfi, mint akihez feleségül ment.
6: Jellemző, hogy mindent az asszonyokra kennek. Ez egy ócska bolsevik trükk.
4: Az a férfi, aki nem piszkálja minden apró dolog miatt a feleségét, az özvegy.
1: Na hát, a férfiakról nekem is megvan a véleményem.
7: Pedig Murphy szerint állítólag nők formálják azt a férfit is, akit később képtelenek megérteni.
1: Nem beszélve arról, hogy a férfiak lusták, kivéve persze az elnök urat.
0: Nos, meg kell állapítani, hogy ebben lehet valami igazság. Mint egykori kriminológus, magam is állíthatom, hogy a férfiak általában lusták. Ezért van, hogy a legtöbb gyilkosságot otthon követik el.
1: Jellemző, hogy az uraknak csak ez jut eszükbe a házasság szent intézményéről.
8: Nekem néha más is eszembe jut, de olyankor a feleségemre gondolok, és inkább iszom még egy korsó sört.
0: Kérem szépen, itt a bíróság előtt nincsenek tabuk. Beszélni kell a szexről is.
6: Nos, ha csak beszélni kell róla, akkor ma ez egy hosszú ülés lesz.
1: Ki
9: kérem magamnak, az elnök úr nevében.
3: Bocsánat, hogy közbeszólok, de mikor kapom vissza a jogosítványomat? Engem ugyanis azért idéztek be.
4: Várjon a sorára! Ha magát közlekedés ügyben idézték, akkor ki kell hallgatni egy csomó tanút is.
3: Esküszöm magának, bíró úr, én egyszer tanút sem hagytam.
0: Uraim, uraim, uraim, legyenek tárgyilagosak. A nők vigaszt nyújtanak nekünk.
9: Na, ugye.
0: Olyan vigaszt, amire nélkülük soha nem lenne szükségünk.
1: És a gyöngétség, az önfelett öröm, a családi tűzhely melege, a zene, a tánc.
7: A tánc az egy vízszintes irányú vágy függőleges kifejeződése.
9: A férfiak annyira buknak a szexre, hogy ezért néha még egy kis gyengétségre is hajlandók.
4: A nők meg annyira vágynak a gyengétségre, hogy ezért még néha egy kis szexre is hajlandók.
6: Na hát, ami a szexet illeti, én eddig kétféle férfival találkoztam. Úriemberekkel és vadállatokkal.
8: Az úriember az olyan vadállat, aki valameddig tud várni.
5: Na, a nőkről nekem is megvan a véleményem. A nők csak akkor veszik fel a legszebb fehér neműjüket, ha a szeretőjükhöz, vagy az orvosukhoz mennek.
0: Mintha bármelyikőjük is észrevenné.
9: Na de elnök úr, ennyi ember előtt.
2: Jaj, te jó ég, Micike. Csak nem ma is orvoshoz készül.
9: Nem, de az új cipőmet azért megdicsérhetné az elnök úr.
0: Vegye úgy, hogy megdicsértem. Az igazán csinos cipőket viszont olyan nőknek tervezik, akiknek csak négy lábújuk van.
6: Az első uram Isten nyugossza, engem csak a pénzemért vett el.
7: Hát magácskának nem lehetett valami sok pénze, ha az ura ilyen hamar a halálba menekül.
0: Figyelem, továbbra is érvényben tartjuk azt a törvényt, mi szerint soha ne kös házasságot azért, hogy pénz üsse a markodat. A bankhitel még mindig olcsóbb.
4: És a bank legfeljebb csak elárverezi mindenedet, de legalább nem kell levinni a szemetet.
3: Bocsánat, de mikor kerülök már sorra? Nem akarom sürgetni a tisztelt bíróságot, de hát lassan itten elévülök.
9: És idéztük be?
3: Valami ártatlan kábítószer ügy miatt.
7: Kábítószer találtak magának?
3: Hát úgy is lehet mondani. Megtalálták nálam 20 példányban a kupa programot.
0: Ne tessék zavarni a tárgyalást. Térjünk vissza szexre.
9: Igaza van az elnök úrnak.
1: Nálunk odahaza a szex csak akkor kerül elő, ha nincs valami jó műsor a tévében.
6: Aha, akkor biztos te kéred a tévétől azt a sok vacak műsorot.
9: Az elnök úr irodájában majd én is felállítok.
0: Igen?
9: Egy készüléket. Ja.
1: Egyébként az is jellemző, hogy még egy szó sem esett a férfiak hűtlenségéről.
6: Drágám, ha egy nő elcsábítja a férjedet, bosszúból enged, hogy összeköltözzenek.
3: Bocsánat, én tényleg nem akarom sürgetni a tisztelt bíróságot, de mikor jövök én már sorra? Most előre megmondom, hogy a három majtós kombinált szekrényhez ragaszkodom, mert ma lesz ugyanis válóperi tárgyalásom.
4: Uram, itt ilyen piti ügyekkel nem foglalkozunk. Egyébként az a háromajtó szekrény a házassági vagyonközösség tárgya. Ezért fele-fele arányban illeti meg magukat.
3: Te jó ég, hát akkor középen ketté kell fűrészelni.
4: Felőlem akár ketté fűrészelhetik középen is.
3: Már csak azért kérdezem, hogy hova állítsam az asszonyt.
1: Apropó, tisztelt bíróság, a válással is kell foglalkoznunk, mert az nagyon komoly társadalmi probléma.
8: Csak azért olyan nagy probléma, mert egyesek felfújják. Elválni mindössze annyit jelent, hogy az egész ágyban elnyújtózhatsz.
5: A válás az nagyon korszerű intézmény, és praktikus is. Ugyanis az ember a gyerekét legolcsóbban a volt feleségével neveltetheti fel.
1: Egyébként a tudományos felmérések bizonyítják, hogy a legtöbb válás oka egy jelentéktelen apróság.
9: Igen, az a jelentéktelen kis apróság.
6: Na kérem, erről van szó. Az a baj, hogy a férfiak nem tudnak ellenállni a csábításoknak.
8: Ugyan kérem, erre is van megoldás. Minél idősebb vagy, annál könnyebben állsz ellen a kísértéseknek. Viszont annál nehezebb elérned, hogy kísértéseknek legyél kitéve.
7: Engem az bosszant, hogy a nőket hívják gyengébb nemnek. Lehet, hogy a nő a gyengébb nem, de akkor a férfi a leggyengébb.
5: Én kérem, megértem, hogy a nő egy erős férfire vágyik. Én például naponta 3 órát teniszezek, 40 kilométert futok, és utána minden reggel csinálok 120 fekvőtámaszt.
9: Nekem egy férfi csak annyira legyen erős, hogy fel tudja hajtani a WC ülőkéjét.
3: Bocsát, tényleg nem akarom magukat sürgetni, de mikor kerülök már sorra, engem ugyanis biztosítási csalás ügyébe tetszettek beidézni. Képzeljük el, pont akkor égett le a butikom, amikor tel is teli volt drágább árukkal.
4: Várjon a sorára! Ilyen katasztrófa bárkit érhet. Nekem például a hobbi telkemet verte el a jéges.
3: Jéges? Tessék mondani, a jégesét hogy csinálja?
6: Tisztelt bíróság, csak szócséplés folyik, mert még egy szó sem esett a család értelméről, a gyermekáldásról.
8: Tiltakozom, nem vagyok hajlandó újrakezdeni az abortusz vitát.
1: Mert maga még nem volt anya.
8: Általában az elővigyázatlan nőket hívják anyának.
0: Kérem jegyzőkönyvbe rögzíteni, hogy a fogamzásgátlásnak én csak 2 hatékony módszerét ismerem. A gumiobszert és egy kiadós veszekedést.
9: És melyiket szereti jobban az elnök úr?
0: A veszekedést. Mert azt nem csak egyszer lehet használni.
7: Az viszont kétségtelen, hogy egy gyerek az ember életének főműve.
4: Gondold el, anyád is azt hitte, hogy te vagy az élete főműve. De aztán inkább csinált egy nagy fazék, töltött káposztát dagadóval.
6: Látszik, hogy az urak még nem ringattak a karjaikban egy rózsás arcú, tejszagú csecsemőt.
8: Hát tejszagút még nem.
0: Nekem viszont van unokám, és tudom mi az, ha mélyen a gondolataiba merül, akkor becsinált.
5: Ha meg a pici 2 órás üvöltés után végre elszenderedett a karodban, a testvérkéje azonnal kéri a bilit.
1: No, de hál' Istennek a gyerekek hamar felnőnek, anélkül, hogy egyszer is megmosakodnának.
6: Na, ez azért nem így van. Ez nem így van. Egyetlen egyszer most kezet és arcot a gyerek önként, amikor felfalta a vendégeknek sütött csokoládétortát, és el akarja tüntetni a nyomokat.
1: De aztán jön az anyák napja, és akkor az ember mindent megbocsát, mert gyermekeid ágyba hozzák a reggelit. Előzőleg azonban kiöntötték a kávét, beleégették a pirítóst a sütőbe, beleszórták a sót a cukortartóba, és tönkretették az egész konyhát.
7: Az a baj, hogy az én 6 éves gyerekem már nem hisz a Mikulásba, a fanyűvő manócskával, sem pedig abban a mesében, hogy vasárnap reggel szeretnélek kicsit még szúnyókálni.
8: Így van ez. És ha odahaza szól a telefon, mindig a kamaszlányomat keresik.
4: Ne félj, ha jön a telefonszámla, akkor majd csak téged keresnek.
0: Szóval kerüljük az ilyen szavakat, hogy majd meglátod, ha neked is gyereked lesz. Mert könnyen lehet, hogy a dolog nem várat soká magára.
7: Elnök úr, ma már annyi okosat mondtunk, hogy javaslom a tárgyalás elhalasztását.
0: El kell halasztani.
8: Elnök úr, de mit csináljunk ezzel a pofával, aki a közbeszólásaival állandóan zavarta a tárgyalást?
4: Ha már semmit nem tudnak kitalálni az urak, tarthatnánk nála egy házkutatást.
7: Rendben, de előbb függesszük fel.
6: Jó, függesszük fel, de hova? Itt még a karnist is csak a Szentlélek tartja.
0: Én vagyok az elnök, kérem, bízzák rám az ügyet. Tanú.
2: Álljon fel.
10: Igenis, Béla úr.
0: Mielőtt kihirdetem az ítéletet, akar-e mondani valamit az utolsó szójogán?
3: Tisztelettel csak annyit, hogy ideje lenne most már abba hagyni, mert a főorvos úr itt a zárt osztályon nagyon szokott haragudni, amikor bíróságos itt járt.
11: Hobbi Rádió. Értünk szól.

0: Pünköst az egyházi év harmadik főünnepe. Elnevezése a görög Pentekoszté az 50. szóból származik, mivel húsvét után az 50. napon van a helye a naptárban. Az Ószövetség idején aratási ünnep és a Sinai hegy szövetségkötés emléknapja volt. Keresztény tartalmáról Szent Lukács tudósít az Apostolok cselekedetei című könyvének második fejezetében. Itt a Jézus Krisztus által megígért Szentlélek eljöveteléről van szó, aki szélzúgás és lángnyelvek alakjában jelenik meg az apostoloknak. Erről tölti el őket a magasságból, nyilvánosan tanúságot tesznek Jézusról, és megkeresztelnek 3000 embert. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az egyház történelme, így a pünkösdöt az Anyaszentegyház születésnapjaként tartjuk számon. Jól lehet, az ünnep első, ránk maradt írásos említése csak a második századból való. Egészen bizonyos, hogy ünneplése olyan régi, mint maga az egyház. A középkorban a Szentlélek lejövetelét jelző szélzúgás jelképezésére kürtöket és harsonákat fújtak. A tüzes nyelvek jelképezésére égő kócot, rózsákat és ostját hullattak a magasból, néhol fehér galambokat eresztettek szét a templomban. A pünkösd valóban fontos ünnep. Beteljesítése, megerősítése a feltámadásnak, az Atyához való fölemeltetésnek és főleg Jézus maradandó jelenlétének. Tudjuk és tanúsítjuk, hogy Jézus a Messiás, a felkent, ő az Úr. A nyelvek és népek sokfélesége között is Isten egyetlen népe vagyunk. A külső jelek ideiglenesek, de maradandó az újonnan teremtett valóság. A kicsi, rettegő, bátortalan tanítványseregből világegyház lett. Ami pünköstkor történt, az ma is történik. A Szentlélek működik az egyház adottságainak, képességeinek és hivatalainak sokféleségében. A Szentlélek segít terjeszteni az evangéliumot minden népnek, minden időben. Mert ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Mi pedig nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istenből való lelket, hogy megismerjük mindazt, amit Isten ajándékozott nekünk. Ezeket hirdetjük is, de nem emberi bölcsességből tanult szavakkal, hanem a lélektől jött tanítással, a lelki dolgokat a lelki embereknek magyarázva. Elgondolkodtató, meddig terjed, s meddig terjedhet az ismeretünk határa. Az ismeret, az információ nem luxus, hanem létszükséglet. Nélküle az életlehetőségeink korlátozottak, nélküle nem tudunk élni. Ezt ismeri fel ma az informatika világa, s megtalálta és állandóan fejleszti azt az eszközt, amely az információ szerzésében, áramlásában segítségünkre lehet. Korábban a telefont, a rádiót, a televíziót, ma a számítógépet. Ki az ember, mi lakik benne, kicsoda a másik, a társam, a szomszédom, a munkatársam, a barátom, a főnököm, a beosztottam, s mi van a szíve mélyén, a lelkében, az agyában? És ki vagyok én, mi lakik bennem? Az vagyok, akinek ismernek, akinek magam tudom, beleillek-e a rólam alkotott képbe, s jogosan ajánlom-e magamat úgy, ahogy ajánlom. Életbevágóan fontos, hogy megtudjam, ki a másik, és ki vagyok én. Enélkül nem tudok élni. Mint ahogyan életbevágóan fontos az is, hogy kicsoda az Isten. Az emberiség történelme az Istenről való információgyűjtés történelme. A vallások világa erről beszél. Az ateizmus története a maga tagadásában is erről árulkodik. Meg kell tudnom, hogy van-e valaki fölöttem, s ha igen, akkor ki az? Mire számíthatok, ha mozdul, jó indulatú-e irántam, függök-e tőle, tartozom-e neki valamivel? Fontos információk, amire életbevágóan szükségem van. Az informatika tudománya itt már nem működik, itt a legjobb eszközök is csődöt mondanak. Marad hát a sötétben való tapogatózás. Pár szava elgondolkodtat. Ki ismerheti meg az emberek közül azt, ami az emberben van? Egyedül az emberi lélek, amely benne lakik. Ugyanígy azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten lelke. Ha komolyan vesszük az apostol figyelmeztetését, akkor abból két tény következik. Emberré kell válni ahhoz, hogy megismerhessük az embert. Ez még rendjén lenne. A második következtetés döbbenetesebb. Istenné kellene válnunk ahhoz, hogy Istent megismerjük. S ez lehetetlen. Itt nemhogy minimális a sanszunk, de kilátástalan a helyzetünk. Fölöslegesnek tűnik minden próbálkozásunk. Itt érkeztünk el pünkösthöz, a lélekáradás, a lélekcsere pillanatához. A szervátültetések korában, amikor az ember szinte minden fontos alkatrészét ki tudja cserélni, úgy tűnik, a lelkét kicserélni nem tudjuk. Kocsis István erdélyi író katartikus élményeket kiváltó monodrámájában, az Árva Betlen Katában, az Istennel való nagy párbeszéd csúcspontján adja Kata asszony szájába a következő mondatot. Emberek lelkét ki bármikor visszaveheted, kicserélni kicserélheted-e még életükben? Ez a nagy kérdés. Mi lélekcserére nem vagyunk képesek, még akkor sem, ha szükségességét mi magunk is sokszor érezzük. De az Isten képes. Ez pünkös csodája. Nem csak az elsőé, hanem az újra megismétlődőé. Péter, a többi 10, a pünköstkor megkeresztelkedett 3000, azután Pál, s az egyház minden hívő tagja ezt a csodát élhette, s élheti át. Isten nem csak visszaveheti, de ki is cserélheti a lelkünket.
1: Hobby Rádió. Hamarosan folytatjuk.
2: Hi, this is Klaus Meine from the Scorpions. You're listening to the Hobby Radio.

0: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 20 óra.
1: Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. Bemutatták a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánféléké és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóczi Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelempolitikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szönyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinett főnöknek a civil életből érkező Stefán Attilát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinett főnök helyettes. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át, közölte a MISZ vasárnap az MT-vel. Az eredményhirdetésen a versenyszervező MISZ 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt is díjazott, egyenként 4-800 000 forintos elismeréssel. A 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 000 forinttal térhettek haza az eseményről. 14. Leó pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a Vatikáni Szent Péter Bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően pünkösd vasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílásából a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként. Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
2: Hobbyradio.hu.
0: A rádiót! Reklám!
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Hirdessen a Hobby Rádióval!
4: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
4: Keresse hirdetés szervezőinket az infokukac@hobbyradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak. Hobby Rádió. E-mail címünk infokukac@hobbyradio.hu.
5: Népzenei kavalkád, a Hobby Rádió népzenei műsora. Ritkaságok, archív felvételek, népi hangszerek, néhai és ma élő adatközlők, zenekarok, más népek zenéi és hangszereik, valamint ma élő hagyományápoló és őrző népzenészek, énekesek és zenekarok. A mikrofonnál és a kavalkádban a műsorvezető szerkesztő Ferenci István. Népzenei kavalkád, hétfőn 8-tól. A mikrofonnál Ferenci István.

0: Egy pünkösdi összeállítást hallottunk a magyar dudazenekar előadásában. Közreműködött Bognár Szilvia és Dudán István Fi Balázs. Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallják. Köszönti önöket a műsorvezető szerkesztő Ferenc István. Mivel, hogy ma pünköst hétfő van, ezúttal én is szeretnék még két felvétel erejéig megemlékezni a jeles ünnepnapról. Először hallgassunk meg egy dunántúli pünkösdölőt a Pátria lemez sorozatról, majd az Egy Szólam Együttes Ég Felettünk, Ég Alattunk Magyar Duda Zene című lemezéről is egy zobor aljai pünkösdölőt, amelyben Dudán közreműködik Dzsubin Pál, és énekkel közreműködik Fábián Éva és tanítványai.
1: Ha ezt hallja, vagy ezt, vagy netán ezt, akkor tudja, hogy a Hobby Rádiót hallgatja.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
3: Mindenekin, amen!
2: Néném asszony, szabad-e pünkösdülni?
3: Szabad, csak szépen pünkösdülletek.
2: Amen!

0: Tessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökén ámen. Megnézem a királynéatokat, édese vagy savanyú. Ó, igen, édes, nektek egy kis ajándék.
0: Köszönjük szépen. Na gyerekek, itt elég jól kaptunk, táncoljunk egyet.

0: nálunk, ezek az előadók is hallhatók.
1: Ezek az előadók is hallhatók.
0: Dupla kávé. Dr. Albán. Jump and Joy.
2: Azt hiszitek, szórakozunk.
3: Népzenei kavalkád. A mikrofonnál Ferenci István.
4: Az elmúlt adásomban említettem, hogy egy új sorozatot fogok elindítani, amely szintén kötődik a Táncház Mozgalom 40 éves évfordulójához. 1982. március 28-án indult a Budapest Sportcsarnokban az első táncház találkozó és kirakodó vásár. Ekkoriban még egynaposak voltak ezek a rendezvények, és ezt követően minden rendezvényenről jelent meg egy lemez. Az első néhány év az ott élőben megrendezett koncertfelvételeket tartalmazta. Tehát akkor most következzen az első táncház találkozó lemez, amelyen a következő felvitelek hallhatóak. Az első felvétel a Bevonulási zene című címet kapta. Ezen a felvételen közel működnek valamennyi zenész, amely ezen a rendezvényen, illetve ezen a lemezen közel működött. Ezután székelyföldi népdalokat fogunk hallani egy ismeretlen előadótól. Ezután egy moldvai csángó éneket fogunk hallani. Énekel Sevestyi Márta, közel működik Tilinkón Juhász Zoltán. Majd dunántúli borivonótákat fogunk hallani a Téka együttes előadásában. Majd korondi népdalokat Marosi Júlia előadásában. Majd Palóc Dudálost, Dudán közreműködik Kozák József. Majd Szatmári Lassút és Friss Csárdást fogunk hallani a János együttes előadásában, közreműködik énekkel Lázár Katalin. Majd Citera muzsikát hallunk a Gereben együttes előadásában. Utána dunántúli népdalokat fogunk hallani a Muzsikás együttes előadásában. Majd csallóközi népdalok következnek a Vadrózsák ének és tánc együttes előadásában. Majd Lőrinc Révi pontozót hallunk Székely Zsigmond előadásában. Ezután bogyiszlói dallamokat hallunk a Cinege együttes előadásában. Majd moldvai népdalokat hallunk a Tekergő együttes előadásában. Majd gyimesi keserveseket fogunk hallani. Énekel Budai Ilona, hegedűn közreműködik Halmos Béla. És a műsor utolsó felvételeként Széki Lassút és Verbunkot fogunk hallani a Sebő együttes előadásában. Jó szórakozást kívánok minden kedves hallgatómnak!
5: Hobbi Rádió! Ahol a jó zene tovább él!

Thank you.

hagyva fekszik. Piros!

De nagy szomorúság ért engemet vasárnap.

Szerettelek, babám, el kell váljunk örökre. Kedves édes anyám, ha megöl a bubának,

Kevin!

tej fel, gyógygatja fentej, azért a kis bolondságért majd meghal az ember. Tej, túró, tej fel, gyógygatja fentej, azért a kis bolondságért majd meghal az ember. Tej, túró, tej fel, gyógygatja fentej, azért a kis bolondságért majd meghal az ember.

Ligas teknő, ligastál, jaj, de régen nem adtál, száradjon el a köldököd, ha én hozzám nem dörgölöd. Ligas teknő, ligastál, jaj, de régen nem adtál, száradjon el a köldököd, ha én hozzám nem dörgölöd. Tej, túró, tejfel, féregatja, fendej, azért a kis bolond.

0: A következő 1983-ban készült Táncház találkozó lemezt a jövő heti adásomban fogom bemutatni.
1: Ha a műsorral kapcsolatban véleményed van, keresd az interneten.
2: A www.hobbiradio.hu weboldalon.
1: E-mail címünk
2: info@hobbiradio.hu.
1: Ne kíméljetek! E-mailjetek!
0: Önök a Népzenei Kavalkád, a Hobby Rádió hetente jelentkező népzenei műsorát hallották. Elköszön Önöktől a műsorvezető szerkesztő, Ferenc István. A viszonthallásra egy hét múlva.

0: Reklám.
1: 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Kedden az ország nagy részén már kánikula lesz, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kapnak a rászoruló családok. Akár az áfa csökkentés, akár az adó csökkentés, akár a nyugdíjas szépkártya bevezetése, vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatás több 100 000 magyar családnak belátható időn belül a rendelkezésére áll, jelentette ki a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Magyar Péter elmondta, hogy az iskolakezdési támogatás már 2026. augusztusában megvalósul, ez volt a vállalásuk, és továbbra is ez a vállalás, és ezt szigorúan jelezték a pénzügyminiszter felé is, fejtette ki. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel a tiszaújvárosi Olefin egy üzemben történt baleset körülményeinek kivizsgálására. A tájékoztatás szerint a vállalat továbbra is minden hivatalos szervvel folyamatosan és teljes körűen együttműködik. Az érintett üzemegység biztonságos leürítési munkálatai megkezdődtek, ennek befejezése után elindulhatnak a kárfelmérési munkálatok is, tudatták. Közölték azt is, hogy a MOL folyamatos kapcsolatban van a miskolci és debreceni kórházzal. A vállalat 2 munkatársát hazaengedték a miskolci kórházból, 7 munkatárs további kórházi kezelésre szorul, de állapotuk stabil és javul, részletezték. Hangsúlyozták, hogy Magyarország üzemanyagellátását nem érinti az üzemi baleset. Kármán András pénzügyminiszter budapesti látogatásra hívta meg Kierákos Pierákákiszt, az Euróövezet pénzügyminiszteri testülete, az Eurogroup elnökét, akivel megbeszélést folytatott szombaton Cipruson, az ECOFIN. Így június 25-26-án Magyarországon folytathatják majd az egyeztetést, amin akkor részt vesz majd Magyar Péter miniszterelnök is, írta Kármán András Facebook oldalán. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrix KazMT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
2: Hobby Rádió. Rádió.
0: Reklám.
3: Nem tudod merre tovább? Vakszerencse helyett bízd rá magad a szöveges navigációra. A Vaknavi segítségével megtervezheted útvonalad, melyet lépésről lépésre szövegesen is végigkövethetsz, mielőtt fehér bottal nekiindulsz az ismeretlennek. Vaknavi.hu. Botodra szabva.
0: Reklámot hallottak.
2: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk a

0: tanhas.
1: Várok mindenkit a következő sztárportréval. Témánk a lazaság. Itt lesz Sövegjártó Áron.
2: Laza vagyok.
3: Minta.
2: Rigolánc.
1: Nagyváradi Erzsébet.
4: Én szerintem laza vagyok.
1: Szokol Péter.
5: Laza vagyok. Laza vagyok.
1: Háda János.
6: Sokkal lazább voltam fiatalabb koromban.
1: Várok mindenkit a következő sztárportréval is.
7: Fobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.
8: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Sztárportré. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
1: A lazaság kapcsán beszélgetünk ma. Itt lesz a műsorban négy színművész, Nagyváradi Erzsébet, Sövegjártó Áron, Szokol Péter és Háda János.
3: Laza vagy?
2: Laza.
5: Laza, laza.
4: Én szerintem laza vagyok. Laza vagyok.
6: Sokkal lazább voltam fiatalabb koromban. Lazább voltam fiatalabb koromban.
5: Laza vagyok.
3: De egyébként tényleg vagy ennyire laza?
5: Nem.
3: Miért nem?
5: Mert kettős életet élek.
3: Na, azt nem tudtam, hogy értem.
5: Van belül egy másik énem.
6: Most jobban megérintenek és jobban befeszítenek dolgok. Valószínűleg akkor, amikor még csak saját magamért voltam felelős. Uh-huh. Lazán vettem nagyon sok dolgot, és ahogy telt múlt az idő, és persze az ember családot alapít, és elkezd megszelídíteni embereket saját magához szeretetben, uh-huh. és elkezd egy családot eltartani, és értük elkezd felelős lenni, akkor már nem tudja olyan lazán venni.
3: Kívül laza? Péter?
5: Kívül eljátsza, kívül. Hogy laza. De te azt soha nem fogod megtudni, hogy ez egy megjátszott lazaság, vagy pedig tényleg ez a Péter ilyen.
4: Délszláv kispaluból származom Tökörről, és szerb-horvát nyelvű óvodába, általános iskolába jártunk, illetve a tököli délszláv nemzetiségi tánccsoportnak voltam 20 évig a jeles tagja. Tehát ezt csak azért mondom, ezt a délszlávságomat, amire én rendkívül büszke vagyok, mert nem csak ebből jön az én szenvedélyességem, a gyökerem, hanem ebben van egyfajta lazaság is. Magával az életfelfogással, az életmódommal kapcsolatban.
2: A lazaság nagyon fontos az életemben. Én azt gondolom, nagyon laza csávó vagyok.
3: Már a szójárás is csávó.
2: Igen. Igen, laza vagyok.
3: Minta.
2: Rigolánc.
9: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.
10: Hobbi Rádió. A világon mindenhol hallható.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: A civil életemben meg nem nagyon érzem azt, hogy ennél lazábbnak kéne lennem, mert akkor már szétesek.
3: Azt mondod, tényleg?
2: Szerintem
3: annyira
2: igen.
3: Könnyeden tudod venni a dolgokat?
2: Én úgy gondolom, hogy azért nagyon jó a megoldó képességem, és ha valami baj van, akkor annyira tudok koncentrálni, hogy akkor csak a megoldás felé, és az nagyon hamar megvan. Nyilván ehhez hozzátartozik az én lazaságom is, tehát azért kevésbé kapok infarktust attól, hogy mit tudom én, még kicsi volt a gyerek és hányt az autóban, tehát ilyenkor...
3: Behányt,
2: kicsit megtörlöm a fejét, megyünk tovább, puf, tehát hogy annyi baj legyen. Nyilván, hogyha beteg, az már jobban megvisel, de akkor is a cél van, hogy tudok lázcsillapítani, tehát nem a pánik helyzetbe kerülni, hanem józan paraszti észre felfogni a helyzetet és megoldani.
3: Tolatsz ki az autóval véletlenül, bam, neki mész valaminek, behorpadt egy kicsit, mindegy, most már behorpadt, megyünk tovább.
2: Volt egy ilyen négyes karambolnak voltam a második tagja, az előttem lévő autó, ugye mi mentünk a rendesen kétsávos úton, mentünk rendesen a zöld lámpával, és mellettünk volt egy balra kanyarodó sáv, aminek piros lámpája volt. És ő azt hitte, hogy ez a piros lámpa az rá vonatkozik, és satúfékkel, egy paf-paf-paf, szépen mentünk egymás után. És a mögöttem lévő autó egy ilyen picike teherautó volt, egy zöldséges, és kiszállt a férfi, hát majdnem sírva fakadt, hogy úristen, neki most ez a munkája, és hogyha én most betétlapot kérek, akkor ezt a vállalatnak kell kifizetnie, és akkor a vállalat őt meg fogja büntetni, de lehet, hogy ki is rúgják. És akkor nekem néztem a hátsó lámpámat, nekem azt kapta el, én valahogy ügyesen ütköztem, tehát elől gyakorlatilag azt hiszem, nekem semmi bajom nem lett, meg az előttem lévő kocsinak sem, és tehát, hogy csak kisebb koccanások voltak. És akkor mondtam, hogy legyen boldog, menjünk, ne veszítse el az állását, menjünk tovább. Egyszer csak a lakcímemre kaptam egy csomagbombot. Tehát körülbelül ez...
3: Tényleg?
2: Ez tényleg.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobby Rádió. Senki nem mondta, hogy jók vagyunk. Csak szeretnénk.

0: Sztár portré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Mindenki jellemében vannak dolgok, amiben laza, és amiben pedig feszült. A jelentéktelenebb dolgokban elég laza tudok lenni. Gyereknevelésben elég laza tudok lenni. A 12 éves lányom nyugodtan megnézhet egy horrorfilmet. Mert semmi baja nem lesz, mert tartom olyan értelmesnek, hogy fölfogja és megbeszéljük, hogy ez film, és azért van, hogy ijeszgessenek, és hogy ez egy ilyen dolog. Ha nem tetszik, takard el a szemed. Ha ő meg akarja nézni, ám legyen, nézze meg.
1: Na látod, ez például lazaság.
2: Azért mondom, hogy egy ebben laza vagyok.
1: Szülő mondhatja, hogy felnőttként nem húzza meg azokat a határokat, ami kötelessége lenne, hogy apaként a 10 éves gyermekét megvédje ettől a rettenettől, hogy utána a gyermek lelke hogy fejlődik. De ebben te laza vagy. És mi az, amiben pedig érzed magadon, hogy azért lehetne lazítani, mert nagyon túl feszes vagy?
2: Egy, hogy mentálisan, szakmailag jól legyek, másrészt pedig, hogy eltartsam a családomat. Ezeket nagyon keményen próbálom, és nagyon foggal-körömmel védeni és művelni. Viszont a színházban nagyon lazának kell lenni ahhoz. Tehát az meg egy másik fajta lazasság, hogy amikor rendez az ember, akkor egy picit laza is, meg feszült is. Tehát lazán kell a dolgokat csinálni, hogy bármilyen ötlet bejöhessen, és megengedő legyen bele az ember. Viszont kell lenni egy határozott elképzelésnek, amit azért keményen követni kell.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
3: Ha most megkérdeznéd a szűk családomat, akkor azt mondanák, hogy igen, az Áron brutál laza, és nagyon önfelett, és még talán nagyképű is, ahogy ezt látják mások, viszont otthon egy önmarcangoló, egy elemző, egy aggódó ember vagyok.
1: Csodálatos.
3: Köszönöm szépen.
1: De tényleg, az hát nem csak úgy vagy, és úgy elsiklassz a dolgok fölött úgy felületesen, hanem elemzed, mélyen megfigyeled, vizsgálgatod.
3: Igen, azt gondolom, hogy mind a kettő kell. Ahhoz, hogy lazák tudjunk lenni, ahhoz kell egy erős fundamentum, kell egy mélység. Ahhoz, hogy a mélységbe ne ragadjunk bele, ahhoz kell a lazaság. Szerintem az tud laza lenni, akinek van valamije. Tehát úgy habokra nem lehet lazának lenni, elfúj a szél. Így pedig lehet lengedezni.
0: Ez a Sztár Portré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
4: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Úgy érzem, a kommunikációban egy kicsit lazábbnak kéne lennem.
1: Akár az ilyen beszélgetésekben is, vagy a
2: kifelé? Túlságosan sokszor tartom kontroll alatt magam.
1: Nem engedett ki azt hirtelen, ami jön?
2: Kiengedem, ami jön, csak automatikusan tartom kontroll alatt magam, és mondjuk amikor visszanézek például egy ilyen felvételt, akkor mindig azt mondom, hogy lehettem volna lazább.
1: De most még benne vagyunk a felvételben, és ezt is visszanézheted, akkor most itt hogy néznél így a saját szemedbe, hogyha már most a lazább tekintettel néznél, mert nyugodtan belenézhetsz, ha gondolod, és igen.
2: Nem tudom, régebben nem volt ennyi kontroll belül beszélgetéseimben, nem ilyen beszélgetésekben, hanem akár magánbeszélgetésekben is nem volt kontroll, de többször bántottam meg embereket, és lehet, hogy ennek hatására is inkább kontroll alá vettem magam, hogy csak így adhok, ne bántsak meg embereket, mert nem érdemlik meg, és én nem akarom megbántani őket, de valószínűleg rossz volt a stílusom.
1: Hát de itt is, ahogy korábban mondtad, hogy akkor kellene gátak, és ez pont a gát, nem? Hogy akkor az ember egy picit, mielőtt kimondok valamit, végig gondolom, az a gát.
2: Igen.
1: És akkor nem bántok
2: igen.
1: meg annyi embert, csak fele annyit.
2: Hát ezt is nevezhetjük egy gátnak, igen. Hogy valahol gátat szabunk, valahol kell azért gátat szabni dolgoknak.
1: Van olyan, ahol te feszülsz meg?
3: Igen, a kis piszlicsári ügyekben.
1: De mi az?
3: Tehát a hétköznapi életben. Elintézni mondjuk, nem tudom, gáz,
1: számlán.
3: Óra, leolvasás. Váltásnak
1: igen,
3: a
1: igen.
3: nem tudom miért.
1: Be kell telefonálni.
3: Hát az...
1: Sövegjártó Áron, színművész.
3: Laza vagyok, de ezeket nem szeretem, ezeket a dolgokat, nem szűk. Én szeretem a tágasságot, szeretem a szélességet, és nagyon frusztrált vagyok a pici dolgoktól, a kis stílű dolgok, nem az én világom.
1: Tehát, ha mondjuk borra valót kell adni, akkor laza vagy?
3: Túlságosan
1: jó,
3: is.
1: Jó, 24.300 forint, akkor 40.000. Köszönöm szépen!
3: Hát, ha nem is 40, de szóval igen. Igen, nagy ívű vagyok ilyen szempontból is.
1: Laza vagy.
3: Laza, igen.
0: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
4: Hobbi Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.

0: Sztárportré. Folytatódik a beszélgetés.
1: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
2: Nem akarok rágörcsölni dolgokra. Van például egy dolog, amire mindig rágörcsölök, ez például a pontos megérkezés. Nekem ez rettenetesen fontos, mert ha látom azt, hogy kések valahonnan, akkor nekem annyi idegsejtembe, energiámba kerül feldolgozni azt, hogy én most el fogok késni valahonnan, hogy nem éri meg ez az energiaveszteség a késést. Tehát ezért a megbeszélt időpont előtt én már mindig jóval előbb ott vagyok, hogy én szép nyugodtan megérkezem, iszom egy kortyot, bezárom az autót, nem kell rohannom, és én ezt saját magamnak megadom. Nyilván ez is indukálja azt, hogy akkor már lazán tudok bejönni, mert nem egy ilyen görcsben vagyok, hogy bocsánat, elkésztem 10 percet, nem én tehetek róla, dugó volt. Tehát, hogy nem szeretek görcsös lenni. A lazaságot viszont az a temperamentumomból is adódóan, mint egy déli nő, tehát én ezt nagyon szeretem.
3: Hát ez mind csodálatos, egészen addig, amíg össze nem találkozol valakivel, aki elkésik.
2: El szoktam tölteni az időmet, de hogyha egy hónap alatt folyamatosan minden nap elkésik, azt már kénytelen vagyok megjegyezni.
3: Hú, de türelmes vagy. Egy hónapig folyamatosan, addig kibírod?
2: Időnként teszek finom megjegyzéseket, hogy mi már itt vagyunk, és ezt kihozza szóba, tehát ezt tömegesen beszéljük meg, vagy pedig az éppen illetékes ember, mondjuk egy rendező közli a színésszel, hogy figyelj, nem kéne elkésni, de erre én nagyon allergiás vagyok, és de én türelemmel várom azt a jelzési időt is, meg a reagálási időt is erre, én nagy türelemmel várom, viszont van már, tehát mit tudom én, egy hónap múlva azért már dühös leszek.
1: Sövegjártó Áron, színművész.
4: Konfrontációkban is például inkább olyan vagyok, tehát mondjuk egy iskolában a gyerekemet valaki bántotta, most nem itt tetlegesen, csak valami kellemetlen helyzetbe kerül. Oké, apuka bemegy, és végletes vagyok ebben is, mindenben.
3: Bemész, és oda mész. Ki volt az, aki az én gyerekemet bántotta? Gyere csak ide, Pistike!
4: Ez pontosan így, mert gyere ide, Pistike, és jön a apukája is. És
3: apuka,
4: is.
3: Jöjjön, Béla! Mi volt ez a múltkor incidens?
4: Igen, tényleg így van, tehát tényleg? Bemegyek nagy, nagy széles mellkassal.
3: És lazán? Vagy pedig ott már nem lazán, hanem befeszültem, hogy hát mi volt az a...
4: Lazán, tehát lazán. Én nem vagyok befeszülve. Az, akivel be van feszülve, az biztos.
0: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
5: Fogdi Rádió! Ahol a jó zene tovább él.

0: A Sztárportré most folytatódik.
1: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
2: Figyelj, te ebben sokkal lazább voltál valamikor. Igen?
1: Mondtak már ilyet?
2: Mondtak, persze. Mindenképpen változik, valószínűleg. A korral is mindenképpen változik. Lazábban kommunikáltam talán. Talán éppen akkor volt fejlődőben bennem az a fajta érzékenység, ami mostanra valószínűleg a sok eljátszott szerep és rendezett előadás érzelmekkel való foglalkozás kapcsán kialakult bennem, hogy annyira érzékeny lettem, hogy elkezdek valakivel beszélgetni, és miközben mondom a mondatot, megvillan a szeme, és megmozdul a szája, és már érzem, hogy az a mondat hogyan fog ráhatni, és mivel nem akarok neki rosszat okozni, azért már a mondat végét másfelé kanyarítom, mint az eredeti szándék volt. Tehát nehezen
1: mondom
2: el neki. De hát ez éppen, hogy nem tudom, hogy áldás vagy átok.
1: Én áldásnak tekintem, mert hát
2: igen, csak
1: jó lazasság.
2: Valakinek meg akarod mondani.
1: És közben szeretettel mondod végére.
2: De aztán végül is nem mondod meg neki, hanem azt mondod, hogy majd a holnap elmondom neki. Mert látom rajta, hogy elkezdtem mondani a dolgot, és elkezdte érteni, hogy miről lett szó. Már látom rajta, hogy kerekedik a szeme, és már nekem itt fáj az, ami most fog neki fájni.
1: Így hát végül látod, így közben formálódik egy szeretetté az egész, hogy ő is érzi, hogy Jézusom, János mit akar mondani, te látod, hogy érzi, és akkor szépen együtt, és mint aztán összeölelkeztek egy gondolatban, és
2: remélhetőleg vagy pofán vág a végén, de
1: nem hiszem.
3: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Kapunk valamilyen sérelmet, és az egyik kollégám az agresszióból azonnal lerendezi ezt a történetet, és utána ő tök jól érzi megint magát, és baromi laza tud lenni. Én pedig nem tudok így reagálni, és ennek következtében elkezdek görcsölni, mert nekem ez, nem tudok erre így válaszolni agresszivitással. Pedig már annyira csodálom őket, hogy én inkább ezen szeretnék javítani, hogy az én sérelmeimet azonnal jelezni, lenyomni, akár agresszivitással is, de erre alkalmatlan vagyok.
1: Hát, vagy nem is agressz...
4: És utána megint lazán élni tovább az életünket.
1: Na, de az a kollega megy hazafelé, koccan egyet a kocsival, és utána megőrül. Te pedig mész haza, koccansz, és azt mondod, hogy menjünk haza.
4: Hát valamiben laza vagyok, valamiben pedig nem. Amiben meg nem, abban tök jó lenne megtanulni ennek a folyamatát, de ez a csodálatos a mi mesterségünkben, hogy mi folyamatosan tanuljuk az ember pszichéjét, és nem csak kívülállóként, hanem ezt bizonyos szerepekben magunkra is kell húznunk, tehát át is kell élnünk. És ez folyamatos analizálás, folyamatos munka, és egyébként meg annak a lehetősége is, hogy körülnézhetek a szerepek között, hogy milyen féle embertípusok vannak, és akár választhatok is, hogy melyikbe akarok belelazulni, vagy van-e arra adottságom.
1: Vagy hogy az ember megőrüljön arra, és egy remek lehetőség.
4: Igen.
3: Szokol Péter, színművész.
1: Kívülről lazának tűnsz, ahogy mondtad is, és belül pedig egy precíz, feszes
5: ember. Karót nyelt ember, igen.
1: Hát, az én vagyok.
5: Te is tök lazának tűnsz.
1: Igen, hát ez tűnünk.
5: Tűnünk, igen. Ha te is éppen laza vagy, mint én, akkor jól álcázod.
1: De lehet, hogyha kivennénk a karót, akkor...
5: összeesnénk, igen.
3: Sövegjártó Áron, színművész.
6: Ahhoz, hogy lazák tudjunk lenni, ahhoz kell egy erős fundamentum, kell egy mélység. Ahhoz, hogy a mélységbe ne ragadjunk bele, ahhoz kell a lazaság.
0: Sztárportré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Sztárportré. Köszönjük a figyelmet!
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: Ritkán hallott slágerek, ritkán hallott felvételek. Csak itt, a Hobby Rádióban!
0: Műsorajánló. Egészségedre.
9: Egészségedre.
10: Egészségedre.
9: Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.
10: Hétfőn 10-től a Hobby Rádióban.
11: Life is life. Életmód magazin. Life is life. Kedden délután 4-től.
12: Szemfüles. A Vakok és Gyengéllátók Vas megyei Egyesületének magazinműsora.
11: Szemfüles. Pénteken 13 órától a Hobby Rádióban.
13: Műsorajánlót hallottak.
14: Társadalmi célú közlemény következik.
15: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Média jogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
14: Társadalmi célú közleményt hallottak.

0: Hobby Rádió.
1: Itt a Hobby Rádió, a hobbyradio.hu weboldalon. A pontos idő 22 óra.
2: Nagyon erős az UVB sugárzás. Egyre több a baleset, nőtt a roller biztosítások díja. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. A Tisza kormány 55 államtitkárát nevezte ki Magyar Péter miniszterelnök javaslatára Sulyog Tamás köztársasági elnök, közölték vasárnap a kormány.hu oldalon, ahol az államtitkárai életrajzait is közzétették. Több területen is hangsúlyos a női szerepvállalás az államtitkárok között. Életkor szerint az új államtitkárok átlagosan 49 évesek, a legtöbben az 50-59 éves korosztályból kerültek ki, de 40-esek is jelentős számban vannak jelen. A legfiatalabb kinevezett 28 éves, a legidősebb 66. Hozzátették a végzettségek alapján a jogi, közgazdasági, műszaki, informatikai és társadalomtudományi háttér a leggyakoribb. A kinevezetteknek összesen 102 diplomájuk van. Nagyon erős UVB sugárzás várható az ország nagy részén a napokban, közölte a Hungarom.hu ZRT. Az UV index várhatóan meghaladja a 7-es értéket a Dunántúlon, valamint a központi régiókban és a Délalföldön. Hangsúlyozták, fokozottan kell védekezni a napsugárzás által okozott leégés ellen. Amennyiben lehetséges, napközben 11 és 15 óra között kerüljük a napozást. Javasolt vállattakaró, póló, szalmakarap, illetve fényvédőkrém használata. Normál bőrtípusnál már 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhettették hozzá. Egyre inkább birtokba veszi a szubtrópusi légtömeg kontinensünk nyugati részét, ezzel több nyugat-európai országba is megérkezett az év első komolyabb hőhulláma. Az ibériai félsziget déli részén a legforróbb a helyzet, ahol pénteken néhol már 37-38 fokig melegedett a levegő, szombaton aztán fokozódott a hőség, Szevillában már csak nem 39 fokot mértek. A hőség a következő napokban várhatóan még tovább fokozódik, Franciaország nyugati részén több felé lépheti át a hőmérséklet, a 35 fokot. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére. Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
1: Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanem esküszöm.
5: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
6: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
7: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
6: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
7: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbyradio.hu e-mail címen.
6: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
7: Hobby Rádió. Értünk szól.
8: Egészségedre. Szerkesztő műsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit és mai kedves vendégemet, Tóth Szilviát, a BioRose Allside Care Kft. Tulajdonosát és ügyvezetőjét. Köszönöm, hogy itt a Márai Sándor Kultúrházba végre találtunk egy csendes helyet, sor kerülhet erre a beszélgetésre. A mai témánk a rózsa. A rózsa az egyik legnépszerűbb virág világszerte. Sokszínű és sokfajtájú rózsa van. Nem csak a szemet gyönyörködteti, hanem sokoldalúan felhasználható a gasztronómiától, a kozmetikumokig, a parfümöktől, a gyógyszerekig. A rózsa a szeretet és a szerelem szimbóliuma is egyben. Egy rózsaszál szebben beszél. Ismered a dalt?
1: Igen.
0: Mint a legszerelmesebb levél, mondta Helta Ienő. Kedves Szilvia, hogy kerültél a rózsák bűvkörébe?
1: Én is köszönöm a lehetőséget, hogy bemutathatom a cégemet, illetve a BioRose termékcsaládot, és köszöntöm a hallgatókat is. Tulajdonképpen személyes érintettségből kerültem a BioRose bűvkörébe. Korábban 7 évvel ezelőtt egy építőipari cégnek voltam a kereskedelmi vezetője, és Közép-Kelet-Európa is hozzám tartozott, és egy sarokprofilgyártó céget mentem meglátogatni, ahol ajándékba kaptam a BioRose termékeket. Akkoriban ez körülbelül, hát már olyan 8 éve volt, nagyon pigmentfoltos volt a bőröm, és aznap volt a születésnapom, amikor meglátogattam őket, és ajándékba kaptam ezt az újonnan kifejlesztett BioRose új brandet, és azt mondta az ügyvezető, hogy boldog születésnapot, itt van ez a termékcsalád, a haveromék fejlesztették éppen most, és használ egészséggel, és ez az egy termékcsalád volt, ami teljesen megváltoztatta a bőrömet. Elkezdtek halványulni a pigmentfoltjaim, és annyit rendeltem magamnak, a családomnak, illetve a barátaimnak belőle, hogy felkértek egy idő után, másfél év múlva, hogy legyek a BioRose kizárólagos importőre, hiszen mint új brand kerestek egy olyan embert, aki ugye Bulgáriából, Magyarország általában egy kapu a gazdaságban, nyugat felé, hogy ugye kizárólagosan tudjam forgalmazni, és én pedig éltem ezzel a lehetőséggel.
0: Hol vannak a rózsamezők, amik az alapanyagot adják a BioRose termékeihez?
1: A rózsák völgye Bulgáriában, Karlovo és Plovdiv között csodálatos mikroklímával rendelkezik. Voltam is többször, meglátogattam a céget is, a rózsamezőket is. Teljesen más a levegő, annyira sejmes, annyira puha, szinte harapni lehet a levegőt.
0: Cirka 200 rózsafaj ismer a tudomány. Melyik rózsafajták azok, és mi a nevük, amelyiket felhasználtok?
1: Igen, elsősorban a róz damaszcénát használjuk, ez a kis rózsaszínű virág. Mindegyik rózsának ugye megvan a maga jelentése, már mint a színének, tehát van vörös rózsa, fehér rózsa,
0: sárga
1: rózsa, de mi, és elsősorban itt a rózsák völgyében a rózsaszínűt használják, ami a gyengétség, szeretetnek a jelképe. Hogyha már így a jelképek, szimbólumok irányába is szeretnénk.
0: Igaz elmenni. Az, hogy minél sötétebb a rózsaszíne, annál több hatóanyag van benne?
1: Ezt én így nem igazán állítanám. A rózsában önmagában egyébként kevés az illóolaj. Éppen ezért hajnalban, amikor nagyon
0: párás
1: és nedves a levegő, akkor szokták leszüretelni. És pontosan a lepárlás következtében tudjuk kinyerni a rózsából azokat a hatékony illóolajokat, ami egyébként nem sok, tehát 1 kg rózsaolaj előállításához 3000-5000 kiló szíromra van szükség. És éppen ezért annyira nem releváns a rózsának a színe.
0: Főbb termékeitek, én csak a rózsavizet és a rózsaolajat ismerem. Mik a termékeitek?
1: Elsősorban a napi bőrápolási rutint céloztuk meg a termékskálával. A rózsa, tehát tulajdonképpen egy otthoni bőrápolási rutint tudunk kialakítani a termékcsaláddal. Rózsavíz, szemránckrém, hialuron, különböző bőrtípusra való hidratáló krémek, nagyon jó a hialuronos arcmaszkunk, amit akár testápolóként is lehet használni. Arcolajok, szemkörnyékápoló olajok vannak, tehát egy nagyon letisztult és nagyon kevés egyébként a termék, mert ezek egymásra építhetőek, és nem kell nappali és éjszakai krém, ugyanazt lehet használni.

0: Pedig az lett a nehézség, hogy nagyon sokak tönkre mentek a Covid alatt, nagyon sokan bezártak, vagy rájuk nyitott egy nagy multi, és most ugye újra kell építeni, szinte folyamatosan építem a B2B-B2C szektort, ugye a www.biorose.hu a weboldal, ahol a bárki, bármilyen magánszemély meg tudja vásárolni, de nyilván ismerté kell tenni a brandet ahhoz, hogy a bioboltok, kozmetikusok is tudják hatékonyan és sikerrel forgalmazni.
1: Olvastam valahol, hogy a biorózsák termesztésénél még a permetezőszer is 100%-ig természetes, organikus, lebontható anyag. Igen. Igaz?
0: Igen, ez igaz. Elsősorban borsot használnak. Kérdeztem én is, amikor kint voltam.
1: Borsot?
0: Igen, bors. Tehát nem borsó,
1: bors,
0: hanem bors.
1: Borsnak a kivonatát.
0: A kivonatát használják. Nem árulták el nyilván a saját know-how miatt az összetételt, de valóban 100% természetes anyaggal permeteznek, ugye erről certifikáttal is rendelkeznek, illetve az egész termékcsalád rendelkezik az USDA certifikáttal, tehát ami a bioorganikus certifikát.
1: A szívünkkel ültetünk, nem a kezünkkel. Írod a honlapodon. Hogy értsük ezt?
0: A rózsa tulajdonképpen a legerőteljesebb rezgésű virág. A legmagasabb, a virágoknak a királynője. És hát ezt most képletesen kell érteni, tehát szimbolikusan azt jelenti, hogy ahogy gondozzuk a rózsát, ahogy törődünk a rózsával, úgy törődünk magunkkal is, úgy törődünk magunkkal, mint nővel. És itt ez a fontos kulcsszó, a nő. Tehát a nő is ugyanúgy nyílik ki, ahogy a rózsa. Ugyanúgy pompázik, de lassan. Nem szabad siettetni, a rózsa se siet. A rózsának is időre van szüksége ahhoz, hogy kinyíljon. És én ezt látom, én nőkkel is foglalkozom, jogát is oktatok, és látom, ahogy a jogával, joga által, a légzéssel, vagy éppen az asztanákkal kinyílnak a nők, és mellette ugye a lelkük kinyílik a bioróz kozmetikumok által. Igazából a legerősebb szívcsakra nyitó, ugye a rózsa mind a bánatot, mind a szerelmet tudja, egy a szerelmet fokozni tudja, a bánatot enyhíteni tudja, ezt így értettem.
1: A bioróz használ mesterséges illatanyagot, tartósítószereket, színezékeket, vagy nem?
0: Nem, egyáltalán nem.
1: Tehát csak a rózsa.
0: Teljesen organikus. Az különbözteti meg a biorózt az összes piacon lévő kozmetikumtól, hogy a saját technológiája vákummal kiszívják a sejt szinten a vizet, ami a rózsában 230 bőrszépítő vegyület, és ezt hívják sejtvíznek. Tehát ez a sejtvíz, ami 230 bőrszépítő vegyületet tartalmaz, ezt visszapumpálják a termékekbe, és ezáltal 100% hatóanyagtartalmú. Nagyon sok hatóanyag szemináriumon jártam, amik márka függetlenek. Ott elhangzott, hogy az összes kozmetikum, ami a piacon van, 60%-ban sima akvát vizet tartalmaz, amit
1: csak
0: nem
1: vizet,
0: tud.
1: Nem. Vagy desztillált.
0: Hát inkább desztillált vizet, amit nem tud a bőrünk hasznosítani. És kenjük, nagyon gyorsan elfogy, és hát az 40% hatóanyagtartalom. A bioróznál pedig éppen a sejtvíz miatt 100% hatóanyag. Ahogy felkenjük, már rögtön ragyog a bőrünk.
1: A termékek a bőr problémák szerint, évkor szerint, vagy más szempontok szerint vannak csoportosítva? Bőrtípus, évjárat?
0: Teljesen mindegy. A webshopban muszáj volt valamilyen mankót adni az odalátogató embereknek, de a 20 évesektől kezdve a 80 éves hölgyig is valaki ugyanazt a típusú hidratálót használhatja. Itt a legfőbb kérdés mindig a rózsa illata, hogy ki mennyire tud azonosulni a rózsával. Sokan

0: imádják, de nagyon sokan azt mondják, hogy hú, hogy nekem sok ez az illat. Általában, akik ezt mondják, a nőiességükkel van problémájuk, ezt már így megállapítottam így a rendezvények alatt. Éppen akkor hagyta el a párja, vagy akkor egy szomorúság érte, mert, és lehet, vannak időszakok is a nő életében, amikor bezáródik egy picit úgy, ahogy a rózsaszírom, amikor nem akar nyitni, amikor fel kell valamit dolgoznia. És később, amikor, ahogy nyílunk ki, nők, úgy leszünk nyitottak a rózsa illatára is.
1: Hány éve használod te, mint nő, a rózsatermékeket, és hány éve foglalkozol hivatásszerűen a rózsatermékekkel?
0: Ez 2017-ben ismertem meg Bulgáriában ezt a termékcsaládot, és 2019-ben alapítottam meg a cégemet.
1: Tehát két évre rá.
0: Két évre rá, igen, addig...
1: Addig gondolkodtál?
0: Addig gondolkodtam, meg hát igazából nagyon sikeres vezetőbeosztásom volt, és ugye ez a merjem-e a bizonytalant választani, merjek-e a komfortzónából kilépni, merjek-e feladni egy jó egzisztenciát, és igazából ez a két év ez erről szólt, erről a vajudásról. De nem bántam meg.
1: Az idő, amit a rózsádra vesztegettél, azt teszi olyan fontossá a rózsádat, írja Szent Exupéry a Kishercegben. Így van ez nálad is?
0: Igen, igen. Pontosan, amit az előbb is említettem, hogy nekem a rózsa, illetve maga a biorósz termékek a törődést, a gondoskodást jelentik, a tisztaságot, a megújulást, az életörömöt, illetve a minőségi kapcsolatokat, és ez szerintem nagyon jól tükrözi ez a kis herceg idézet is.
1: Azt tudom, hogy Kleopátra egyik szépítőszere a szamár tej mellett a rózsaolaj volt. Mit tudsz erről?
0: Tulajdonképpen már az ókorban használták a rózsát, termesztették is, és a szépségiparban is ugye lepárlatokat készítettek, és ebben fürdött Kleopátra. És ahogy haladtunk az idővel, minden egyes kultúrának mást és mást jelentett a rózsa. Később a középkorban már ugye a lovagi kultúrába bejött, meg a trubadúrok világába bejött a rózsa, mint szerelmi jelkép. De ami érdekes, hogy először a férfiak használták ám a rózsát. Hát a római férfiak rózsafüzérben ünnepeltek és lakomáztak. Akár így filmekben is lehet látni, és később ajándékozták ezt a rózsafüzért a hölgyeknek szerelmük jelképeként. Meg később ugye a vallással, ott inkább a fehér rózsa termesztése, ugye tisztaság jelképeként használták, rózsák háborúja.
1: A rózsa illat erős, afrodiziákum. Mi ez az afrodiziákum?
0: Az, vágykeltő tulajdonképpen.
1: Fokozzák a nemi vágyat. Szexuális aktivitást?
0: Hát ezt úgy kell elképzelni, hogy a nő, ahogy elkezdi magára kenni a rózsakozmetikumokat, a női ragyogása is teljesen más szintre kerül. És ugye ezt a rezgést veszi át a férfi is, illetve hát maga az illatnak is van egy
1: illata. Van.
0: Igen.
1: Afroditéről kapta nevét, ugye?
0: A rózsa?
1: Nem, az afrodiziákum.
0: Ja, igen, igen.
1: Afrodité, a szerelem istennője.
0: Igen, igen, tehát... igen, a rómaiaknál ugye igen. A rózsát a afroditéhez kötik.
1: Ki milyen rózsát szakajt, olyat szagol, tartja a közmondás. Nálad hányfajta rózsa illat van?
0: Hú, ezt nehéz lenne megmondani.
1: 20? 10? Több?
0: Ezt őszintén szólva nem tudnám számszerűsíteni, mert Mert ugye, ahogy lepárolják, illetve vákummal kiszívják magát a sejtvizet, minden egyes rózsaszületkor érdekes módon más illata van.
1: Ugyanannak a rózsának.
0: Ugyanannak a rózsának. Mm. Ez ugye a napfénytől is függ, persze, milyen hatóanyagok érlelődtek benne egy éven keresztül.
1: Tusfürdő helyett szappan. Hogy látod te ezt? Rózsaszappan, persze.
0: Igen, a rózsaszappanunk mind a mellett, hogy gyönyörűen néz ki, nagyon jó illata van, nem szárítja a bőrt. És ugye, ahogy ránézünk, benne van a szárított rózsaszírom is. Egyre többen mozdulnak már el a vegán irányba, az organikus termékek irányába, és többen használják a fürdéshez is a szappant. De a mi szappanunk még hajmosáshoz is használható, mert a bőr pH értékét kiegyenlíti.
1: Használod te is?
0: Hát a hosszú hajúaknak nem igazán ajánlott, sziszi-fuszi munka lenne, én csak tusfürdőként használom. De a rövid hajúaknál nagyon jó, főleg a zsíros korpás bőröknél.
1: Csapvíz helyett sejtvíz, ezt már említetted. Mit jelent ez mégis?
0: A sejtvíz, igen, ami 230 bőrszépítő vegyületet tartalmaz, amit vákummal szívnak ki a rózsaszíromból, a speciális vákumtechnológiával. Hát a csapvíz, meg tudjuk, hogy mi mindent tartalmaz.
1: Mint mondtuk, a rózsaszírom étkezéshez is jó. Használsz te étkezéshez rózsaszírmot?
0: Nem.
1: Még nem próbáltad ki?
0: Nem próbáltam.
1: Pedig nagyon módon érdekes lenne.
0: A rózsavizet igen, azt iszom.
1: Rózsaszírom minnyom, vagy csokoládé a palettádon.
0: Ahhoz azért elég kemény certifikátok is kellenek, tehát belsőleg fogyasztásra per pillanat a Biorosz cég nem rendelkezik ezekkel.
1: Most a következő zenét Tóth Szilvia, a beszélgető partnerem ajánlja a rádió hallgatóinak. Aztán folytatjuk a beszélgetést.

0: Kedves Szilvia, a műsor címe Egészségedre. Mit teszel te egészséged érdekében, hogy ilyen szép, csinos hölgy vagy? Ez nem csak a rózsák hatása, ugye?
1: Jaj, köszönöm. Mozgok. Tehát a mozgás nekem lételemem. Tehát, hogyha már két napig nem tudok mozogni, akkor érzem, hogy bentreked az energia, és akkor depresszívebb, vagy éppen agresszívebb, bár nem vagyok nyilván agresszív típus, csak akkor ilyen frusztráltabb vagyok. Jogázom már lassan 20 éve, és ezt oktatom lassan 5 éve. Az nekem nagyon fontos. Hetente egyszer szalszázom, ami szintén ugye a női kinyílást segíti.
0: Hol?
1: A női erőket segíti. Itt Budapesten.
0: És melyik
1: a hölgyben? A Salsa Diabolikában, a Paulai Mede utcában. És futok, túrázok, nagyjából, meg hát, hogyha olyan az idő, akkor biciklizem.
0: Van valami kis egészség védelmi praktikát, amit minden nap használsz, például nekem a jobb lábbal való felkelés, olajöblögetés, ortussolás. Van ilyen nálad, ami a veled kapcsolatos, a napi fittségeddel kapcsolatos, vagy a rózsákkal kapcsolatos?
1: Hát ugye a napi bőrápolási rutinomban a bioróz termékeket használom. Minden reggel a légzés, tehát egy körülbelül 10 percen keresztül.
0: Melyik légzést?
1: A váltotorjukas légzést alkalmazom, és a napüdvözlet sort, azt mindig megcsinálom.
0: A jogából.
1: A jogából, igen.
0: Test, lélek, szellem, a három lábú szék professzor dr. Pap Lajos szerint. Hol hat itt a rózsa? És a rózsa termékek?
1: Tulajdonképpen mindenhol. Tehát, hogy az All Side Care, tehát azért is adtam ezt a nevet a cégemnek, mert ez ugye az angol szóból ered, Inside Outside Regeneration, tehát, hogy külső-belső regeneráció. A rózsa az illatával megnyugtatja az idegrendszert. Nagyon sokan használják a masszázs olajakba, tehát, hogy az egész bőr felületén keresztül bejutva csillapítja az idegrendszert. Mindemellett a hormon...
0: Fürdésnél is.
1: Fürdésnél is, a fürdővízbe is tehetjük. Hormonrendszert is kiegyensúlyozza. Az immunrendszerre is hatással van. Antidepresszáns, a legerősebb gyulladás csökkentő a rózsa, és ennél egyébként talán az én történetem a leghitelesebb a rózsánál, hogy én mind a két oldalát a rózsának megéltem. Ugye amikor elkezdtem használni, ugye a női rezgésem is annyira megváltozott, hogy egy szerelem belépett az életembe, viszont ő sajnos 4,5 év után elhunyt, és a gyászom feldolgozására is a rózsaolajat kenegettem a mellkasomra, tehát, hogy nagyon sokan frakcionált kókuszolajba, ha keverünk rózsaolajat, ezt a róz abszolútot, amit forgalmazok alapanyagként, nagyon jól lehet enyhíteni a bánatot, a gyászt. Tehát, hogy milyen érdekes, hogy az öröm, bánat, tehát, hogy az egész spektrumát, a kedvünknek az egész spektrumát.
0: Az életünknek
1: körbe öleli a rózsa, pláne az enyémet.
0: Depresszió ellen is használják, azt tudom.
1: Igen. Igen. Nekem nagyon sokat segített az elmúlt 7 évben, elég erőteljes változáson ment keresztül az életem, ahogy bekerült a rózsa, mint termék az életembe, úgy került be egy új férfi, aminek hatására én egyrészt felmondtam, elváltam, elköltöztem Szekszárdról Budapestre, közben egy betegséget is diagnosztizáltak, onkológiára kellett járnom. Az onkológián is a rózsával kenegettem a bőrömet, és az volt a legszebb, hogy A mi szobánk volt a legillatosabb szoba, és minden nénit kenegettem a rózsa, a bioróznak a termékeivel, és kicsit ebből a szomorúságból egy ilyen szép történetet faragtunk, hogy a sokan kilátástalanabb helyzetben voltak ott mellettem, de meg tudtam szépíteni a lelküket ezekkel az illatokkal és termékekkel, és azóta is páran egyébként vásárolnak. És utána pedig ugye a gyászban is ez segített. És most pedig az újrakezdésben újra. Tehát újra, hogy újra kimerjek nyílni. És ezen nem csak én megyek keresztül, hanem rengeteg nő. Pláne így én 50 éves voltam tavaly, és ugye ez a menopauzával is összefügg, amikor valahol egy nő kicsit identitást is veszít, hogy ki vagyok én most, így a gyerekek kirepültek, máshogy működik a testem, máshogy működik a hormonunk. Felszabadult egy csomó idő, úristen, mire használjam, új irányokat kellene találni, új sportot, új kihívásokat, és sokan ebben nem mernek beleállni, és na, ilyenkor jön a depresszió.
0: És erre jó a rózsa.
1: Igen.
0: Erre is.
1: Erre is.
0: Kedves Szilvia, most rövid kérdések következnek, és rövid, spontán válaszokat várok tőled. Sokat kencefencézed?
1: Nem. Magad? Nem.
0: Hiú vagy?
1: Nem.
0: Minden nap ráállsz a mérlegre?
1: Nem.
0: Diétázol?
1: Nem.
0: A tükör a legjobb barátod?
1: Nem.
0: Véleményed sziklaszilárd vagy változó?
1: Változó, igen, tud változni, ha meggyőznek.
0: Mindig tiéd az utolsó szó?
1: Nem.
0: Zsánered a férfinemnél? Milyen típus?
1: Nincs különösebb zsánerem, az összhatása fontos.
0: Mi a legfontosabb egy férfinél, szerinted?
1: Hogy ragyogtassa a nőt.
0: Tudsz kompromisszumot kötni?
1: Igen.
0: Milyen nőnek tartod magad?
1: Határozott, de mégis gyengéd.
0: Milyen embernek tartod magad?
1: Szeretetre méltó.
0: Öltözködésed egyedi. Hol szerzed be őket?
1: Hát megvan egy-két márka, amit kedvelek, meg a kedvenc bejáratott boltjaim, és ott szoktam beszerezni.
0: Hobbit? Csak nem a munkád?
1: Végül is, de.
0: Szabadidő tevékenységed a hobbi mellett, mondta tánc, jóga, és még?
1: Szalsza. Igen, hobbim. Szeretek énekelni.
0: Tudsz bocsánatot kérni?
1: Igen.
0: Haragtartó vagy?
1: Egyáltalán nem.
0: Féltékeny típus vagy?
1: Nem.
0: Ha szakítottál valakivel, lehetséges, hogy újra kezded?
1: Hát ezt azért nem tudom, mert erre még nem került sor az életemben, tehát hogy így.
0: Terveid 2026-ban.
1: 2026-ra én egy szót tűztem ki magamnak célul, ez pedig a kiteljesedés. Kiteljesedés minden szinten, mind a magánéletemben, mind a cég életében. Nagyon szép, előremutató együttműködések rajzolódnak már ki, akár természetgyógyászokkal, más viszonteladókkal. Olyan cégekkel, akik saját terméket fejlesztenek ki, és az én rózsaolajamat, illetve a bioróz rózsaolaját használnák. Szeretnék most már tényleg így a COVID, hogy most már tényleg lecsengett nemzetközi szintre lépni, és a magánéletemben is kiteljesedni.
0: Árszpoétikát, hitvallásod?
1: Több is van, de ami talán így ide jobban illik, az, hogy azok, akik mások életébe fényt hoznak, maguk sem kerülhetik el azt.
0: Ezzel a gondolattal zárjuk a mai beszélgetést. Köszönöm a hallgatóknak, hogy velünk voltak. Köszönöm Tóth Szilviának, hogy kikérdezhettem egy kicsit, és ha önök is szeretnék, akkor találkozunk a jövő héten, ugyanitt és ugyanebben az időben, a Rádió Hullámhosszán. Búcsúzzunk szeretettel.
1: Búcsúzom a hallgatóktól, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget Évának.
0: Tehát Tóth Szilvia és Túcsányi Éva.
2: Egészségedre. Szerkesztőműsorvezető Turcsányi Buséva.

0: Hobby Rádió.
1: Műsorajánló.
2: Retikül. Az egyetlen női magazin sok csajos hírrel és kevés focival. Minden héten egy órában nem csak szösziknek.
3: Retikül. Szerdán 16 órától.
4: Hallottál egy filmről, de nem tudod eldönteni, megéri-e megnézni? Tetszik egy film betét dala, de a filmet nem ismered? Akkor jó helyen jársz! Egy órában bemutatunk neked egy filmet, és az abban hallható zenéket. Movie and Music. Movie and Music. Movie and
5: filmajánló műsor a Hobby Rádióban. Szerdán 9-től.
2: Teremtés koronája. Az igazi pasis műsor.
5: Teremtés koronái. Pénteken 4-től. A Hobby Rádióban.
4: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy.
2: Nagy generáció. Illés. Omega, Led Zeppelin, Amanda Lear és mindenki, aki a 70-es, 80-as években formálta a zenei világot. Kapd el a retro feelinget és tölts egy órát a legnagyobbakkal. A legnagyobbakkal. I want to break free. A mikrofonnál Erdélyi Marian.
5: Nagy generáció. Szerdán 5-től a Hobby Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak.
6: Társadalmi célú közlemény következik.
7: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
6: Társadalmi célú közleményt hallottak.
8: Csüdít vagyok. Sok szeretettel üdvözlöm a Hobby Rádió hallgatóit.

0: Hobby Rádió. E-mail címünk info@hobbiradio.hu.
1: Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot. Szerdán tetőzik az idei első kánikula. Kedden az ország nagy részén már kánikula lesz, köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Záros határidőn belül elérheti Magyarország az Európai Uniós fejlettségi átlagot, mondta a miniszterelnök az RTL-nek adott interjújában. Úgy fogalmazott, ha haza tudják hozni az uniós forrásokat, ha el tudják zárni a korrupciós csapokat, ha vissza tudnak szerezni az ellopott állami vagyonból jelentős vagyonelemeket, és beindul a magyar gazdaság, akkor ez legalább 2-3%-kal magasabb növekedésre képes, mint az uniós átlag. Ha ezeket a célokat el tudják érni 2027-től, és tudják tartani a növekedést, akkor záros határidőn belül elérheti Magyarország az uniós átlagot, mondta, emlékeztetve arra is, hogy 2030 körül nagyon fontos céljaik vannak, szeretnék, ha az ország az eurózónához csatlakozna. Két könyvet fogadott örökbe Krasznaholkai László a szegedi Somogyi Könyvtárban. A tavaly irodalmi Nobel-díjjal elismert gyulai születésű író pénteken kapta meg a Szeged Város 2026-os évi díszpolgára címet. Szegeden mintegy két évtizede hagyomány, hogy a város új díszpolgára néhány a munkájához vagy érdeklődési köréhez kapcsolódó könyv jelképes gazdája lesz a könyvtár muzeális gyűjteményéből. A könyvek örökbefogadásának lehetőségével a Somogyi Könyvtár szorosabb és személyes kapcsolódást kíván kialakítani Szeged, a város polgárai, civil szervezetei, vállalkozói és a könyvtár között. Az örökbefogadók hozzájárulhatnak egy-egy kötet restaurálásához. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hőségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájékon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Továbbra sem nyílt meg Josip Broz Tito, egykori jugoszláv elnök legendás luxushajójából a Galebből tervezett múzeum. Noha a felújításra eddig már 22 millió eurót elköltöttek. A projekt újabb akadályba ütközött, a februárban balesetet szenvedett hajó javítására kiírt pályázatra egyetlen ajánlat sem érkezett, közölte a horvát sajtó. A Galeb a kikötőben sérült meg, amikor egy másik hajó neki ütközött. A helyreállítás műszakilag bonyolult, mert a hajón több olyan alkatrész is van, amelyet már nem gyártanak, ezért azokat egyedileg kell elkészíteni. Kedden csak nem zavartalan napsütésben, az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délután 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
2: Hobby Rádió. A világon mindenhol hallható.
3: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
2: Reklám spotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
3: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
2: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
3: Vagy telefonon 30 913 80 80. Reklámot hallottak.
2: Hobby Rádió. A www.hobbiradio.hu weboldalon.
4: Facsipesz. Hogy soha ne tudjanak becsapni, lehúzni, átverni. Ha tudod, mikor, mit kell tenned, egyszerű ez, mint a facsipesz. Fogyasztóvédelmi műsor Törtei Takács Krisztával és a szakértőkkel.
5: Van-e keresnivalója jogosan annak, akinek az autóján az újrafényezett részen egyszerűen elkezdett felnarancsosodni a dukkó? Milyen fogyasztóvédelmi szabályok vonatkozhatnak az ilyen esetekre? Igaz-e, hogy fél év után már nem lehet semmit tenni? Jó napot kívánok, Törtei Takács Kriszta vagyok. Ráfizetett a Temu. Mondhatni a recept mindig, unos, untalan, ugyanaz. kamu árleszállítások, sürgető, felugró szövegek, és még sorolhatnám szinte vég nélkül tovább. Már egy korábbi műsorban beszéltünk róla, hogy vizsgálódik a GVH a Temu házatáján, de nem is hiába. Lezárult a vizsgálat, komoly büntetést kaptak, ám ezúttal azok is kapnak vissza pénzt, akik tőlük vásároltak, vagyis a vásárlóik voltak. Ez mindenképpen jó hír, mondjuk is a részleteket. Üdülési jog. Van, aki a két szó hallatán már hangos jajákolásba kezd. Ők bizony már tudnak valamit, leginkább azt, hogy jól belemásztak valamibe, amiből egyszerűen nem vezet kiárat. Aztán már így is alig van parkolóautomata, de a hírek szerint még a meglévőket is meg fogják szüntetni a nyár folyamán. Megtehetik-e ezt, hisz nem köteles senki okos telefonnal járni? Mi lesz velük? Milyen kilátásuk lehet? És ha még marad időnk, akkor fogunk beszélgetni egy újfajta kibercsalásról, ami dívik mostanában. Én azt mondom, hogy ez az eddigi legeslegpofátlanabb. Hogy miért gondolom ezt, higgyék el, a mai műsorból azonnal kiderül. Ezek lesznek tehát a témák, már is kezdünk. Nem először is, szerintem nem is utoljára vizsgált és büntetett a gazdasági versenyhivatal úgynevezett étrend kiegészítők miatt. Szerintem egyébként nagyon, hát hogy mondjam, szemét dolog, hogy olyat árulnak sok helyen, ami hát nem túl alátámasztott, hogy tényleg jó hatása van. A másik oldala a dolognak pedig az, hogy mi nagyon szeretünk hiszékenyek lenni, mert szeretnénk egészségesek lenni, szeretnénk meggyógyulni. Horváth Bálint, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetője már itt van. Szia!
6: Szia, szia!
5: Köszönöm. És megkértem, hogy ezt a történetet, ezt a konkrétumot a legutolsót, de hát tudom, hogy van sok, beszéljük már végig.
6: Igen, valóban gyakran kerülnek a gazdasági versenyhivatal látókörében ilyen ügyek, amikor főleg az online térben árulnak különböző étrend kiegészítőket cégek, és nagyon látványos weboldalokon próbálnak eladni a fogyasztóknak különböző termékeket, és ezzel több probléma is van. Egyrészt ugye ezek a termékek, ezek hivatalosan élelmiszernek minősülnek, tehát nem gyógyszerek, ezért nem lehet nekik egészségre vagy gyógyhatásra vonatkozó állításokat tenni. Ugye ebben a konkrét ügyben is, amit most indított még csak a gazdasági versenyhivatal, ebben még nem jártunk el, még itt nincs szankció, és igazából itt még nyilván az ártatlanság véleme mindig megilleti a vállalkozásokat, és ezeket mindig elmondjuk, hogy önmagában az ügyindítás még nem jelenti azt, hogy elkövették a jogsértést.
5: Bármibe fogadok veled, de nagyon találtam.
6: De hát igen, én sem fogadnék ebben nagy tétben, hiszen amikor egy ügyet indítunk, akkor már nagyon megalapozott gyanúval rendelkezünk arra vonatkozóan. Igen. Főleg ugye itt az online térben minden visszakövethető, a kollégáim rendelkeznek olyan technikákkal, amivel akár a törölt honlapokat is, vagy a megváltoztatott honlapokat is vissza tudják keresni, hogy mondjuk egy évvel ezelőtt mi volt azon a honlapon, és milyen üzenetek voltak. Tehát nem lehet igazából semmit elrejteni előlünk. És itt az a gyanú merült föl, hogy

0: Ilyes fájdalomcsillapítókat alkalmaznak, és ugye a fájdalomcsillapító hatást csak bejegyzett, bevizsgált, engedélyezett gyógyszereknek lehet tulajdonítani Magyarországon. Illetve az a gyanú is felmerült, hogy bizonyos termékeket úgy forgalmaznak egyébként ételkiegészítőként, hogy azoknak a bejelentése nem történt meg a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz, ugye be kell jelenteni ezeket a termékeket, tehát gyakorlatilag jogszerűtlen forgalmazást is megvalósítanak a magyar piacon. Ezért a GVH most nagyon alaposan megvizsgálja, hogy ezek a cégek, ezek valójában milyen tevékenységet folytatnak, és amennyiben jogsértő ez a tevékenység, nagyon szigorúan el fog járni a GVH. Minden esetben nagyon szigorúan járunk el, hiszen az, a gyógyhatás tulajdonító készítmények esetében ott mindig felmerülnek a sérülékeny fogyasztói csoportok, tehát ugye gyakran ilyen termékeket azok vásárolnak, akik idősebbek, vagy betegek, vagy megoldást keresnek valami problémájukra, vagy nem tudom, hosszú ideje tartó migrényük van, és ezt próbálják enyhíteni, vagy a családjukban volt mondjuk szív- és érrendszeri betegség, és ezért próbálnak bizonyos szereket beszedni, akár a szívbetegségek megelőzése érdekében. Ez mindig egy nagyon súlyos ügy, hiszen ezeket a fogyasztókat sokkal könnyebb megtéveszteni, becsapni ilyen esetekben. Ezért alapvetően azt tanácsoljuk a fogyasztóknak, hogy bármilyen ilyen egészségükre pozitívan ható készítményt szeretnének igénybe venni, akkor orvossal, háziorvossal mindig konzultáljanak, és kérjék ki az orvos tanácsát.
1: Ha jól emlékszem, már x-szer megbüntettetek ilyen miatt különböző cégeket.
0: Gyakran van ilyen, hát ugye tele van az internet, meg ha valaki a közösségi médiában felmegy, és mondjuk rákeres valaki bármilyen az egészségvel összefüggő kifejezésre, akkor utána dőlnek rá az ilyen célzott targetált hirdetések az adott
1: problémáról. De akkor mi az, amivel meg tudom állapítani, hogy ez valóban bevizsgált, ez valóban nem kamu, tehát ha fölmegyek a honlapjukra, mit nézek meg?
0: Hát egyrészt ugye maga a Népegészségügyi Intézetek a honlapján vannak az engedélyezett termékeknek a listája.
1: Tehát
0: a hivatalos hatóságoknak van egy gyógyszerkereső, vagy egy termékkereső, amiben meg lehet nézni, hogy ezek a termékek, ezek engedélyezve vannak a Magyarországon. Ezt mindenképpen elsőként ellenőrizni kell, hogy ezt meg kell tenni. A másik, hogy nézzük meg, hogy mi honnan rendelünk. Ugye ezek a webshopok, ezek gyakran nem rendelkeznek magyar elérhetőséggel, magyar ügyfelszolgálattal. Innentől kezdve abban se lehetünk biztosak, hogy lehet, hogy valahol külföldön egyébként engedélyezve vannak, vagy rendelkeznek bármilyen engedéllyel, de ugye hát korábbi adásokban volt szó olyan területekről, amikor valami nemzeti hatáskörben van egyébként egy adott szolgáltatás vagy kereskedelmi tevékenységnek az engedélyezése. Itt is eltérő szabályok lehetnek egyébként, akár az Európai Unióban, vagy az Európai Unión kívül. Tehát ha az Európai Unión kívülről rendelünk ilyen termékeket, akkor nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, gyakorlatilag abban sem lehetünk biztosak, hogy mi van abban a termékben valójában. Tehát itt komoly egészségügyi kockázatokkal nézünk szembe, ezért mindenkit nagyon-nagyon óvaintünk attól, hogy az internetről bármilyen, hát ilyen gyógyszernek tűnő, vagy gyógyhatású készítménynek tűnő szereket rendeljenek.
1: Pedig nem ritka, viszont Ejtman Norbert is itt van, aki a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke, és aki nagyon jó, hogy csatlakozni akar ehhez a beszélgetéshez. Szia!
2: Szia, és köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, Bálint említette ugye a vállalkozásokat, webshopokat. Itt az a durva, hogy már nem is csak vállalkozások árusítanak ilyeneket, hanem kifejezetten például influencerek is a közösségi médiában, és nem is csak reklámozzák, tehát mondjuk ők kapnak valamit, hogy reklámoznak egy terméket, hanem ők forgalmazzák, idézőjelesen mondom, hiszen jogilag ez nem forgalmazásnak minősül. Nekünk nagyon sok ilyen ügyünk volt étrendkiegészítőkkel kapcsolatosan, mikor a TikTokon hatalmas követő bázissal rendelkező influencerek árusítottak kalória, zsírpusztító, szérumokat és stb. Én ez a kalória királyt, akit én csak kamu királynak hívok egyébként, vele szemben el is jártunk, nagyon súlyos bírságot is kapott, egyébként le is foglaltuk a raktárkészletét is, mert amellett, hogy megtévesztő volt, hogy nem nyújtotta azt a hatást, amit ő ígért, még veszélyes is volt, hiszen olyan tájékoztatást sem nyújtott, hogy például magas vérnyomással rendelkezők nem szedhetik azt a terméket. Tehát ennek amellett, hogy anyagi kockázata is van, ahogy Bálint is említette, nagyon súlyos egészségügyi kockázata is felmerül.
1: Tehát nagyon-nagyon óvatosan és körültekintően járjon el mindenki, hogyha ilyeneket lát, inkább jobb, ha bemegy egy patikába szerintem, vagy egy bioboltba, vagy ott is találhatók ilyenek sajnos?
0: Hát azt gondolom, hogy főleg az online térben, nyilván az offline térben ott szerintem kevésbé, nyilván a hatóságot is egyébként szigorúan ellenőrzi ezeket a boltokat, hogy milyen termékeket kínálnak a vásárlóknak, de hát az online térben ebben a hatalmas információ dömpingben sokkal többen próbálnak a zavarosban halászgatni ezen a téren. Azt gondolom, hogy nagyon-nagyon óvatosnak kell lenni, de tényleg mi is felhívjuk a figyelmet erre, el is járunk, és nagyon szigorúan eljárunk ilyenkor. A gazdasági versenyben a versenytanácsa szinte minden esetben a maximális bírság kiszabását helyezi előtt.

0: térbe, hiszen gyakorlatilag, hát nem szeretem ezt a szót használni, de írtani próbáljuk ezeket a csalárd és a fogyasztókat. Nem csak megtévesztő, hanem akár az egészségüket komoly veszélybe sodró szolgáltatókat, vagy hát itt ezeket az online shopokat.
1: Facsi Pesz.
2: Folytassuk akkor, eddig beszélgettünk különböző gyógyhatású készítményekről. Én azt gondolom, hogy a szemünk világa az is egy nagyon fontos kérdés. Nekem mindig azt mondták a szüleim, hogy vigyázzak a szemem világára, és ez egy olyan szép szó, azt hiszem sokkal többet mond. Hát van, aki nem annyira vigyáz, mert hogy rengeteg ugye vizsgálja az NKFH a napszemüvegeket, szerintem minden évben vizsgálja, és szerintem minden évben megállapítják, hogy borzasztó, hogy mi van a piacon. Sok ilyen divatos, ilyen-olyan vicik vacak, jó drágán is, de semmit nem használ, már pedig olyan erős a napsugárzása, hogy a szemorvosok azt mondják, hogy konkrétan attól is tönkre mehet a szemünk. Amit viszont most a közösségi médiáról volt szó az előbb néhány percben, azért be akarok ide hozni, hogy én is fönn voltam a közösségi médián, és tudjátok, mi a legjobb, legújabb bőrület? Hogy ne vegyek dioptriás napszemüveget, ugye én szemüveges vagyok, hanem most árulnak ilyen marha nagy napszemüvegeket, amit a dioptriás szemüvegre rá lehet húzni. Hát én szerintem az is csak egy festett üveg, szóval, hogy kifogyhatatlan a tár. Mire fogtok idén fókuszálni?
3: Hát így van, pontosan, meg nagyon-nagyon széles körülök a lehetőségek interneten, az online világban, de az offline világban is, hát az utcán és az aluljáróban is most már bárki kaphat napszemüveget.
2: Meg egy távolkerti boltban.
3: Vagy egy távolkerti, de nem csak távolkerti bolt, ma a drogériákban is akárhol. És mi ezeket két szempontból vizsgáljuk egyébként, és mindenhonnan veszünk termékeket mintában, tehát az internetről is, bevásárlóközpontokból, meg utcai járusoktól, mindenhonnan. Egyrészt azokat a tájékoztatási kötelezettségeket, amiket előírnak egyébként uniós és magyar jogszabályok, CE jelölés, a különböző kategóriák, ugye azt tudni kell, hogy például a napszemüvegnél 5 kategória van, ez a 0-tól 4-ig, a 0-ás napszemüveg az, amit semmit nem véd az UV-sugárzással szemben,
2: az
3: a divat, jól mutat, jó esetben, az 5-ös pedig már olyan extrém sugárzás, napsugárzás esetén használható, amit például a vezetéshez nem is alkalmazható. De ezt tudnia kell a vásárlónak.
2: Tehát akkor legyen, a 4-es az, ami legyen,
3: vesz egy 4-est, ami tényleg ilyen brutál erős, de abban nem ülhet autóban, legalábbis a kormány mögé.
2: 5-öst nem, be nem ülhet.
3: 4-es, mert 0-tól 4-ig van, ja, és így ez 5 darab, ugye, és a 4-es a legkeményebb. Tehát egyrészt ezt is vizsgáljuk, másrészt, hogy azok az állítások, ami mondjuk rá van írva, hogy tényleg UV-szűrő, vagy hogy 3-as kategória, vagy 4-es, az megfelelő a valóságnak. És ezt laboratóriumi körülmények között vizsgáljuk, tehát hozzánk beérkezik ez a termék, a mintavétel, akár a kormányhivataloktól, akár mi berendeljük, akár harmadik országból, és akkor ezt laborkörülmények között megvizsgáljuk, hogy megfelel a valóságnak.
2: Na, de tavaly elég lesújtó volt.
3: Hát tavaly lesújtó volt, és nagyon különbözőek egyébként az arányok, attól függően, hogy harmadik országból vesszük, minden második termék megbukott, aluljáróban vettük, minden második termék megbukott, a szaküzletekben sokkal jobb az arány, tehát ott tényleg csak pár százalék a kifogás, és inkább a tájékoztatás bukott ott is, hogy nem megfelelő volt a csomagolás, a címkefeltüntetés, a céljelölés, azok többnyire azért megfeleltek a valóságnak legalább.
2: Aha. És idén is ugyanezekre fogtok rámenni, hogy pestiesen fejezzem ki magam.
3: Így van, és pont az a cél, hogy minél szélesebb körben vizsgáljuk. Most ugye már itt a május, már megkezdődtek a vizsgálatok egyébként április végén, jönnek is a szemüvegek szép számmal, úgyhogy egész nyár végéig fogjuk ezeket vizsgálni.
2: Értem, köszönöm.
1: Facsi Pesz.
2: Temu. Ha azt mondom, Temu, szerintem nincs olyan hallgató, aki ne tudná, hogy mi az. Olyan agresszívek is, meg végül is úgy minden más ilyen távol-keleti nagyot levert. Viszont most őt verték le, hogy így éljek ezzel a szóval. És ami szerintem szenzációsan nagyon jó hír, illetve előrelépés, hogy a gazdasági versenyhivatal nem csak szokásosan megbüntette az adott vállalkozást, hogy ők szokták mondani, vagyis a céget, hanem ez alkalommal még azok, akiket rászedtek, tehát akik Temus ügyfelek voltak és vásároltak, vissza is fognak kapni pénzt. A részletek mik?
0: Valóban a gazdasági versenyhivatal, hát ugye emlékszünk, ez az ázsiai online platform, ez gyakorlatilag letarolta a magyar online vásárlási piacot. Nem csak a magyar, de a magyar, hát minket az érintett. Nagyon-nagyon sok panaszt kaptunk 2023 végén, 2024 elején, ezért a GVH 2024 márciusában indított egy versenyfelügyeleti eljárást a Temu online piactér európai működtetőjével szemben, ez egy Írországban bejegyzett cég. És a GVH gyanúja szerint ez a vállalkozás több szempontból is tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot folytatott, és ez be is bizonyosodott az eljárás során. Egész pontosan egyrészt az áthúzott árak alkalmazásával valótlanul keltette árcsökkenés benyomását, nem tudta igazolni az akár 95 vagy annál nagyobb százalékos árengedményeknek a valóságtartalmát, tehát gyakorlatilag ezek a, én is beszéltem itt a műsorban többször, hogy 95 százalékos árkedezmény nem létezik, ilyen nincs. Most bebizonyítottuk, hogy a Temun sem volt ilyen, ezt nem tudta igazolni. Olyan termékeket tüntetett fel akciósként, amelyek valójában nem volt árkedvezmény ezeken a termékeken, tehát korábban nem árulta ezeket drágábban, és mégis úgy mutatta be, mint hogyha akciósak lennének, és hát nagyon gyakran különböző sürgető üzeneteket alkalmazott, pszichés nyomás gyakorlásra elhelyezte a fogyasztókat, illetve megtévesztő ilyen környezeti fenntarthatósági állításokat is alkalmazott a saját működésével kapcsolatban, ezek mind-mind jogsértőek voltak. A vállalkozás egyébként együttműködött a gazdasági versenyhivatallal, tehát mindenben elismerte a jogsértéseket, egyébként több kereskedelmi kifogásolt kereskedelmi gyakorlatát már az eljárás során módosított is rajta, és lemondott a jogorvoslati jogáról, és végülis a gazdasági versenyhivatal számára egy fogyasztói kompenzációt ajánlott fel, egész pontosan
2: ezt ők ajánlották föl?
0: Igen, ilyenkor mindig a vállalkozásoknak, ha együttműködnek a GVH-val, akkor ugye különböző együttműködési lehetőségek állnak fenn, aha, és ez egy formája az együttműködési lehetőségnek, hogy ő célzottan azokat a fogyasztókat kárpótolja valamilyen módon, akiket valamilyen kár ért.
2: Mert azt gondolja, hogy akkor majd továbbra is tőle fognak rendelni, ez ilyen bizalomépítő szerintem, de ez az.
0: Hát ilyen is lehet, de nyilván a vállalkozás ilyenkor közvetlenül fizet vissza azoknak a fogyasztóknak, akik vásároltak ezen a weboldalon, tehát véletlenül nem biztos, hogy minden információ birtokában hozták meg a fogyasztói döntésüket, és bár ugye fogyasztóként ez a 2000 forint, amit vállalt, ez nem tűnik olyan soknak, de ugye több százezer fogyasztót érint, akik 2000...
2: Álljunk meg, tehát 2000 forintot fognak visszakapni, igen, mindazok,
0: aki 2023. november és 2024. szeptemberek között vásároltak a Temun, ugye a maga webáruház rendelkezik arról információkkal, hogy milyen e-mail címekkel vásároltak nála ebben
2: de
0: az időszakban.
2: De egy vásárlás, aki minden héten vásárolt, az annyiszor 2000-et kap?
0: Nem, egy fogyasztónként 2000 forintot, de mondjuk aki 100 forintért vásárolt mondjuk egy telefontokot, az is kap 2000 forintot, tehát nem kell, hogy elérje a 2000 forintot a vásárlás mértéke, mindenki ezt visszakapja, ugye ez több százezer fogyasztót érint, és a Temu vállalta, hogy ez legalább minimum el fog érni a 882 millió forintot. Aha. Ez a visszafizetés, tehát több mint közel 900 millió forintot fog visszaadni a magyar fogyasztóknak, a magyar vásárlóknak, a Temu, a GVH-nak köszönhetően. Amennyiben nem éri el ezt az összeget, ezt ellenőrizni fogjuk tüzetesen utóvizsgálatban, akkor ezt a különbözetet be kell fizesse a Magyar Központi Költségvetésben.
2: Milyen módon fogja ezt a tudtára hozni a volt
0: küld vásárló? Egy e-mailt mindenkinek, abban lesz egy ilyen dedikált, egy ilyen aktiváló link, ahol meg lehet adni majd a bankszámlaszámot, vagy az olyan egyéb biztonságos fizetésre lehetőséget adó fizetési módnak a paramétereit, tehát ha valaki nem bankszámlaszámra szeretné ezt visszakapni, hanem más módon, akkor úgyis visszakaphatja. Nagyon fontos, hogy nem kupont ad a Temu, nem levásárolható az a pénz, hanem magyar forintot fog visszautalni mindenkinek, tehát ezt másra is fel lehet majd használni. És emellett egyébként, emellett a közel 900 millió forint fogyasztói kompenzáció mellett azért a központi költségvetést is gyarapítja majd a Temu. 30 napon belül, tehát mostantól számított 30 napon belül vállalta.
2: Tehát mondjuk június elejéig.
0: Igen, 437 millió forintot befizet még a Magyar Központi Költségvetésbe is bírságként. Úgy összességében ez a teljes csomag, ez mint egy 1,3 milliárd forintot jelent a magyaroknak, a magyar vásárlóknak, illetve a Magyar Központi Költségvetésnek.
2: Tehát akkor, hogyha továbbra is kapnak Temu üzeneteket, ne ugorjanak bele, nem a 2000 forintot fogják ebbe küldeni, mert azt e-mailbe fogják megkapni a mindenki, aki vásárolt tőlük egyszeri alkalommal, és akkor még egyszer mondjuk el, 2024...
0: 23 novembere és 24 szeptembere között vásároltak, vagy a weboldalon, vagy az applikációkban, ez mindenki.
2: Azok vonatkozik. Fogják, és csak és kifejezetten e-mail értesítést.
0: E-mail értesítést fognak kapni az érintett fogyasztók, amely egy link kerül megküldésre, és ott lehet megadni a visszafizetésre vonatkozó információkat, hogy ki hova várja vissza ezt a 2000 forintot.
2: Köszönöm szépen Horváth Bálint kommunikációs vezetőnek, a Gazdasági Versenyhivatal kommunikációs vezetőjének. Nagyon jó hírt hoztál, úgyhogy már el is engedünk. Szia!
0: Köszönöm szépen!
1: Facsipesz.
2: És megyünk már is tovább, most azért voltak jó hírek is, lesznek rossz hírek is, például az üdülési jog az, amivel okvetlenül foglalkoznunk kell. Zentai András, a hovege.hu főszerkesztője már itt is van velünk, és mindig azt mondom, hogy ez kétféle dolgot válthat ki az emberekből, az egyik, aki ajákol, a másik, aki szidja, mint az őrült, mert beleugrott, mert nem tudott belőle kiszállni. Szóval állítólag ennek még mindig nincs vége, bár már nem ülnek be az emberek, és nem eszik meg azt, amit ott elmondanak, csak éppen az a baj, aki már egyszer beleesett, mint a légy a tejbe, az már onnan ki nem jön. Szia!
4: Szervusz Kriszta, üdvözlöm a hallgatókat is, jó napot kívánok! Igen, hát szokás szerint én egy ilyen kis személyes történetet fogok erről elmondani. Nekem az édes jó anyám és az édes jó apám is leesett ebbe az üdülési joggal kapcsolatos, hát most mondjam azt, hogy átverésbe, mert az igazság, hogy én ezt az egészet egy átverésrendszernek fogom
2: okos
4: fel.
2: Trükk, igen.
4: Egy trükknek, ami jogszerű, azonban olyan dolgokat eredményez, amikben aztán megkárosodik az, aki ebbe beleugrott.
2: Egyébként bocsánat.
4: Igen.
2: De meghallott a Bálint, hogy erről lesz szó, és azonnal visszaült a helyére.
0: Nem tudtam elmenni, megmondom őszintén, amikor meghallottam ezt a témát, mert a GVA praxisában hát már szerintem lassan 25 éve ott vannak az üdülési jogok kapcsolatos csalások.
2: De mégis miért nem szűnik akkor meg?
4: Legalább 25 éve volt egyébként, amikor nekem erről az első élményem van, úgy hívták ezt a céget, hogy RCI, szerintem ez azóta már nem létezik. Gyakorlatilag eladtak a szüleimnek olyan üdülési jogot akkori értéken több százezer forintért, ami egy paradicsomba szólt nyárra.
2: De van, aki szereti.
4: Van, aki szereti, igen, csak ugye az volt mögötte az ígéret, hogy nem is az a jó benne, hogy ott lesz egy üdülési jog, hanem hogy az ember ezt majd el tudja cserélni, és ebből majd mehet a Bahamákra, meg a Kanári-szigetekre, meg az Isten tudja, hogy
2: na
4: hova.
2: Sikerült?
4: Soha egyszer sem sikerült elcserélni a dolgot, ellenben minden évben kellett fizetni a tagdíjat, a fenntartási költséget, a felújítási alapban, mit tudom én, addig, amíg egy idő után inkább lemondták az egészet, és akkor azt mondták, hogy jó, akkor nem.
0: Hát igen, csak ugye nagyon nehéz, nem lehet lemondani, nem lehet kiszállni belőle.
4: Igen, egy része a mai napig is megvan a családomban ennek.
2: Már bocsánat.
4: Igen.
0: Igen, ez a probléma, hogy olyan jogi kereteket alkalmaztak annak idején, hogy gyakorlatilag nem lehet belőle kiszállni.
2: Nem lehet jogszabályt módosítani.
0: Ugye mi tettünk erre javaslatot, ugye a GVH tett erre javaslatot, hogy valamilyen módon véget kell vetni az üdülési jogos csalásoknak. A jogalkotóhoz fordultunk, jogalkotási folyamat szükséges ahhoz, hogy ez megtörténhessen. Ugye nekem is van személyes sztorim, ugye mivel mi azért az üdülési jogokkal kapcsolatban intenzíven kommunikáltunk az elmúlt években, és a GVH sajtóközleménye végén általában az én telefonszáma ott szokott lenni. Ezért engem felhívnak mindig érintettek, károsultak különböző ügyekben, hogy segítsek nekik. És az utóbbi időben egyre több telefont kaptam az üdülési jogokkal kapcsolatban. Ezért vélelmezem, hogy megint elindultak ezek a csalók. Akik korábban egyébként azt is csinálták például, hogy maguk ezek a fogyasztókat megkárosító átverő vállalkozások létrehoztak ilyen álcivil szervezeteket, akik, mint hogy ők az üdülési jog károsultakkal foglalkoznának, és így próbáltak minél több információt összegyűjteni róluk. Ugye nekünk az a kulcs, hogy minél több üdülési joggal rendelkezzenek a személyes információkról, és megkeresik őket ilyenkor. A legújabb sztoria az, hogy azzal hitegetik, egy idős bácsi hívott fel telefonon, hogy őt kapott egy telefont, és azzal hitegették, hogy most van egy bírósági döntés, és akkor most ő visszakaphat az üdülési jog károsodása miatt 3 millió forintot, most vissza fog kapni. Ehhez nem kell más tennie, csak be kell fizetnie 200.000 forintot egy megadott számlára, sőt el kell mennie valahová egy találkozóra, ahol át kell adnia ezt a 200.000 forintot, és utána ő meg fogja kapni ezt a 3 millió forintot. Ja. Hát én azt tanácsoltam neki, hogy a találkozó helyett a rendőrségre menjen be, fáradjon be, és minden információt adjon át a hatóságoknak ezzel kapcsolatban, hiszen ilyen nem létezik, egy nyilvánvalóan csalók hitegetik azokat a sokszor el
3: elkeseredett, már idős jogtulajdonosokat, akik évtizedek óta próbálnak megszabadulni ettől a jogtól, és ismét újabb és újabb csalások áldozatai.
2: Mert belehúzzák egy következőben, nem? Tehát neked miért?
4: Abszolút, tehát ilyen tapasztalatok is vannak természetesen. Egyébként egy hasonlót az én édesanyámmal is megtettek, csak nem egy álcivil szervezet, hanem ügyvédi iroda, aki azt mondta, hogy ők azzal foglalkoznak, hogy összevásárolják, eladják, és akkor csak 100 000 forint regisztrációs díjat kell befizetni még ma, és akkor a jövő héten el fogják adni az üdülési jogot. Ugye azt befizettük annak idején ezt a 100 000 forintot, azóta nem hallottunk ezekről az illetőkről, illetve néha egy hitegető valamilyen, hogy majd ekkor.
3: Nagyon gyakran az a probléma, hogy amikor ezek a sokszor idős emberek ráébrednek arra, hogy őket átverték, becsapták, akkor elkezdik szégyelni ezt az egész helyzetet, és ezért nagyon gyakran nem is fordulnak a hatósághoz, vagy nem is jelzik egyébként az hivatalos fórumokon, és ezt használják ki alapvetően, ezt a pszichés helyzetet használják ki egyébként ezek.
4: Igen, és magát az üdülési jogot pedig nem tudják felhasználni.
2: Meg tehát, eladni.
4: Gyakorlatilag nem tudnak
2: felcsinni sem.
4: És ráadásul ugye nagy probléma ezzel, hogy amikor meg akarnak velem vásároltatni egy ilyet, akkor azt úgy állítják be, mintha ez egy befektetés lenne a számomra. Ugye ez teljesen jogszerűtlen, tehát ilyen nincsen. Ráadásul ugye azt mondják, hogy örökölhető, meg 100 évig tart, meg kedvezőbbek a feltételek, mintha vásárolnék egy üdülőt, mert sokkal olcsóbb. De hát ez ugye nem igaz, mert gyakorlatilag az esetek 90%-ában semmire fizetik ki a jogtulajdonosok ezeket a díjat.
2: És nem tudnak kiszállni, az a leges, legborzasztóbb dolog, csatlakozott hozzánk Eitmann Norbert ismét, és akkor ő is bele akar ebbe szólni. Mindenkinek van erről vélemény.
3: Sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat. Hát igen, mert a nagy tapasztalati mennyiség van egyébként több évtizedre visszamenőleg egyébként. Egy 2011-es kormányrendelet szabályozta ezt a kérdést, pont amiatt, mert régen is rengeteg probléma volt ezzel kapcsolatban, és az nagyon megszigorította az ilyen szerződéskötéseket, tájékoztatásra vonatkozó, írt elő szabályokat.
2: De most már nem is az a probléma, hogy újakat kötnek, hanem az a probléma, hogy a meglévőket csapják be újból és újból.
3: Azért kötnek újakat is, tehát olyanról is tudunk egyébként, igen, hogy szerződések is vannak. Egyébként most már itt is van például egy 14 napos elállási jog, csak erről nem biztos, hogy tud a fogyasztó, de erről is őt tájékoztatni kellene. Vagy előleg fizetési tilalom is ír elő a kormányrendelet.
2: Micsodát?
3: Előleg fizetési tilalmat.
2: Vagyis nem kérhetnek tőlem előre, ott akkor semmit, és pontosan. 14 napig ráérek, hogy odadom, vagy nem, aztán vagy rájövök, vagy nem.
3: Hát igen, csak ugye erről is egyébként tájékoztatni kell a fogyasztót, hogyha ezt nem teszi meg, a vállalkozás az is jogszabályellenes. És ezeket tényleg a hatóságok, a GVH és Fogyasztóvédelmi Hatóság is folyamatosan vizsgálja, de sokkal nehezebb, amit te is említetted, és a Bálint és András is említett, megszabadulni azokkal a 99 éves szerződésektől, amiket még 2000 előtt kötöttek.
2: Igen, szinte lehetetlen, akkor ehhez, tehát akkor én azt gondolom, hogy ez mindenképpen a jogalkotóknak kéne ismételten, most úgyis újra gomboljuk a kabátot ebbe az országban, lehet, hogy akkor rezonálnak rá, és lesz egy változás, egy olyan új jogalkotói döntés, ami alapján kijönnek a szabályok, és akkor végre mindenki kiszabadulhat ebből a szorításból.
0: Igen, a GVH is valószínűleg újra nekifutunk ennek a kérdésnek, és ismét élünk javaslattal a jogalkotó felé, hogy egyszer és mindenkor rendezze lehessen a korábbi időszaknak a szerződéses viszonyait, ami nagyon kusza a szerződéses viszonyok, illetve például érdemes lehet elgondolkodni azon, hogy az üdülési jogokkal csalóknak a büntetőjogi tényállását érdemes szigorítani, igen, hiszen mindig a csalókat az elrettenti, hogyha nagyobb büntetési
2: tényállás. Ez nem csalás, nem jogi kategória, hogyha nem mondja el a valóságot, sajnos nem.
0: Az a probléma, hogy ezeken a találkozókon egy erős pszichés nyomásgyakorlással gyakorlatilag jogilag nehezen kifogásolható szerződéseket köttetek meg.
2: Hát de
0: hasz,
2: hogy elhallgatnak dolgokat.
4: Hát mint a termékbemutatóknál, ez is olyan, megnyerő, külsejű, jó beszélőkéjű valaki elmagyarázza, hogy mennyire jól fog járni Mari néni ezzel a szerződés, hát nem fog jól járni, rosszul fog járni.
2: Hát így mondjuk ki.
4: Itt az, igen, a lényeg, hogy ne vegyen senki ilyet.
2: De ez a
0: és
2: világ...
0: az András is említette, hogy sokszor ügyvédi irodák is benn vannak a buliban gyakorlatilag, tehát kidolgozzák ennek azt a szerződéses kereteit, amivel gyakorlatilag bebetonozzák az érintettet ebbe a helyzetbe, és belekényszerítik. Egyébként jogilag, ha a szerződést nézzük, nehezen kifogásolt a szerződésbe, de ő egyébként önszántából nem kötné meg ezt az ügyletet, tehát mindenkit óvaintünk attól, hogy ilyen személyes találkozókon hozzon döntést, hanem lehetőleg vigye haza azt a szerződéstervezetet, mutassa meg egy olyan családtagnak, aki joghoz értő, vagy olyan jogász ismerősnek, vizsgálják meg ezt a lehetőséget, és semmiképpen ne hozzanak gyors, elhamarkodott döntést az ilyen helyzetekben.
2: Andis, akartál még ezzel kapcsolatban valamit?
4: Hát, hogy például az is egy gyakori ilyen próbálkozás a részükről, hogy igen, tudjuk, hogy ez nem olyan jó, de itt van helyette egy másik, ami sokkal jobban el lehet majd adni, és akkor megvetetik velük a másodikat abban a reményben, hogy ugye az jobb lesz neki, azt majd tudja használni, a másikat meg eladják. Hát ebből lesz az, hogy az vagy tudja használni, vagy nem.
2: És nem adják el.
4: A másikat meg nem adják el, tehát így már két szerződésben van benne, amiből nagyon-nagyon nehéz, illetve nagyon-nagyon komoly tehertétel kiszállni utána.
2: Vagy inkább mondjuk azt lehetetlen.
4: Hát szinte lehetetlen.
2: Borzasztó. Tehát nagyon kell ezekkel vigyázni. Én csak reménykedni tudok, hogy lesz jogszabályváltozás, és akkor legalább azok, akik már 10-20-30 éve, 20 éve cipelik magukkal ezt, mert hogy ott még van még egy probléma, hogy a fenntartási költséget egy oldalon olyan durván emelik, hogy az borzasztó.
4: Hát igen.
2: Minden évben.
4: Meg például azt csinálják, hogy fel kell újítani a szállodát, mert például ilyen is van, hogy valakinek egy apartmanban van egy ilyen timeshare részesedése, és amikor fel kell újítani, akkor azt mondják, hogy tessék, akkor most befizetni pluszba, én nem tudom
2: melyik. Az igen. Persze.
4: Tehát, hogy nem is olcsó, tehát akkor se olcsó, hogyha az ember kihasználja ezeket a lehetőségeket. Mm-hmm. Mert mondjuk nekem van egy hetem minden karácsonykor egy, nem tudom, keszthelyi apartman szállodában, akkor még ha el is megyek oda, akkor is a kiszámolom, ugyanannyiba kerül, mintha elmentem volna egy még jobb szállodába, mint az.
2: Igen, és nem a egy, kifizeted akkor
4: és a szállodában. És alapból is egy nagyon kényelmetlen szituáció egyébként, mert bele vagyok kényszerítve, vagy folyton ugyanazt a, tehát, hogy ez nem kényelmes, ne endőjünk be annak, hogy ez kényelmes, hanem a józan eszünkben higgyünk szerintem.
2: Jó, hát igen, de amikor még nem tudtunk ennyi mindent róla, nyilván nagyon sokan fölültek ennek, és igen, ennek hiszek.
4: Szerencsére most már sok mindent tudunk róla, és ha az ember elkezd utána olvasni az interneten, akkor egyébként a második Google találatban meg fogja körülbelül találni azt, hogy ez mekkora átverés.
2: Igen, tehát üdülési jog az felejtős, és ezt így lehetne összefoglalni.
1: Facsipesz.
2: Komolyan mondom, a pofátlanságnak nincs határa, már elnézést, hogy így kezdem ezt a felvezetést, de van egy új kibercsalás, és ez az új kibercsalás, tehát mindjárt meg fogják érteni, hogy miért mondtam, mert Binder István, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivője mindenre választ fog adni. Szia!
5: Szia! Üdvözlöm a hallgatókat! Igen, meglehetősen pofátlan a
2: ugye?
5: Új csalási mintázat, ugyanis már egyszer kifosztott emberekről beszélünk, olyanokról, akiket különböző hát valótlan befektetési ajánlatokkal egyszer már lehúztak. Hozzá kell tenni, hogy hiába telefonon magyarul jelentkezik be esetleg ismét a csaló, egyáltalán nem biztos, hogy ezek magyarországi itthoni operátorok, telefonos operátorok, nehezíti azt, hogy a világ túlsó végéről is felállhat egy call center, ahonnan hívogatják az embereket. Valószínűleg azokról a cégekről beszélünk, és azokról az operátorokról, akik egyszer már megkárosították ezeket befektetési ajánlatokkal, ezeket a fogyasztókat, mert hogy most azzal hívják föl őket, ez az új csalási mintázat, hogy folyamatban van az összeg visszautalása, sikerült visszaszerezni. Ők a valamelyik Európai Uniós Pénzügyi Felügyeleti Hatóság, vagy a Nemzeti Bank mellett működő pénzügyi békéltetők nevében jelentkeznek, és most már csak egyetlen egy teendő van, az összeg visszautalása és visszajuttatása az adóköteles az érintett fogyasztók számára, megadnak egy számlaszámot, hogy oda be kell fizetni valamekkora összegű adót, és akkor már meg is érkezik a pénz.
2: Ez olyan, mint amiről az előbb Zenta András beszélt, hogy fizessen be 100 000-et, és majd megoldódik a problémájuk, na most abszolút nem oldódott meg, ez is hasonló annak.
5: Így van, nem is létezett soha az a befektetés, csak jól csengő részvényeket, kiber csaláshoz méltó, hát akár kriptó, vagy egyéb befektetéseket, devizás ajánlatokat ajánlottak eredetileg is, és ezeket a fogyasztókat próbálják meg még egyszer. Hogyan ismerhetjük föl, hogy csalásról van szó? Egyrészt úgy, hogy sem a Nemzeti Banknak, pénzügybékeltetőknek, sem ezeknek az Európai Uniós felügyeleti hatóságoknak nincsen nyomozati eszközük, tehát nem ők nyomozzák ki ezeket az ügyeket, és nem ők gondoskodnak a pénzek visszajutatásáról. Másrészt pedig ezek természetesen, ezek a visszajutatandó összegek, ezek nem adókötelesek, ez a saját ügyfélpénzünk, fogyasztói pénzünk, tehát itt újabb közterheket nem lehet
2: lehúzni.
5: Viszonylag új csalási mintázatról beszélünk, de a Nemzeti Bank ügyfélszolgáltán több ügyfél már érdeklődött.
2: Ezt akartam pont kérdezni, hogy bukkantatok erre rá?
5: Úgyhogy mi ugye a fronton harcolunk együtt a fogyasztókkal, és ezek a fogyasztók telefonáltak nekünk. Ha van jó a történetben, akkor az az, hogy több olyan fogyasztó is volt, aki azonnal gyanakodott, ment bele ebbe a történetbe, nem utalt, de bizony volt egy fogyasztó, aki igen, viszonylag nagy összeget idézett be adóként. Professzionális eszközöket láttunk itt is, hiszen a háttérből olyan iroda zaj szűrődött, hogy ott szorgos munka folyik, és rengeteg ügyfelet értesítenek.
2: Tehát még erre is figyelnek.
5: Igen, illetve Bolsos. Több operátor is jelentkezett, és megerősítették egymásnak a történeteit, egymásra rájátszottak, és bizony ez a fogyasztó fizetett. Arról beszélünk tehát, hogy egy új mintázat van, ilyenkor mi azonnal félreveljük a harangot, és a nyilvánosságot tájékoztatjuk, ügyfélként pedig annyit tehetünk, és ez nagyon fontos, hogy a lakóhelyünk szerinti rendőrkapitányságon adjuk meg ezeket az adatokat, tegyünk feljelentést, hogy milyen számról hívtak minket, milyen számlaszámot akartak használtatni velünk. Ez a rendőrségnek nagyon sokat segíthet, hogy összerakja a kis mozaik kockákat, és felderítse ezeket a csalásokat.
2: Tehát nemrég kezdték ezt az újabb variációt, ezért mondtam, hogy pofátlanságnak nincsen határa. Tehát vélhetően ezt most még nem fogják abbahagyni, egy ideig csinálni fogják, tehát aki ilyenbe belefut, az tudja, hogy egyenes út vezet ilyenkor a rendőrségre a feljelentést tenni, és nem szabad bedőlni nekik, talán így lehetne összefoglalni, tehát a korábban már lehúzott embereket akarják most még egyszer lehúzni.
5: Igen, van még egy kulcs szó, ez a kiberpajzs.hu. Azok a hatóságok, akik együtt működünk ezeknek a felderítésében, illetve a bankszektor pénzügyi szereplők, az összes új mintázatot nagyon egyszerűen, közérthetően és nem apró betűkkel fölrakjuk azonnal ide. Láthatjuk tehát a csalási mintázatokat, ezt érdemes megnézni, és nagyon sok százezeren rendszeresen nézik is ezt a honlapot.
2: kiberpajzs.hu, tényleg érdemes, én is szoktam nézni. Köszönöm szépen.
5: Én is köszönöm.
1: Facsipesz.
2: Dr. Kecskés András ügyvéd, parkolási szakértő itt ül már a stúdióban. Köszönöm, hogy megint bejöttél hozzánk.
6: Köszönöm a meghívást, üdvözlöm a kedves hallgatókat.
2: Most remélem nem haragszik meg senki, mert ugye én azt gondolom, hogy Budapest a főváros, és Budapestről fogunk beszélni, de nincs olyan ember, aki ne jönne föl a Budapestre, és nagyon sok vidéki autóst is érinthet az, amiről beszélgetni fogunk. Szerintem már a tervezet is nagy felzúdulást keltett, mi szerint meg fogják szüntetni a parkoló automatákat, tehát az aprónkat majd máshol kell kiszórni, bár így is már 5 forintos nem fogadott el, mert én azzal szórakoztam mindig, hogy az összes 5 forintosomat dühönbe ott dobtam ki, de ez én vagyok. Szóval, hogy megszüntetik a parkoló órákat, és ez nagyon sok kérdést fölvet. Ugye kezdődött azzal, hogy pár évvel ezelőtt kiritkították a parkoló órákat, és komoly gyalogtúrákat kellett néhol tenni, hogyha az ember automatába akart befizetni. Sokan inkább így az applikációkat választották. Az jó hír volt, és annak örültünk, és nem is értettük, hogy miért, hogy megszűnik a kényelmi díj. Nem sokáig örülhetünk, mert viszont nem lesznek parkoló órák. Jogi oldalról szeretném, hogyha ezt végigbeszélnénk, ugyanis nekem az jutott eszembe, hogy mi van akkor, ha valakinek nincs okos telefonja, és nem tud egy applikációból fizetni, ugyanis engem nem kötelezhet a magyar állam arra, hogy én okos telefonnal járjak. Jó, én azzal járok, de én vagyok a mindenki.
6: Erre is van javaslat, hogy azért legyen olyan fizetési mód, amihez nem feltétlenül okostelefon, bár telefon azért szükséges lesz. Ugye ez a szabályozás, ez már 2024-ben született meg a fővárosi közgyűlés részéről, de akkor azért tolták el ennek a végrehajtását, mert a Budapest Go alkalmazás applikáció
2: alkalmatlan,
6: az még ugye alkalmatlan volt arra, hogy a parkolásra is optimalizálva legyen. Egyébként ez a mai napig sincsen, meg ennek ellenére ugye eljött ez a 2026. július 1-jei bűvös dátum.
2: Akkortól
6: lép ez életbe, hogy le fogják szerelni az összes parkolóautomatát.
2: Egyszerre, vagy azért még egy-két hónapig?
6: Hát ezt nem tudom, azért én kíváncsi lennék.
2: Na mindegy,
6: az egyszerére.
2: Tehát
6: szépen ezt július 1-ig ezt szépen ki fogják vezetni, vagy onnantól megkezdve. Ez összesen egyébként 3331 parkolóautomatát érint.
2: Ennyi van ma Budapesten?
6: Ennyi van ma Budapesten.
2: És így is ez már a ritkított változat?
6: Így van, mert ugye pár évvel ezelőtt a parkolóórákat ritkították, és azt a szabályt vezették be, hogy információs táblát kell kihelyezni. Most is egyébként ez a szabály lép érvénybe, hogy az információs táblákat 75 méterenként ki kell helyezni, ugyanezen nyilván rajta lesz a zónának a kódja, akkor a parkolási D-nek a mértéke, tehát minden olyan információ, ami ahhoz szükséges, hogy mi a szolgáltatás tekintetében megfelelő tájékoztatást kapjunk. Szóval a hír igaz, tehát meg fognak szűnni a parkolóórák, tehát tulajdonképpen főként megmarad az applikációs fizetési lehetőség. Ha valakinek nincs okos telefonja, akkor én úgy tudom, hogy még az SMS-es fizetési lehetőség meg fog maradni, tehát ugye a rendszámmal, sima SMS küldéssel, illetőleg a BKK-nak van egy javaslata arra nézve, hogyha valaki tényleg nem rendelkezik telefonnal, otthon felejti a telefonját, nem tud adott helyszínen fizetni, akkor legyen lehetőség arra, hogy 24 órán belül a parkolástól számítva, hogyha bemegy az adott ügyfélszolgálatra, akkor 3 órányi parkolási díj megfizetésével kvázi meg tudja váltani azt a parkolási időtartamot, amit ő ténylegesen igénybe vett. Lehet, hogy az csak 10 perc volt, de ugye erre van egy javaslat, hogyha valakit pótdíjaznak, akkor 24 órán belül.
2: De hova? Ügyfélszolgálatra menjen a parkolótársaság?
6: A parkolótársaságnak az ügyfélszolgálatára, így van. Az ez kérdéseket vett föl nem maga keveset. Után számomra, hiszen azért ez egy visszaélésre is okot adhat, hogy vagy megbüntetnek, vagy nem, mert ha nem, akkor másnap bemegyek és 3 órával elintézem.
2: De nem
6: helyette
2: tudom,
6: a büntetés
2: hogy
6: mértéke ugye még
2: komolyabb. De nem tudom majd, hogy megbüntettek, vagy nem? Vagy tudom?
6: Hát megmarad a ugye, Mikulás-tét? A Mikulás-tét az megmarad, így van. Tehát azt továbbra is ki kell helyezni a szélvédőre. Ezzel egyidejűleg egyébként emelkednek a parkolási díjak
2: nem is.
6: Nem is keveset, átlagban egy olyan 25%-kal.
2: Tehát 600 forintot
6: ott 800 fizetek? Forint lesz a 450 helyett, 600 forint a 400 helyett, a 300 helyett 400 forint, 200 helyett 300. Tehát ezek lesznek a díjtételek. Hát ezek ugye a D-zóna, ezek inkább a külvárosi kerületek, ahol azért működnek még parkoló automaták. Szóval én is kíváncsian várom, hogy mennyire fogják tudni ezt a gyakorlatba, nevezzük úgy, hogy igazságosan átültetni.
2: Valahogy hiszen, egy nonsensnek tartom.
6: Hát most kicsit nekem így ügyvédként most az ingatlan nyilvántartás jut eszembe, hogy annál nagyobb nonsens nincs, ahol bevezették az új jogszabályt, de a rendszer nem most már másfél éve nem működik, és ott azért jóval nagyobb károkat tudnak az állampolgárok elszenvedni. Szóval én is kíváncsian várom, hogy ennek mi lesz a gyakorlati megvalósítása.
2: Ez a 3 óra, ez még csak egy javaslat a BKK
6: ez
2: részéről,
6: a BKK részéről,
2: ez még nem egy
6: javaslat.
2: Szabály.
6: Igen, igen. Egyébként az is, hát ha a hallgatókat érdekli, ugye azzal indokolták egyébként ennek a döntésnek a meghozatalát, hogy állítólag nagyon sok pénzbe került a parkolóautomatáknak a fenntartása. Azt mondják, hogy volt olyan kerület, ahol évi bruttó 100 millió forintba került az üzemeltetés.
2: Meg egy csomó olyan kretén parkolóra van, ahonnan én nem, nekem nincs vastag kezem, de egy férfi kéz ki nem tudja egerészni a papírt, amit kiad, mert...
6: Hát ez már igen, a műszaki kialakítás
2: sora. És ahány annyi féle volt. Tehát...
6: Meg az üzemeltetés költség volt. Ezt Kis Ambrus, a főpolgármester hivatal főigazgatója mondta, hogy állítólag a parkolási kiadásoknak átlagosan a 60-70%-át tette ki a bevételnek az automaták üzemeltetés, ami rendkívül nagy szám.
2: Én egyet nem értek. Fejlettebb nyugati nagyvárosokban már rég megoldották többféleképpen, például vásárolhatok egy olyan valamit, amit kirakok, és annak alapján számolja a parkolást. Tehát, hogy nálunk miért kell ezt csinálni? Ráadásul tényleg azt mondom, hogy valaki vidékről feljön, és mondjuk nem hallgatta meg ezt, amit beszéltünk, és ott szaladgál, keresi a parkolóórát, és aztán jól megbüntetik, tehát ez egy csomó igazságtalanságra is lehetőséget ad. A kettő pedig miért kötelez engem egy város arra, hogy én mobiltelefonnal sétálgassak, hisz én is sokszor otthon felejtem.
6: Hát én is biztos vagyok abban, hogy most itt az átállást követő első időszakban meg fognak nőni a parkolási büntetések számai.
2: Én meg abban reménykedem, hogy lesz türelmi idő. Minden esetre maradjunk abban, hogyha a jogszabály megjelenik, akkor azonnal eljössz hozzánk, és elmondjuk,
6: újra tárgyaljuk, igen.
2: Hogy mi lesz a végleges, de már most azért beszéltünk róla, hogy lelkileg készüljenek föl, mert általában ezeket nyáron szokták bevezetni, a változásokat is, mikor pedig pont nem azzal foglalkozunk, hogy mennyi a parkolási díj.
6: 2026. július 1, még egyszer elmondom, ez a bűvös dátum.
2: Tehát július 1-től retteghetnek az autósok. Dr. Kecskés András ügyvédnek, aki nem mellesleg parkolási szakértő, a rossz híreket köszönöm, de minden esetre hálás vagyok, hogy eljöttél és tájékoztattál minket.
6: Én is köszönöm szépen.
1: Facsipesz.
2: A facsipesz 2025 gmail.com-ra, már a múltkor is mondtam, hogy érkeznek szépen sorba a kérdések, illetve a megfejteni való panaszok, és a következő is odaérkezett, már hát, több mint egy hónapja, úgyhogy innen is elnézést kérek a hallgatótól, de remélem hallgat minket kitartóan, és meg fogja kapni a választ. Ugyanis Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértő már itt van a stúdióban, és készen áll arra, hogy meg fogja válaszolni a kérdésünket. Szia, Máté!
0: Üdvözlök minden hallgatót, nagyon szépen köszönöm a meghívást.
2: Tehát arról szólt a történet, hogy nyilván valami sérülés miatt, lehet, hogy valami karambol miatt el kellett vinnie az autóját, és kilakatolták, és lefényezték. Nagyon boldogan hazavitte, hosszasan leírt egyébként a történetet, és azt vette észre, hogy több mint fél évvel, nem sokkal fél év után elkezdett az a elem föl narancsosodni, vagyis ilyen, hát ahogy én láttam a fotókat, nem sima volt, ugye ilyen...
0: Hólyagok.
2: Hólyagok, igen. Annyira értek hozzá, ez most így késderült, és nagyon megrémült, visszavitte az autót, visszament ahhoz a fényezőhöz, aki fényezte, és a minősíthetetlen módon elhajtotta. Azt mondta, hogy miután tényleg nincs, vagy azt írt, hogy nincs tisztába azzal, hogy neki van-e itt keresni valója, vagy nem, próbáljuk meg megfejteni, hogy ilyenkor mit lehet tenni, mit nem lehet tenni, mert neki azt mondták, hogy fél év a jótállás, és utána aztán mehet a békéltető testülethez. Ezt nem is érti.
0: Hát azt én sem értem, hogy hogy áll az össze, hogy fél év a jótállás, illetőleg azt sem értem, hogy miért utána mehet a békéltető testülethez, miközben ugye békéltető testülethez akkor mehetünk, ha van valamilyen szavatossági vagy jótási jogunk, csak elutasítanak minket. Tehát borzalom tényleg, hogy azért 10-20 évvel a jótás és a szavatosság alapjainak a lerakása és a szabályozása után még kereskedők olyan hajmeresztő válaszokat tudnak adni, hogy azt gondolom, hogy ténylegesen ideje föltenni azt a kérdést, hogy az állam azt az oktatási feladatát, ami akár csak a legalapabb fogyasztói jogokhoz kötődik, kellékszavatosság, jótállás, ezek határideje, ezek elutasíthatósága, abba miért nem tol legalább annyi pénzt, hogy közterületi reklámok, vagy akár bármi más szintjén az agyba ezt szép lassan ugye átérhessen.
2: Na, de lehet, hogy majd most ez is megváltozik.
0: Nagyon reméljük, hogy erre valamikor sor kerül, mert egyébként utoljára 2008-9 környékén volt fogyasztóvédelmi civil szereleteknél pénz, csak saját szegény véleményem szerint rosszul költötték el olyan szempontból, hogy nagyon szétaprózódott
2: tehát
0: a történet.
2: Tehát nem edukáltak el.
0: És vagy aprólékosan edukált több szervezet, és nem pedig mondjuk egy tényleg nagyon hosszú, aha, szép plakátkampány került ki. De oldjuk meg az illetőnek az ügyét.
2: Igen. Bocsánat, én rögtön azt válaszoltam neki, hogy van-e számlája, vagy nincs?
0: Hoho, a legalapabb kérdés, igen, mert ugye reklamálni azt lényegében akkor tudunk, ha tudjuk igazolni, hogy a szerződéskötés megtörtént. Tehát mi vagyunk azok az ügyfelek, akik egy adott összeget, egy adott szolgáltatásért, egy adott időpontban attól a cégtől megrendeltünk, és azt ő el is végezte. Tehát mi mással tudnánk ugye a teljesítést igazolni, hanem egy számlával vagy egy nyugtával. Aha.
2: Tehát feltételezzük, hogy van. Erre nem jött válasz, csak azon gondolkodtam, ha nincs, akkor is tudom bizonyítani, nem, hogy ez a szolgáltató csinálta mondjuk.
0: Hát ha például mondjuk e-mailen leleveleztük, és abban benne van a vállási összeg, benne van, hogy jöhetek az autóért, az kész van. Alapvetően nyilván ez is bizonyítja a szerződéskötés tényét. Tehát lehetnek olyan nyugtánszámlán kívüli megoldások, amik segítenek. Na nézzük, hogyan állunk egy ilyen fényezés esetén. Ez ugye egy szolgáltatás, amihez anyaghasználat is tartozik. Tehát alapvetően ő is nyilván egy anyagköltségért plusz szolgáltatási összegért vállalta el az egész szolgáltatást. A szolgáltatásokra ugyanúgy vonatkozik kellékszavatosság, mint bármilyen termékre, amit a boltban megveszünk. Tehát amennyiben valaki szerződés szerint azt vállalta, hogy lefényezi a gépjárművünket, ehhez adott összegben benne van az anyag és a szolgáltatási díj, akkor, ha valami hibás teljesítés történik, tehát felmerül, hogy rosszul végezte el a dolgát, és nem megfelelő rétegmennyiségben, nem megfelelő tisztaságban, nem megfelelő csiszolt állapotban, vagy bármi más.
2: Vagy nem megfelelő
0: került,
2: műhelyben is azért narancsos.
0: Vagy nem megfelelő műhelyben, vagy nem megfelelő tudás mellett végezte el a szolgáltatást, és a meghibásodás előkerült, abban az esetben ugye van két év kellékszavatosságunk, ugyanúgy, mint egy szoknyára, egy cipőre, egy kabátra.
2: Akkor mi az a fél év, amit neki mondogatta?
0: Az egy hiba. Az egy hiba. És semmiképpen sem jótállás, ugye erre a szolgáltatásra külön jótállás alapvetően nem adandó.
2: Még tehát, akkor sem mondjuk 100 000 fölött van a...
0: Nem. Majd beszélünk még róla, hogy mivel keverhette egyébként, de erre a szolgáltatásra tehát van 2 év kellékszatosság, amiből az első évben végig a szolgáltatónak kell bizonyítania, ha mentesülni szeretne az alól, hogy ez az ő hibája. Mert azért, tegyük hozzá, az is lehetséges, hogy jégeső volt, az is lehetséges, hogy valami olyan anyag érte kromofágtól kezdve, nem tudom, hogy meddig a felületet, ami ugye nyilván nem a szolgáltatást elvégzőre róható fel. És igen, ha nem tudnak megegyezni, ez a 2 év az az időszak, amikor érdemes elmenni békéltető testülethez, és az első évben valószínűleg a festő vagy fényező fogja bukni, ha nem hoz egy szakvéleményt arról, hogy ez bizony nem az ő hibája, míg a második évben pedig a fogyasztó fogja bukni, ha nem tud egy szakvéleményt hozni arról, hogy ez bizony a készítőnek a hibája. Tehát, ha stratégiailag ketté kell osztanunk a részt, nem tudnak megegyezni, nem fizet a fényező, nem vállalja a felelősséget, akkor az első évben beadjuk békéltető testülethez, és megvárjuk, hogy tud-e hozni szakvéleményt a fényező, melyik kötelező megjelennie, 250 000 forintig ugye kötelező döntést hoz a békéltető testület. Míg, hogyha letelt az 1 év, abban az esetben pedig ugyanúgy be lehet adni békéltető testülethez, de érdemes úgy menni, hogy hagyjunk egy szakvéleményt. Ezeket egyébként körülbelül ilyen 100 000 forint nagyságrendben autók esetében meg lehet szerezni. Kárszakértők, például gépjármű kárszakértők fognak tudni kiadni ilyen szakvéleményt, és ez a költség is igényelhető a békéltető testülettől.
2: Vagyis azt terheli, aki elbukta ezt a...
0: Így van.
2: Tehát akkor összefoglalom, nincsen fél év, nincsen jótállás ilyen szolgáltatásoknál, hanem van szavatosság, ami 2 év független az értékhatártól, tehát ha egy elemet fényeztek le 150 000-ért, akkor is annyi meg, ha 3,5 millióért?
0: Így van, 10 forintos szolgáltatás is 2 év szabadossággal.
2: Az első évben, ha panaszunk van, tehát például ilyen történik, hogy észreveszük, hogy a fényezés kezd elválni, fölnarancsosodik, akkor még a szolgáltatónak, vagyis a fényezőnek kell bizonyítani, hogy ő nem hibázott, hanem a mi hibánk. Egy év elteltével sincs semmi veszve, van még 1 év, csak akkor meg nekünk kell azt bizonyítani, hogy az ő hibája, ugye?
0: Igen. Ez így van, teljesen tökéletesen foglaltad össze, és akkor adjunk még egy nagyon rövid választ arra, hogy mit keverhetett a fél évvel. Van egy jogszabály, az úgynevezett javító karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó jótállás, ami ténylegesen fél év. Na de miért szednénk elő ezt a fél éves jótállást, ami gépjárműjavításokra, háztartási eszközjavításokra és egyebekre, építkezési javításokra is vonatkozik, amikor van 2 év kellékszavatosságunk, amin belül 1 évig ugye ugyanúgy a szolgáltatónak, eladónak kell javítani.
2: Ez nem tetszőleg választható?
0: De hogy nem, a fogyasztó választhat. Nyilván ja, azt fogyasztó fogja választani, amelyik számára kedvezőbb, és itt a szavatosság az jóval kedvezőbb számára.
2: Tehát akkor menjen a békéltető testülethez a hallgató. Én nagyon örülök, mert meg voltam döbbenve ezen a fél éven én is. Siklósi Máté fogyasztóvédelmi szakértőnek is köszönöm, hogy elfáradt hozzánk. A jövő héten ismét elvárlak, mert hogy a mai műsorunk szépen lassan véget ért. Elkészítésében ma is Bicó Tomi volt a segítségemre, nevében is megköszönöm megtisztelő figyelmüket. További kellemes napot, ne hagyják magukat lehúzni, becsapni, és ha panaszuk van, tudják ránk, számíthatnak, facsipesz2025@gmail.com, ide várjuk el rövid leírásaikat. Szép napot, Törtei Takács Krisztát hallották.
7: Hobbi Rádió!
8: Hallottál már erről a rádióról?
9: Hallottam, van egy ilyen hülyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
10: Hobbi Rádió, a hangadó.
7: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass. Itt a Hobbi Rádió, a hobbirádió.hu weboldalon. A pontos idő 0 óra.
11: Egyre drágábbak a rollerbiztosítások, szerdáig melegszik az idő, kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Egyre több a baleset, nőtt a rollerbiztosítások átlagdíja. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évéhez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk az MT-vel. Továbbra sincs pontos nyilvántartás a motoros rollerek számáról Magyarországon, de a beslések alapján a 100 000-et meghaladó állományról lehet szó. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfű félék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfa féléké, valamint már a csalánféléké és az útifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafa félék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a lágyszárú allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollenje. A kültéri allergén gombák spóraszáma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Nem csak a pünkösdi hosszú hétvégén tart ki a nyárias idő, hanem még szerdáig. A csúcshőmérséklet délutánonként egyre több felé eléri, illetve meg is haladja a 30 fokot. Kedden és szerdán az ország nagy részén hűségnapra készülhetünk, vagyis a maximumok 30 fok fölött alakulnak majd. A legmelegebb egyértelműen szerdán lesz, ekkor egy hideg front előtt még jócskán felforrósodik a levegő. A legmelegebb tájakon 33-34 fok lesz délután. Ez szezonrekordot fog jelenteni, vagyis ez lesz a meteorológiai tavasz egyúttal az idei év egyik legmelegebb napja. Egyre nagyobb problémát okoznak az aranysakálok Bosznia-Hercegovinában. A vadászok szerint a ragadozók komoly veszélyt jelentenek a vadállományra és a haszonállatokra is. A beszámolók szerint a sakálok egyre gyakrabban tűnnek fel lakott területek közelében is. A vadászok arra figyelmeztettek, hogy a ragadozók különösen az apró vadállományban okoznak károkat, de a juh- és kecsketartó gazdák számára is növekvő fenyegetést jelentenek. A helyi vadászegyesületek képviselői szerint a sakálok gyors szaporodása részben annak tudható be, hogy természetes ellenségeik száma csökkent, emellett pedig könnyen találnak élelmet. Több térségben már szervezett gyérítést sürgetnek a vadállomány és a gazdák védelmére. Kedden túlnyomóan derült napos száraz idő várható, az északnyugati északi szél helyenként megélénkül. A minimum általában 11 és 18 fok között alakul, de a hidegre hajlamos helyeken, különösen az északi völgyekben ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A csúcsérték 28 és 33 fok között valószínű.
12: Hobbi Rádió.

0: Névnapköszöntő.
1: Május 26-án az Evelyn és Fülöp nevű kedves hallgatóinkat köszöntjük névnapjukon. Az Evelyn női névnek több változata is van, vagy az Éva francia Eveline és az angol Evelyn továbbképzéséből terjedt el, vagy kelteskót eredetű név, jelentése kellemes, kedves, tetszetős. Az Evelyn becézése Evi, Evike, Eli, Elike, Elus, Veli, Velike, Velácska. Jeles viselői Kandek Evelyn, énekesnő, valamint ön, kedves Evelyn. Szintén ezen a napon ünnepelnek Fülöp nevű kedves hallgatóink, a görög eredetű férfi név, a Filipposz névből ered, az ókori Makedónia híres királyának neve, jelentése lókedvelő. A Fülöpök ünnepelnek még május 1-én, február 16-án, június 6-án, augusztus 23-án és szeptember 20-án is. Becézése Fülöpke, Füli, Fülike, Filip. Jeles viselői Fülöp herceg, Edinburgh hercege, II. Erzsébet brit királynő férje, Phil Collins énekes, valamint ön, kedves Fülöp. Ezen a napon köszöntjük még Aladár, Berengár, Elektra, Godó, Gyöngyvér, Nyék, valamint Szemere nevű kedves hallgatóinkat is.
0: Boldog névnapot kívánunk! Boldog névnapot kívánunk!
2: Hobby Rádió, ahol a jó zene tovább él.

Jeles események, események. Évfordulók, évfordulók. A történelem kiemelkedő momentumai. Kalendárium.

0: Giovanni olasz zeneszerző. Ismertebb filmzenéi a Szabad, mint a szél, az Élet szép, az Itália csókja, a Fiorile, a Manifesto, a Jó reggelt Babilónia és a Ginger és Fred. 1956-tal folytatjuk, május 26-án meghalt Al Simons, amerikai baseball játékos, aki frenetikus játéka miatt bekerült az amerikai halhatatlanok csarnokába is. 10 évet lépünk előre, 1966. május 26-án meghalt Tamási Áron kossuthdíjas író, akadémikus. Legnagyobb írói sikerét az Ábel trilógiával aratta, írásaiban főként a székelyfalvak világát, az erdélyi szegénység életét, a megélhetésért, az urakkal és a természettel folytatott küzdelmeit, a székelyek ügyességét és furfangos észjárását ábrázolta. Tehetsége és fantáziája játszik, könnyedséggel olvasztotta egybe a tragédiát és a komédiát, a misztikumot és a falu józan realizmusát. Regények mellett színpadi műveket is írt, amelyek közül kiemelkedik az Énekes Madár című darabja. 1980-nal folytatjuk, május 26-án Farkas Bertalan, az első magyar űrhajós megkezdte egy hetes útját a világűrbe a Soyuz 36 fedélzetén. 6 évet lépünk előre, 1986. május 26-án az Európai Unió hivatalos zászlója lett a kék háttérben 12 aranycsillaggal díszített lobogó. A csillagos zászló 1955 óta volt az Európai Tanács jelképe, amit 1986-ban emeltek az Unió hivatalos lobogójává. A háttér a kék eget, a csillagok az európai embereket szimbolizálják. A 12-es számnak nincs köze a tagállamok számához, a teljességet és a tökéletességet jelképezi. Az európai zászló használata mellett a tagállamok megtartják saját nemzeti lobogóikat is. Önök a kalendáriumot hallhatták velem, Sárvári Viktóriával, köszönöm figyelmüket!
1: Kalendárium. Kalendárium. Ez történt ezen a napon.
2: Hobby Rádió. Ahol a jó zene tovább él.

0: Üzenet a Királyok második könyve, 4. fejezetéből.
1: Nincsen egyéb szolgálót házában, csak egy korsó olaj. Elizeus ezt mondta, menj, kérj kölcsön edényeket ott kint minden szomszédottól, üres edényeket, de ne keveset. Azután menj be, zárd be magad és fiaid mögött az ajtót, és töltsd ezekbe az edényekbe. Amelyik megtelt, tedd félre. Az asszony elment, és bezárta maga és fiai mögött az ajtót. Azok eléje rakták az edényeket, ő pedig töltögetett.
2: Hobbi Rádió!
3: Sziasztok, Paul Misi vagyok a Lordból, üdvözlöm a Hobbi Rádió hallgatóit, és azt kívánom nektek, hogy a Lord legyen veletek mindörökké.

tája előtt. Csavargó volt, bolyongott, magányosan kóborult, senki se volt, sem

0: 2026. május 26-a kedd. Evangélium Szent Márk könyvéből 10. fejezet 28-tól 31. vers. A gazdag ifjúval folytatott beszélgetés után Péter apostol megszólalt, és ezt mondta Jézusnak: nézd, mi mindent elhagytunk, és követtünk téged. Jézus így válaszolt: bizony mondom nektek, mindenki, aki értem és az evangéliumért elhagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyermekeit vagy földjét, 100 annyit kap. Most ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, gyermeket és földet, bár üldözések közepette, az eljövendő világban pedig örök életet. Sokan lesznek az elsőkből utolsók, az utolsókból pedig elsők. Elmélkedés. Péter apostol kérdése sokunk lelkéből fakad. Mit kapunk, ha hűségesek vagyunk Jézushoz? A kérdés mögött nem önzés rejlik, hanem őszinte emberi vágy. Biztosak szeretnénk lenni abban, hogy az életünk, az áldozataink, a lemondásaink nem hiába valók. Jézus nem neheztel a kérdésért, hanem azt válaszolja, hogy aki érte és az evangéliumért elhagyja otthonát, családját, életét, az 100 annyit kap és az örök életet. Jézus tehát nem csupán kér, hanem ígér is. A keresztény élet a lemondásokon túl a teljesebb élet útja. Isten nem elvesz, hanem megsokszoroz. Amit hittel szabadon elengedünk, azt ő más formában, mélyebben adja vissza. Nem feltétlenül anyagi értelemben, hanem szeretet, közösség, béke és méltóság formájában. Egy szerzetes mesélte, hogy amikor elhagyta a szüleit, fájdalmas volt számára az elválás. De később, mondta, minden közösség, ahová került, otthonává vált. Minden testvér kicsit apja, anyja, testvére lett. Aki Isten kezébe teszi életét, az nem csupán másfajta életet kap, hanem mélyebben élheti azt, mint valaha. Az evangélium lelkisége nem az üzleti élet logikája, hanem a szereteté. Nem az a kérdés, mit kapunk cserébe áldozatainkért és lemondásainkért, hanem az, hogy mennyire bízunk Isten gondoskodásában. A keresztény élet nem mentes a nehézségektől, de minden szenvedés közepette ott az ígéret, az örök élet elnyerése a jövőben, és Isten közelsége a jelenben. Amit mi pillanatnyilag veszteségnek látunk, az lehet kegyelem, az örök élet kapuja. Uram Jézus Krisztus, te tudod, mit jelent nekem mindaz, amihez ragaszkodom. Köszönöm, hogy meghívtál és segítettél sok mindent elhagyni érted. Add, hogy ne számolgassam, mit vesztettem és miről mondtam le, hanem örömmel fedezzem fel, mennyi mindennel ajándékozol meg nap mint nap. Erősíts, hogy ne féljek a nehézségektől, hanem rád bízzam egész életemet. Add, hogy a világ szemében ne legyek az elsők között, hanem utolsóként is helyem legyen a te országodban. A napi evangéliumot, Horváth István Sándor atya elmélkedését és imáját Hápezenhofer Brigittától hallották.
1: Hobbirádió.hu.
2: A rádiót

0: Tudni valamit, és tudni hogyan, két különböző dolog. Tudni a kettőt, hatalom. Ez itt a Tudásháza. A Tudásháza.
1: Tudta ön azt, hogy a bagolynak olyan nagy a szeme, hogy alig maradt hely az azt mozgató izmoknak, így szinte egyáltalán nem tudja forgatni a szemgolyóját. Viszont a nyaka rendkívül mozgékony, így annak forgatásával tud oldalra tekinteni.
0: A Tudásházát hallották, mert a tudás hatalom. Hatalom.
2: Hobbi Rádió. www.hobbiradio.hu. Rólunk szól.

0: egy jó receptért nem kell messzire mennie. Ma is incsiklandozó étel készül.
1: Ma egy olasz tészta különlegességet fogok önöknek készíteni, col broccolo farfallé. A hozzávalók 4 személyre. Fél kiló farfallé, vagy jobban ismerik ez a nyakkendős tészta, 25 dek a brokkoli, 25 dek a csirkemell, csikokra vágva, olívaolaj, liszt, tejszín, füstölt sajt és szeletelt mandula. Az elkészítés módja a következő. A farfallé tésztát sós, olajos vízben feltesszük főzni. A főzési időt körülbelül 15-20 perc. Én kicsit jobban megszoktam főzni a farfallé tésztát, az olaszok kicsit keményebben szeretik, én teljesen megfőzöm a tésztát, és a brokkolit is megfőzöm vízben. Ezután olívaolajon megpirítom a csikokra vágott csirke mellett. Ízesítem sóval, ételízesítővel, örölt fehérborssal. Pirítás után rereszeljük a füstölt sajtot, és egy kávés kanálnyi finom liszttel is meg szokom hinteni, ezután tejszínnel felengedem. Ezután beforraljuk és hozzáadjuk a kifőtt farfallé tésztát és a brokkolit. Óvatosan összekeverjük, tároláskor vágott mandulával hintjük meg.
0: Ha éhes maradt, tartson velünk holnap is!
2: Műsorajánló.
3: Biztonsági öv. Baleset megelőzési magazin.
4: Hagyományaink, értékeink Európában.
5: Ahol az érték a mérték.
6: A DS Studio műsora szombaton 10 órától.
7: Vers, próza, jelenet, előadás, hangjáték.
8: Irodalmi óra az Irodalmi Rádió csapatának szerkesztésében hétfőn délután 4-től.
9: Sztereotípiákon innen és túl. Fogyatékosok, egészségügy, szociális ügy, kultúra. Esélyegyenlőségi magazin. Kedden 9-től a Hobby Rádióban. Szerkesztő műsorvezető Ruzsa Viktor.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Rádió. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. Bemutatták a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait. Kedden csak nem zavartalan napsütésben lesz részünk. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Emelkedik a pollen terhelés a melegedés hatására. A fenyőfélék és a pázsitfűfélék pollen koncentrációja országosan magas, míg az epárfafélékké, valamint már a csalánféléké és az utifűje is az alacsony közepes tartományban alakul. Alacsony koncentrációban jelen van még a levegőben a tölgy, a platán, a nyír, a ciprus és a tiszafafélék, a bodza, a vadgesztenye, a bükk, a dió és a kőris virágpora, valamint a látszáró allergének közül a lórom és az ernyős virágzatúak pollen. A kültéri allergén gombák spóra száma jellemzően az alacsony közepes tartományban alakul. Bemutatta a Honvédelmi Minisztérium új helyettes államtitkárait is, Ruszin Szandi Romulus. Hozzátette, céljuk az, hogy korszerű, ütőképes és a magyar emberek biztonságát szolgáló honvédelmet építsenek, amelynek középpontjában az ember, a katona áll. A védelemgazdasági helyettes államtitkár Súlyok János, a jogi és igazgatási helyettes államtitkár Gálóczi Tömösvári Zsolt, a kiberbiztonsági helyettes államtitkár Kovács László vezérőrnagy, a védelempolitikai és haderőfejlesztési helyettes államtitkár Szőnyegi János, a humánpolitikai Barát Ernő dandártábornok. Kabinetfőnöknek a civil életből érkező Stefán Attillát kérte fel a miniszter, aki mellett Pálinkás Szilveszter százados lesz a kabinetfőnök helyettes. A Magyar Innovációs Szövetség 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia legjobbjainak járó elismeréseket. 12 projekt, 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át, közölte a MISZ vasárnap az MT-vel. Az eredményhirdetésen a versenyszervező MISZ 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt is díjazott, egyenként 4-800 000 forintos elismeréssel. A 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 000 forinttal térhettek haza az eseményről. 14. Leó pünkösd vasárnap szuperhatalmak helyett szeretetet kért a világnak. A háborút nem egy szuperhatalom nyeri meg, hanem a mindenható szeretet, az emberiséget a nyomortól, nem a megszámolhatatlan gazdagság, hanem a szeretet kifogyhatatlan ajándéka szabadítja meg, mondta 14. Leó pápa a vatikáni Szent Péter bazilikában pünkösd vasárnap. Az egyház fő a Szentlélek közbenjárását kérte a háborúval szemben. A hagyománynak megfelelően pünkösd vasárnap a római Pantheon mennyezeti nyílás a városi tűzoltók több tízezer vörös rózsaszirmot hullajtottak le a Szentlélek kiáradásának felidézéseként. Kedden csak nem zavartalan napsütésben az ország nagy részén már kánikulában lesz részünk, délutára 28 és 33 fok közé melegszik a levegő. Az északi-északnyugati, illetve a nyugati szél több felé élénk, a főváros környékén néhol erős lesz. A melegedésre érzékenyek körében migrénes fejfájás, fáradékonyság, bágyadság és dekoncentráltság jelentkezhet.
1: Hobbi rádió.
2: Fogalkozni mélyedek ki a busztába!

0: Itt a Hobby Rádió. Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.
1: Társadalmi célú közlemény következik.
2: Szabad Rádiók magyarországi szervezete. Csak szabadon érdemes. Rendszeres szakmai programok szervezése. Közösségi és online rádiók érdekképviselete. Médiajogi tanácsadás. Honlapunk www.szabadradiok.hu.
1: Társadalmi célú közleményt hallottak. Hobby Rádió!
3: Hallottál már erről a rádióról?
4: Hallottam, hogy van egy ilyen ügyeség. Nem tudom, hogy miért fántanám, esküszöm.
2: Hobby Rádió, a hangadó.
1: Kattints ránk, hogy ránk kattanhass.

0: Műsorajánló.
1: Világjáró.
2: A Hobby Rádióban.
1: Ha ön már járt ott, készül, vagy csak képzeletben utazik, akkor ez az ön műsora. Világjáró utazási magazin. Kedden 10-től.
3: A Hobby Rádióban.
4: The legends of three decades from the 80s to today. Real evergreens and the greatest hits from the U.S. Let's hear the man, Somi, and the hits from the top of the charts.

Nem gyúrmázom, ott estem, a bicepszem lozott.

kivízni az ágyból. Na ez a csúcs nekem, és semmi torna reggel, a szól a vekkerem, órákig a kádban, közben halk zenel.

0: Reklám. Hirdessen a Hobby Rádióval.
1: Reklámspotja mellett webes hirdetésre is lehetősége van.
0: Igény szerint honlapját is elkészítjük.
1: Keresse hirdetés szervezőinket az info@hobbiradio.hu e-mail címen.
0: Vagy telefonon 30 913 80 80.
2: Megérkezett a látássérült előadó Mike Krista első lemeze, Elfelejtett álom.

0: Média támogató a Hobby Rádió.
1: Na mi van, Anikó? Rádiózunk, rádiózunk. És a munka?
2: Aj, főnök, nem megy a gépem. Mindig valami hülyeséget ír ki.
1: Nem lehet, hogy vírusos?
2: Ezt én nem tudom. Még szerintem vírusírtó sincs rajta.
1: Hát akkor hívd el az Alkosoftot és rendelj tőlük egyet.
2: Hát én ezt nem tudom feltelepíteni, meg beállítani.
1: Majd ők megoldják.
2: Mi cégünk vidéken van, kijönnek ide? Akkor sose lesz kész.
1: Ők távolról is megoldják.
2: Tényleg? És rendelhetünk tőlük más programokat is, amire szükségem van? Csak tudja, főnök, hát szeretnék magának megfelelni.
1: Hát, ha szeretne. Alkosoft. A szoftver és ami mögötte van. www.alkosoft.hu
3: Reklámot hallottak.

0: Kamu reklám.
1: Hófehérke lemegy a tóhoz fürödni. A törpék egymás nyakába ülnek, hogy lássák, mit csinál. Legfelül tudor van. Ő tájékoztatja a többieket.
2: Most leül.
3: Leül.
4: Leül.
2: Leül.
3: Leül.
4: Leül.
2: Most leveszi a ruháit.
3: Leveszi.
4: Leveszi.
2: Leveszi.
3: Leveszi.
4: Leveszi.
2: Most feláll.
3: Nekem is.
4: Nekem is.
2: Nekem is.
3: Nekem is.
4: Nekem is.
2: Nekem is.
0: Kamu reklámot hallottak.